0: vezetének felöltése.
1: Végül pedig, erősödjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében. Öltsétek magatokra az Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szemben. Mert a mi harcunk nem test és vér ellen folyik, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak. Éppen ezért vegyétek fel az Isten fegyverzetét, hogy ellenállhassatok a gonosz napon, és mindent leküzdve megállhassatok. Álljatok meg tehát felövezve derekatokat igazság szeretettel, és magatokra öltve a megigazulás páncélját, felsarúzva a lábatokat a békesség evangéliuma hirdetésének a készségével. Vegyétek fel mindenképpen a hit pajzsát, amellyel kioldhatjátok a gonosznak minden tüzes nyilát. Vegyétek fel az üdvösség sisakját is, és a lélek kardját, amely az Isten beszéde. Minden imádságotokban és könyörgésetekben imádkozzatok mindenkor a lélek által. Éppen azért legyetek éberek, teljes álhatatossággal könyörögve az összes szentekért. És én értem is, hogy adassék nekem az ige, ha szóra nyitom a számat, hogy bátran ismertessem meg az evangélium titkát, amelynek követe vagyok a bilincsben is, hogy bátorságom legyen azt úgy hirdetni, ahogyan kell.
0: Befejezés, áldás, kívánás.
1: Hogy pedig ti is megtudjátok, mi van velem és hogyan élek, mindent elmond nektek Tükkikosz, az Úrban szeretett testvér és hű diakónus, akit éppen azért küldtem hozzátok, hogy értesüljetek helyzetünkről és megvigasztalja szíveteket. Békesség a testvéreknek, és szeretett hittel együtt az Atya Istentől és az Úr Jézus Krisztustól. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézus Krisztust. Ámen.
2: Az előző, tehát az 5. verzetnek a 2. szakaszában, mint már egy héttel ezelőtti adásunkban taglaltuk, Pál apostol tanácsokat ad a hívő férjeknek és feleségeknek, hogy milyen magatartást kell tanúsítaniuk egymás iránt. Az élettárs iránti megbecsülésnek és tiszteletnek az ágápéban, az érdek nélküli önfeláldozó szeretetben kell gyökereznie, abban a szeretetben, amely Krisztust életének feláldozására késztette az ő egyházáért. Pál apostol tudatában volt annak, hogy a család békéjének a megteremtéséhez és fenntartásához nem elegendő, csupán az élettársak közötti meghitt jó kapcsolat. Ezért a 6. fejezetben az Efézusi levélből, az 1. 4 versben arra törekedett, hogy a gyermekeket és a szülőket is emlékeztesse azokra a feltételekre, amelyek elengedhetetlenül szükségesek ahhoz, hogy jó legyen a szülők és gyermekek közötti viszony. Olvassuk az említett igeverseket. Ti gyermekek, szót fogadjatok a ti szüleiteknek az Úrban, mert ez az igaz. Tiszteljed a te atyádat és a te anyádat, ami az első parancsolat ígérettel. Hogy jó legyen néked dolgod és hosszú életű légy a földön. Ti is, atyák, ne ingereljétek gyermekeiteket, hanem neveljétek azokat az Úr tanítása és intése szerint. Külön figyelmet érdemel az 1. vers. Ti gyermekek, szót fogadjatok a ti szüleiteknek az Úrban, mert ez az igaz. Ha ez a mondat rövidebb lenne, és csak annyiból állna, hogy ti gyermekek, szót fogadjatok a ti szüleiteknek, a mondat akkor is értelmes lenne. Mi a jelentősége annak, hogy a hívő gyermekek legyenek engedelmesek, szófogadók szüleik iránt az Úrban? A hívő gyermekek valóban ilyenek kell legyenek, viszont nem engedelmeskedhetnek szüleiknek olyankor, amikor a szülők parancsa ellentétben áll, beleütközik Isten elveibe, akaratába, törvényébe. Ennek a lehetősége különösen akkor áll fenn, ha gyermekek Krisztust követik, de a szülők nem. Azonban a hívő gyermekek engedelmeskedjenek még hitetlen szüleiknek is, ha azok nem követelnek tőlük olyat, ami nem egyezik Isten akaratával. Az ígérettel egybekötött isteni parancsolat, amely előírja a szülők iránti tiszteletet, nem csupán a szülőket foglalja magába. E parancsolat alapján tisztelni kell a nagyszülőket is, valamint az élettárs szüleit, továbbá az egyházban tisztségekkel felruházott személyeket, például a lelki pásztorokat és a gyülekezeti tisztségviselőket, azon kívül a polgári hatóságokat is. A szülők iránti tisztelet nem csupán az előzékenységet jelenti velük szemben. Az irántuk tiszteletre kötelező parancsolat értelmében a kereszténynek szent feladata gondozni, ápolni, segíteni idős szüleit, amikor azoknak már segítségre van szükségük, amikor már gyengék, sőt tehetetlenek. Mit jelent a gyermekeket nem ingerelni? Ingerelni lehet durva bánásmóddal, igazságtalan fenyítéssel, vagy amikor a szülők a gyermeket a család békéje megrontójának vélik. Megkeserítheti a gyermek életét az az élettárs vagy szülő is, aki nem fordít elegendő időt arra, hogy kommunikáljon a családtagokkal. Ezt elkerülendő, Pál apostol arra inti a keresztény szülőket, neveljék gyermekeiket az Úr tanítása és intése szerint. Az ókori társadalmakban voltak rabszolgatartók és rabszolgák is. Az ilyen társadalmi rétegződés nincs összhangban az isteni elvekkel, ennél fogva a kereszténynek állást kell foglalnia a rabszolgaság intézménye ellen. Minden bizonnyal az őskeresztények is tisztában voltak ezzel. Mi a magyarázata annak, hogy mindezek ellenére, ahogyan Pál apostol nem egy levelében találjuk, a keresztény gyülekezetekben is voltak rabszolgák és rabszolgatartók? Ennek a lehetséges magyarázata az, hogy bár sokan haltak mártírhalált az őskeresztények közül hitükért, hitük miatt, nem akarták sietetni az üldözéseket a rabszolgaság megszüntetésével, sem a rabszolgatartás ellenes eszmék propagálásával. Azonban az Efézusbeliekhez írt levél írója a levél 6. fejezetének az 5-től a 9-ig terjedő verseiben keresztényekhez méltó viselkedésre inti úgy a keresztény rabszolgákat, mint az ugyancsak keresztény rabszolgatartókat. Ti szolgák, engedelmesek legyetek a ti test szerint való uratoknak, félelemmel és rettegéssel, szíveteknek egyenességében, mint a Krisztusnak. Nem a szemnek szolgálván, mint akik embereknek akarnak tetszeni, hanem mint Krisztus szolgái, cselekedvén az Istennek akaratát lélekből. Jó akarattal, mint akik az Úrnak szolgálnak, és nem embereknek. Tudván, hogy kiki, ami jót cselekszik, azt vendi az Úrtól, akár szolga legyen, akár szabados. Ti is, urak, ugyanazt cselekedjétek ővelük, elhagyván a fenyegetést, tudván, hogy a ti uratok is a mennyben van, és személyválogatás nincsen őnála. Így tehát a keresztény rabszolgák tanúsítsanak engedelmességet uraik iránt, életüket és tevékenységüket jellemezze Isten félelem, a rájuk kiszabott munkát végezzék el úgy, mint akik mindent az Úrért tesznek, és nem emberekért. A jó szívvel és alaposan végzett szolgálat az Úrnak és nem embereknek nem marad jutalom nélkül. Az uraknak szóló tanács is igen találó. Pál arra emlékezteti az urakat, hogy nekik is van uruk a mennyben, akitől kegyelmet és bűnbocsánatot nyernek. Ezért kéri a rabszolgatartókat, hogy ne fenyegetőzzenek, hanem legyenek jó indulattal szolgáik iránt. Példa erre Pál apostolnak Filemonhoz írt levele. Az apostol szolgálata valóban sok gyümölcsöt termet, és igen sok rabszolgatartó, szolgáival együtt őszintén megtért keresztény élet, mint például Filemon is. Pál visszaküldte hozzá Onézimust, a szökött rabszolgát, és arra kérte, hogy ne úgy bánjon vele, mint rabszolgával, hanem mint szeretett atyafival. Az Efézusi levél 6. fejezetének a 2. szakasza, amely a 10. verstől a 17. terjed, a hívőknek a sátáni erők elleni harcával kapcsolatos. Végezetre, atyám fiai, legyetek erősek az Úrban és az ő hatalmas erejében. Öltözzétek föl az Istennek minden fegyverét, hogy megállhassatok az ördögnek minden ravasságával szemben. Mert nem vér és test ellen van nékünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, az élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság lelkei ellen, melyek a magasságban vannak. Annak okáért vegyétek föl az Istennek minden fegyverét, hogy ellentállhassatok a ma gonosz napon, és mindeneket elvégezvén megállhassatok. Álljatok hát elő, körülövezvén derekatokat igaz lelkűséggel, és felöltözvén az igazságnak mellvasába. És felsarúzván lábaitokat a békesség evangéliumának készségével. Mindezekhez fölvevén a hitnek pajzsát, amellyel a ma gonosznak minden tüzes nyilát megoldhatjátok. Az üdvösség sisakját is fölvegyitek, és a lélek kardját, amely az Isten beszéde. Ebből az ige szakaszból megérthetjük azt, hogy Krisztus követőjének meg kell vívnia a lelki harcot Sátán és a gonoszság többi lelkei ellen. Sátán démoni, gonosz lélek, aki a keresztények ellen tör. Meg akar kaparintani magának. Sok csatát kell megvívnunk, fortélyos ellenféllel kell megmérkőznünk, és arcot az ördögnek minden ravasságával szemben kell megnyernünk. Teljes hittel és bizonyossággal számíthatunk arra, hogy Isten egyesíti minden hatóságát az emberi eszközök igyekezetével, neve dicsőségére. Igazságának fegyverzetében győzhetnek minden ellenségen. A 10. vers elején levő végezetre szó összefoglalást, következtetést jelöl. De az itt szereplő görög szó igazi jelentését még jobban vissza lehetne adni azzal a kifejezéssel, hogy ettől kezdve, vagy mostantól fogva. A végezetre szóval az Efézusi levél írója valamit ki akar emelni. Eddig azt vázolta, hogyan mentett meg Isten a bűntől. Szent lelke által elpecsételt, az egység kötelékébe fogott, és Isten családjába befogadott. Mint a családtagjaitól, Isten azt várja el tőlünk, hogy éljünk, mint illik elhivatásunkhoz, vetközzük le a régi bűnös életet, és öltözzünk fel egy új életet. A tisztaság, szeretet, világosság és bölcsesség jellemezzen, és Istennek tetsző legyen minden kapcsolatunk. Keresztény életünket az határozza meg, hogy beteljesedünk-e szent lélekkel. A végezetre szó után Pál apostol arra biztatja a levél olvasóit, hogy legyenek erősek az Úrban és az ő hatalmas erejében. Az örök ellenséggel csak akkor szállhatunk szembe sikerrel, ha Isten oldalán állunk. A Zakariás proféta könyve 4. fejezetének a 6. versében Isten így bátorít. Nem erővel, sem hatalommal, hanem az én lelkemmel, azt mondja a seregeknek Ura. Pusztán emberi erővel nem mérkőzhetünk meg a gonoszság seregeivel, legyünk bármilyen erősek, edzettek és erkölcsileg makulátlanok. Ehhez a küzdelemhez szükség van a lelki hatalmasságokra. Ha teljesen Isten erejére hagyatkozunk, elmondhatjuk Pál apostollal együtt azt, amit ő az 1. Korintusi levél 15. fejezetének 57. versében megörökített. Hála az Istennek, aki a diadalmat adja nekünk, ami Urunk Jézus Krisztus által. További intelmeiben azt tanácsolja az efézusi keresztényeknek, öltözzék fel Istennek minden fegyverzetét, hogy sikeresen ellene tudjanak állni az ördög minden ravasságának. De mi lehet az ördög minden ravassága? Az ördög nem feltétlenül a legnyilvánvalóbb gonosz módon támadja a hívőket. Módszerét gyakran leplezi, kísértéseivel olyan látszatot kelt, mintha magasztos, fenkült ügyeket szolgálna. Két példát is felhozhatunk ennek szemléltetésére. Nemes dologra célzott Éva megkísértésekor. Megnyílnak a ti szemeitek, olyanok lesztek, mint az Isten, jónak és gonosznak tudói. Ez nemes célnak tűnt, de valójában engedetlenség volt Istennel szemben, lázadás ellene, eltávolodás tőle. Ugyancsak Sátán arra vette rá Júdást, tegyen meg mindent azért, hogy itt a földön alapítsák meg a Mesiás birodalmát. Első látással milyen jónak is látszik egy ilyen birodalom létrejötte, de ha ez megtörtént volna, Jézus Krisztus kereszt áldozatára nem került volna sor, és a megváltási terv nem valósult volna meg. Azért van szükségünk a tisztánlátásra és lelki éberségre, hogy tudjunk keresztül látni a sátáni ravasságokon, és ne váljunk a kísértések áldozataivá. Már az eddig elmondottak alapján is megértettük, ki a hívők ellensége. Nem embereket kell értenünk alatta. Ezt akarja kifejezni Pál, amikor azt írja, hogy nem test és vér ellen van nékünk tusakodásunk. Az önzés, a büszkeség, az én központuság, a keresztényekkel szembeni gyűlölet mind-mind olyan erő, amivel a hívőnek meg kell küzdenie, ám vannak még ezeknél is sokkal hatalmasabb, kozmikus erők, amelyek arra törekszenek, hogy megszakítsák Istennel való kapcsolatunkat. Ellenségeink a fejedelemségek, hatalmasságok, az élet sötétségének világbírói. Félelmetes, de nagyon is valóságos az embereknél hatalmasabb kozmikus démoni erők, amelyek az Isten elleni lázadásban minket is csatasorba akarnak állítani. Kinek az oldalára állunk? Sátán vagy Isten oldalára? Ez a tétje a keresztény harcának, a Krisztus és Sátán között dúló nagy küzdelemnek. Az Efézusiakhoz intézett levél 6. fejezetének a 13. versében a levélírója újra inti hittestvéreit: öltözzék fel Istennek minden lelki fegyverét, hogy helyt állhassanak a jó és a rossz közötti harcban, küzdelemben. A lelki fegyverzet felöltése során legelőször övezzék fel derekaikat igaz lelkűséggel. Pál apostol korában nem csak a nők, a férfiak is hosszú és bőrruhát viseltek, amely a harc során akadályozta volna őket a gyors mozgásban. Azért a harcosok felhajtották ruháikat annyira, hogy csak a térdékük ért, a ruha alját ővel szorosan a derekukhoz szorították, és a keresztény öve az igazság. Ez olyan mértékben kell átjárja egész lényünket, hogy se belső lényünk, se külső cselekedeteink ne akadályozzanak a lelki küzdelemben. Akkor elárulja beszédünk és életünk, Isten tiszteletünk és munkánk, hogy annak vagyunk az alattvalói, aki maga az igazság, és akiben a változásnak még árnyéka sincs. Az igazság mellvasa másodiknak van megemlítve. A mellvért megvédte az ókori katonák mellét, és így a szívét is, akárcsak a mai golyóálló mellények. A keresztény életet az Istentől eredő és Isten által megerősített igazság védi. A lelki fegyverzethez hozzátartozik a lábbeli, és a római katonák sarut viseltek, ami kényelmes is volt, de megvédte talpukat a sérülésektől. Pál apostol a lelki fegyverzetben lelki lábbelinek nevezi a békesség evangéliumának a készségét. A keresztényeknek erősen, megingathatatlanul kell járniuk az evangélium igazságában, ha a lelki küzdelemben győzelemre akarnak jutni. Álljunk hát szilárdan a lábunkon, ha azt akarjuk, hogy a testünk is rendületlen maradjon. A hitünk alapja a békesség evangéliuma. Bármennyire fontos is minden más igazság, mindennek az alapja az evangélium üzenete, hogy üdvösséget csak Jézus Krisztusban nyerhetünk, hitáltal. Ha nem ez az alap, minden összedől, összeomlik. Pál itt a békesség evangéliuma kifejezést használja. A béke jelenti a bűn és az én feletti győzelem eredményeként fellépő nyugalmat. Isten tehát azt várja a keresztényektől, hogy mindig a békességet munkálják. Kereszténységünk forog veszélyben, és kiteszük magunkat Sátán kísértéseinek, ha elidegenedünk akár Istentől, akár a többi embertől. A pajzsnak fontos szerepe volt az ókori és középkori háborúkban. A lelki pajzs az Efézusbeliekhez írt levélben úgy jelenik meg, mint a hit pajzsa. A mindenható Istenbe vetett hit adja meg a teljes bizalmat ahhoz, hogy rendíthetetlen bátorsággal ellenálljunk Sátánnak. Isten maga, nap és pajzs az ahhoz folyamodoknak. Példabeszédek könyve 30. fejezetének 5. verse. A sisak évezredeken át egészen napjainkig a fejet védi a harcban. Pál korában kemény fémből, vasból vagy bronzból készült. Karddal nem lehetett átvágni rajta. A keresztényeknek feltétlenül fel kell venni a sisakot, hogy védelmezzék akaratuk székhelyét, hiszen ott döntenek olyan meghatározó kérdésekről, mint például kinek a szolgálatában állnak és miben reménykednek. Pál azt mondja, hogy a Krisztusban nyert üdvösség ez a sisak. Mint minden fegyverzethez, ugye a lelkihez is elengedhetetlenül hozzátartozik a kard. A lelki kard Pál írásában az Isten ígéje. Jézus is ezt a fegyvert használta, amikor Sátán megkísértette a pusztában. Meg van írva. Ezzel válaszolt az összes kísértésekre. Ha ismerjük Isten igét és megértjük, mi is hatékonyan használhatjuk hitharcainkban. Az Efézus beliekhez írt levél záró szakaszában az apostol arra kérje az efézusi hívőket, imádkozzanak hittestvéreikért, és hangsúlyozottan kéri ezt a maga számára, hogy amikor alkalom adódik rejá, bátran szólhasson, és fejtse ki az evangélium titkát. Ha többet is meg akarnak tudni Pál apostolról, megtudhatják Tikikusztól, aki ezt a levelet átadja nekik. Fejezzük be az efézusi levéllel kapcsolatos előadássorozatunkat a levél utolsó versével. A kegyelem legyen mindazokkal, akik szeretik a mi Urunk Jézus Krisztust romolhatatlanságban. Amen.

Hetedik Zsoltár. Dávid gyászéneke, amelyet az Úrhoz énekelt a benjáminita Kús beszéde miatt. Én, Uram Istenem, benned bízom. Oltalmazd meg engem minden üldözőmtől, és szabadíts meg engem, hogy szét ne tépje, mint az oroszlán az én lelkemet, szét ne szaggassa, ha nincsen szabadító. Én, Uram Istenem, ha cselekedtem ezt, ha hamisság van az én kezeimben, ha gonosszal fizettem jó emberemnek, és háborgattam ok nélkül való ellenségemet, akkor ellenség üldözze lelkemet, és érje el, és tapodja földre az én életemet, és sújtsa porba az én dicsőségemet. Kelj fel, Uram, haragodban, emelkedjél fel ellenségeim dühe ellen, serkenj fel mellettem, te, aki parancsoltál ítéletet. És népek gyülekezete vegyen téged körül, és felettük térj vissza a magasságba. Az Úr ítéli meg a népeket. Bírálj meg engem, Uram, az én igazságom és ártatlanságom szerint. Szűnjék meg, kérlek, a gonoszok rosszasága, és erősítsd meg az igazat, mert az igaz Isten vizsgálja meg a szíveket és veséket. Az én pajzsom az Istennél van, aki megszabadítja az igaz szívűeket. Isten igaz bíró, és olyan Isten, aki minden nap haragszik. Ha meg nem tér a gonosz, kardját élesíti, kézívét felvonja, és felkészíti azt. Halálos eszközök.

82. Zsoltár, Aszáf Zsoltára. Isten áll az Istennek gyülekezetében, ítél az Istenek között. Meddig ítéltek még hamisan, és emelitek a gonoszok személyét? Ítéljetek a szegénynek és árvának, a nyomorultnak és elnyomottnak adjatok igazságot. Mentsétek meg a szegényt és szűkölködőt, a gonoszok kezéből szabadítsátok ki. Nem tudnak, nem értenek, sötétségben járnak, a földnek minden fundamentuma inog. Én mondottam, Istenek vagytok ti, és a felségesnek fiai ti mindnyájan. Mindamellett meghaltok, mint a közember, és elhullotok, mint akármely főember. Kelj fel, ó Isten, ítéld meg a földet, mert néked jutnak örökségül.

91. Zsoltár. Aki a felségesnek rejtekében lakozik, a mindenhatónak árnyékában nyugszik az. Azt mondom az Úrnak, én oltalmam, váram, Istenem, ő benne bízom. Mert ő szabadít meg téged a madarásznak tőréből, a veszedelmes dögvésztől. Tollaival fedez be téged, és szárnyai alatt lészen oltalmad, pajzs és páncél az ő hűsége. Nem félhetsz az éjszakai ijesztéstől, a repülő nyíltól nappal, a dögvésztől, amely a homályban jár, a döghaláltól, amely délben pusztít. Elesnek mellőled ezeren, és jobb kezed felől tízezeren, és hozzád nem is közelít. Bizony, szemeiddel nézed, és meglátod a gonoszoknak megbüntetését. Mert azt mondtad te, az Úr az én oltalmam, a felségest választottad a te hajlékoddá. Nem illett téged a veszedelem, és csapás nem közelget a sátorodhoz. Mert az ő angyalainak parancsolt felőled, hogy őrizzenek téged minden utadban. Kézen hordoznak téged, hogy meg ne üssed lábadat a kőbe. Oroszlánon és áspis kígyón jársz, megtaposod az oroszlán kölyköt és a sárkányt. Mivel, hogy ragaszkodik hozzám, megszabadítom őt, felmagasztalom őt, mert ismeri az én nevemet. Segítségül hív engem, ezért meghallgatom őt, vele vagyok háborúságában, megmentem és megdicsőítem őt. Hosszú élettel elégítem meg őt, és megmutatom néki az én szabadítom.

0: 80. Zsoltár. Az éneklő mesternek a Sosannim Édutra, Aszáf Zsoltára. Ó Izraelnek pásztora, hallgass meg, aki vezérled Józsefet, mint juhnyájat, aki kérubokon ülsz, jelenj meg fényeddel. Efraim, Benyámin és Manassé előtt támaszd fel a te hatalmadat, és jöjj el, hogy szabadíts meg minket. Ó Isten, állíts helyre minket, és világoltasd a te orcádat, hogy megszabaduljunk. Seregeknek Ura, Istene, meddig haragszol a te népednek könyörgésére? Könyhullatásnak kenyerével éteted őket, és könyhullatások árjával itatod meg őket. Perpatvarrá tettél minket szomszédaink között, és a mi ellenségeink csúfkodnak rajtunk. Seregek Istene, állíts helyre minket, világoltasd a te orcádat, hogy megszabaduljunk. Egyiptomból szőlőt hozál ki, kiűzéd a pogányokat, és azt elülteted. Helyet egyengedtél előtte, és gyökeret eresztett, és ellepi a földet. Hegyeket fogott el az árnyéka, és a vesszői olyanok lettek, mint az Isten cédrusfái. Sarjait a tengerig ereszté, és hajtásait a folyamig. Miért rontottad el annak gyepűit, hogy szaggathassa minden járókelő? Pusztítja azt a vaddisznó, és legeli a mezei vad. Ó, seregeknek Istene, kérlek, térj vissza, tekints alá az égből, és lásd, és tekints meg e szőlőtőt, és a csemetét, amit jobbod ültetett, a sarjat, melyet felneveltél. Elégett a tűzben, levágatott, arcot haragjától elvesznek. Legyen a te kezed, a te jobbodnak férfián, és az embernek fián, akit megerősítettél magadnak. Hogy el ne térjünk tőled, eleveníts meg minket, és imádjuk a te nevedet. Seregek Ura, Istene, állíts helyre minket, világoltasd a te orcádat, hogy me...
1: Ige morzsa.
2: Szeretettel köszöntelek benneteket, drága testvéreim, ezen az alkalmon, amikor tovább folytatjuk Jézus Krisztus példázatainak tanulmányozását. A mai témakörünk Jézus Krisztusnak azt a példázatát, amit múlt vasárnap elkezdtünk, a mai témakörünknek a címe Kérjünk, hogy adhassuk. Jézus Krisztus itt két példázatot mondott el, tehát ismétlem, kérjünk, hogy adhassuk. Elolvasom Isten segítségével az, amit Jézus Krisztus elmondott, azzal kapcsolatban, hogy kérjünk, hogy adhassuk. Lukács evangéliumának 11. részében az 5-től a 8-ig terjedő verseket olvasom. És mondanékik, ki az közületek, akinek barátja van, és ahhoz megy éjfélkor, és ezt mondja neki, barátom, adj nékem kölcsön 3 kenyeret, mert az én barátom én hozzám jött az útról, és nincs mit adjak enni. Az pedig onnét belülről felelvén ezt mondá, ne bánts engem, immár az ajtó be van zárva, és az én gyermekeim velem vannak az ágyban, nem kelhetek fel, és nem adhatok néked. Mondom néktek, ha azért nem fog is felkelni és adni, mert a barátja, de annak tolakodása miatt felkér és ad néki, amennyi kell. Kedves testvérem, először szeretnék valamit bemutatni. Ne kövezzetek engemet meg a következő okfejtésért, gondolatmenetért. Általában a mi imáink énközpontúak. Reggeli imánkra figyeljünk oda, kérünk téged, hogy őrizd meg. Isten azt mondja, megőrizlek. Kérlek téged, vezess a gyermekeimet egész napon át, viseljél gondot róla. Könyörgöm, adj erőt, egészséget, hogy tudjam végezni a mindennapi munkámat. Könyörgöm és kérlek téged, hogy őrizd meg az egészségemet egész napon át. És mi állandóan csak mit teszünk? Adjál, adjál, adjál, meg megint adjál, És végül képes vagyok-e tartani a kezembe a könyvet? Istenem, adjál még, és Isten ad nekünk. Istenem, adjál még, és Isten ad nekünk. És Istenem, adjál még, és Isten ad nekünk. Mi lesz velem? Na most értjük-e, hogy miről szól ez a példázat? Kérjünk, hogy adhassunk. Ha csak kérünk, és nem adjuk tovább, akkor mi önző imádságot mondunk Istennek. Ha mindent elfelejtetek, drága testvéreim, amit ma este tanulunk, de ezt magunkkal visszük, hogy ne csak magunknak kérjünk. Miért? Mert van egy régi-régi példa, egy misszionárius arra kért egy idős nénit, hogy a patakból kosárral, veszőkosárral merítse ki a vizet. És meregette szegény azt, hogy sírva fakadt, visszament a misszionárushoz, hogy ha hogy gondolja azt, hogy veszőkosárral ki lehet meregetni a patakból a vizet. Azt mondja, én azt tudom, mondja a misszionárus, hogy nem lehet, de nézze meg, hogy milyen piszkos volt a veszőkosár, és most tiszta. Ha mi csak kérünk, és nem adjuk tovább, akkor mi nem tisztulunk meg az evangélium ismerete fényénél. De ha tovább adjuk, akkor mások is boldogok lesznek. Ezért mondtam az imént, hogy sajnos mi magunknak kérünk, de amit kapunk, az adjuk tovább. Kedves testvéreim, visszahozom a példázatot. Miről van szó? Arról van szó, hogy ki az közületek, akinek olyan barátja van, akihez akármikor az éjszakának bármelyik szakaszában el tudunk menni. Nem tudom, itt hány olyan barátunk van, amelyhez el tudunk menni az éjszakának bármelyik szakaszában, és fogad bennünket. Mert itt Jézus erről beszél, és azért teszem gyakorlatiassá Jézus Krisztusnak ezt a beszédét. És jön a barát, és azt mondja, hogy adj nékem kölcsön 3 kenyeret. Miért kér a barátjától a barát kenyeret? Magának, vagy azért, hogy adhasson. Nem szeretnék egész este e körül forogni, de a Jézus Krisztusnak ez a példázata arra szólít fel, hogy ne csak magunkért imádkozzunk. Ne csak magunkra kérjünk áldást. Ne csak magunknak kérjünk egészséget. Kérjünk azért, hogy tovább tudjunk adni. És itt is azt mondja tovább, hogy ha azért nem fog is felkelni, tehát fel fog kelni, és ad neki, mert kicsoda? Barátja. Na most, testvéreim, vajon Jézus Krisztus és a mi atyánk nekünk egy távoli valami, vagy pedig a barátunk? És ami még itt van, utána ezeket még részletesen szeretném boncolgatni, azt mondja, hogy annak tolakodása, annak kitartása miatt ad néki, amennyi kell. Ezt a 3 fogalmat kérünk, hogy adhassunk, ha kitartóan kérjük, megkapjuk, és mennyit kapunk? Majd később látni fogjuk az ígében, hogy ez hogy ismétlődik az evangéliumokban. Hangsúlyozni szeretném, kedves testvéreim, először ezt a példázattal kapcsolatban azt, hogy Jézus Krisztus ezt a példázatot csak a tanítványainak mondta el. Kérjetek, hogy adhassatok. Én megáldalak benneteket, hogy ti is áldás lehessetek. Még egy példát hozok. Nem tudom, gondolkodtunk-e valamikor azon, hogy a holttengert miért nevezik holttengernek? Azért, mert semmi élet nincs benne, ez az egyik. A másik, hová folyik a víz a holttengerből? Sehová. A holttenger csak kap, de nem ad. Jézus Krisztus ebben a példázatban azt mondja, hogy kérjetek, én adok nektek amennyit kell, de nem csak azért adok, hogy önzően használjátok fel, hanem adjátok tovább. És itt néhány dolgot szeretnék hangsúlyozni. Úgy tudunk lelki tanítást adni, ha először kapunk. Úgy tudjuk a másikat vigasztalni, ha megvigasztaltatunk. Úgy tudjuk bátorítani a másik embert, ha mi is bátorítást kapunk Jézus Krisztustól. Senkit se küldjünk el éhesen. Testvéreim, ma olyan sok helyzet van, hogy emberek kérlegetnek. Akár bejönnek hozzánk, például Paricson az váruházból kijövök, és oda jön hozzám egy 12-3 éves kisfiú, és azt mondja, hogy bácsi, adjon 100 dinárt. Kérdezem tőle, hogy mire kell. Azt mondja, hogy kenyérre. Mondom, kisfiam, gyere, elmegy a bácsi veled, kiválasztod a kenyeret, és megveszem. Sarkon fordult, és ott hagyott. Sajnos a kérés nem mindig őszinte. De a mi imádságaink is lehetnek megszokottak. Az imádságban ott vannak a bizonyos frázisok. Tegnap jelen voltam istentiszteleten, és hallgatok egyik testvérnek az imáját, és többek között azt mondja el, bocsáss meg a mi vétkeinket, ha megbántottunk. Hát hadd kérdezem, van-e olyan nap, amikor nem bántjuk meg a jó Istent? De ezt honnan? Ezt hallotta másiktól. És frázisként használja, és nem gondolja végig. Következő, azért kérjünk, hogy másokat boldoggá tegyünk. Azért kérjünk, hogy vigasztalást tudjunk hozni. Azért kérünk, hogy bátorítsuk az elcsüggett embereket. Vannak ebben a faluban is emberek, akik betegek? Vannak emberek, akik bátorításra szorulnak? Mert nem csak a pénzen múlik a boldogság. Mert sokaknak van pénzük, és mégsem boldogok. Megfordítom a mondatomat. A gazdag emberek nagy része boldogtalan. Azt gondolja nagyon sok ember, hogy a pénz boldoggá teszi az embert. Én ismertem és ismerek dúsgazdag embereket. Csak például elmondok egy történetet. Ismerek egy embert, nagy gazdász, nem tudom, hogy hány hó gyümölcsöse van. Kérdezem tőle, miért vagy ideges? Sok termés lesz. És azon kell idegeskedni? Igen, alacsony lesz az ára. Másik évben, miért vagy ideges, kevés termés lesz, kevés haszon lesz. Van ok mindig idegeskedésre? Mindig van. De van Istennek egy tanácsa. 55. Zsoltár 23. verse. Vesd az Úrra a te terhedet. Ő gondot visel rólad, és nem engedi, hogy valamikor ingadozzék az igaz. Kedves testvéreim, ne aggodalmaskodjunk feleslegesen. Mert a mi aggodalmaskodásunkkal semmit nem tudunk megoldani. Kérjünk Istentől, hogy áldás lehessünk. Kérjünk, hogy adhassuk. Úgy, hogy milyen sokszor elmondtam már ma este ezt, hogy kérjünk, hogy adhassuk, de menjünk tovább. A barát a baráttól éjfélkor kenyeret kér, hogy a vendégének adhasson. Ez a keresztény élet. Mi nem lehetünk holtenger, mi nem lehetünk zsákutca, mi a mennyei áldások tovább adói kell, hogy legyünk. A másik nagy kitartó kérés. Kedves testvéreim, elmondom egy kigondolt példát segítségével szeretném bemutatni, hogy miért kell kitartanunk az imában. Például egy hívő ember kér valamit Istentől. És azt mondja a sátán neki, hogy tudod mit, ez a te hívőd, aki azt mondja, hogy hisz benned, ez nem őszintén kéri. Ne hallgass meg az imádságát fél évig, és meglátod, hogy abba hagyja. Testvéreim, vannak-e dolgok, vannak-e imádságunknak tárgya, amelyért már fél éve imádkozunk? Vagy egy évet imádkozunk? Én ismerek egy szemét, aki 8 évig imádkozott a férjért, hogy fogadja el Jézus Krisztus, és mi Isten 8 év után hallgatta meg. Legyünk kitartóak a mi imádságunkban. Soha ne adjuk fel. Nem mondjuk, hogy hiába imádkozok már egy éve, és semmi válasz nincs. Erre majd még később külön ki fogok térni. Van-e olyan barátunk, akihez éjszaka bármelyik órában elmehetünk kérni valamit tőle? Ez volt az előbbi kérdésünk, igaz? És hány olyan barátunk van? Ha nem lett volna ennek az embernek barátja, akihez éjfélkor is el tudott menni, és amit kért, megkapta, tudott volna-e enni, adni a vendégeknek? Ezért a barátnak óriási szerepe van. Kinek a szerepében vagyunk mi? Késő érkező vendégében, aki a szomszédba megy kenyeret kérni, vagy aki nem akar adni. Látjátok, hogy milyen sok oldalról meg lehet közelíteni Jézus Krisztusnak ezt a rövid példázatát? Valakinek a szerepét betöltjük. Lehet, hogy vendégek vagyunk, akik későn érkezünk. Lehet, hogy a szomszédban azok vagyunk, akik megyünk kérni Istenhez, hogy adhassunk embertársainknak. Nagyon különös, hogy Jézus Krisztus itt magát úgy mutatja be, mint aki nem akar adni. Visszatérek az előbbi példához, azt mondtam, hogy egy ember imádkozik Istenhez, hogy adjon neki ezt és ezt, és a sátán azt mondja Jézus Krisztusnak, hogy ne hallgass meg fél évig, ugye ezt mondtam el, meglátod, hogy abba hagyja. Sokszor igaza van-e a sátánnak? Van-e olyan, amiért egy éve már imádkozunk? Sok minden. Határozott kérés, vagy kérelem. Barátom, adj nékem kölcsön 3 kenyeret. Nem azt mondja, hogy tudod mit, kellene valamit adnom a vendégeknek, de adjál valamit. Legyünk mindig a imáinkban nagyon határozottak. Például a Szentírásban fel van jegyezve egy történet. Ábrahám a damaszkusi Eliézert, a leghűségesebb szolgáját megesketi, és azt mondja, hogy menj és hozzál feleséget az én fiamnak, az én rokonságomból. Hát honnan tudja azt szegény szolga, hogy az ő urának fia melyik rokonlánya lesz boldog? Odáll a kúthoz, amikor este felé mentek vizet meríteni, az asszonyok mentek vízét, és megint azt mondja, atyám, ma hozd elém azt a lányt, akit te az én uram fiának szenteltél. És legyen egy jel, és a jel az, hogy én kérek tőle egy pohár vizet, és az a lány kész megitatni a tevéimet. Zárjál be, hadd mondjam el, hogy 10 tevét vitt magával. És egy-egy teve 50-től 100 vizet képes meginni. Tehát határozottan kérte Eliézer Istent, és jött Rebeka, és pontosan azt mondta, hogy adjál egy pohár vizet, adott neki, és azt mondja, megitatom a tevédet is. Határozott kérelem, amikor imádkozunk Istenhez, ne általánosságban imádkozzunk. Amire szükségünk van, amit látjuk, hogy amit kell nekünk, azt tegyük. Tanuljuk meg Jézus tanítása szerint imádkozni. És most néhány igen-igen fontos dolgot. Legyünk kitartóak az imában. 1-2 év, 3 év, 4 év. Ha úgy érezzük, hogy az Isten akaratával megegyező a kérelem, akkor legyünk kitartóak az imában. Imáink ne legyenek énközpontúak. Erre utaltam az imént, amikor azt mondtam, hogy adjál nekem, adjál, hogy adhassak. Azért kérjük, hogy adhassuk. Bennünk is Krisztus önfeláldozó szeretete legyen látható. Kis mondja a Biblia, jobb kapni, mint adni, vagy jobb adni, mint kapni. Nagyon hasonló. Mit szeretek én? Adni jobban, vagy kapni? Nagy részt kapni. Ez az őszinteség. Azonban figyelemre méltó az, hogy a bibliai elv ide tartozik. És hogyha bennünk lakozik, bennünk él Krisztus, akkor az önfeláldozó szeretet látható az életünkben. Ha csak beszélünk róla, akkor az semmit nem ér a gyakorlat életben. Csak akkor kapunk újabb áldásokat, ha előbbieket továbbadjuk. Ez az, amire utaltam, amikor szedtem a könyvet, és végül mi lett volna, mi lett az én kezemmel? Tudtam már többet áttenni a bal kezembe? Nem. De hogyha én ezt továbbadom, akkor újat kérhetek, és ezt is továbbadom, akkor megint kérhetek, mert üres a kezem, az egyik és a másik is, és tovább tudom adni. Kedves testvérem, több oldalról törekedtem megvilágítani Jézus Krisztusnak ezt a példázatát, és én nagyon-nagyon szeretnék mindannyiatoknak a szívére tenni azt, hogy szívleljük meg Jézus Krisztusnak ezt a példázatát is, és tegyük azt úgy, ahogy Jézus ebben a példázatban tanít. Példázatbeli barát annyit ad, hogy fejeződött be, amennyi kell. És itt szeretnék néhány igen-igen fontos elvet látni, az, különösen az új szövetségi szentírásban. Például Efézus berekhez írott levél 4 rész 7. verse. A kegyelemnek pedig mindegyikünknek a Krisztus ajándékának mértéke szerint adatott. Mit kapunk mérték szerint? Még a kegyelmet is. Isten tudja azt, hogy mennyi kegyelem szükséges egyikünknek, másikunknak, harmadikunknak. Mert emlékszetek arra az esetre, amikor Jézus Krisztus ott van a farizeus Simon házába, és Mária Magdolna bemegy, és rákönni azt a drága kenetet, és akkor a farizeus gondolja magában, ha ez valóban Jézus volna, akkor tudná, hogy ez a parázna nő kenni az ő lábát. És Jézus Krisztus tudja, hogy miről gondolkodik Simon, és azt mondja, hogy akinek sok bocsátatott meg, az nagyon szeret. Vagy egy másik, aki a kevesen hű, az a sokon is hű. Aki a kevesen hamis, sokon is hamis az. Tehát itt azt mondja az ige Efézusi levélben, hogy a kegyelem pedig mindegyikünknek, a Krisztus ajándékának mértéke szerint adatott. Még a kegyelmet is mérték szerint kapjuk. Isten nem olyan, mint a példázatbeli szomszéd. Lukács evangéliumához térjünk, és Jézus Krisztus elmondja tovább a példázatot, egy másik példázatot, amely a Lukács evangélium a 11. rész 9 és 10. versében van. Én is mondom néktek, kérjetek, és megadatik néktek. Keressetek, találtok, zörgessetek, és megnyitatik néktek. Mert aki kér, mind kap. Aki keres, talál, és a zörgetőnek megnyitatik. Figyeljük meg, Jézus Krisztus a kérésnek ezt a három formáját használja. Kérjetek, keressetek, zörgessetek. Kedves testvéreim, tudjuk-e mi azt, hogy mi a legjobb a mi számunkra? Igen vagy nem? Nem tudjuk. Van egy régi-régi történet, Kínában volt egy idős ember, meg a fia, és a fiának eltört a lába. Összefutottak a faluból a szomszédok, jaj, szegény ember, milyen szerencsétlenül járt, fia eltört a lábát. Azt mondja az idős kínai, az apuka, lehet, hogy jó, lehet, hogy rossz. Nem sokára kitört a forradalom, minden fiatalt elvittek a háborúba, az ő fia otthon maradt. Ki tudja azt, hogy mi a jó nekünk, Istenünk? Egyezünk ezzel? De mi tegyük ezt a három dolgot, mert azt mondja, hogy akár kérünk, akár keresünk, akár zörgetünk, mindannyian kapunk. De sokszor úgy történik, hogy nem úgy kapjuk meg, ahogy mi kérjük. Mert az nem lenne áldásos számunkra. Ezért fogadjuk el, vagyis legyen a mi elvünk is, hogy ahogy Jézus Krisztus imádkozott, legyen meg a te akaratod. Getsemáné kertjében. Jézus élete legyen a mi életünk is. János Evangélium a 17. rész 19. versében, a főpapi imájában figyeljük meg, hogy Jézus Krisztus hogyan imádkozik az Atyához. Én ő érettük oda szentelem magamat, hogy ők is megszenteltek ki legyenek az igazságban. Miért lehetünk mi bűnös emberek megszenteltek az igazságban? Mert volt valaki, és ez a valaki nem más, mint Jézus Krisztus, aki érettünk oda szentelte magát is feláldozta. Ő adott, hogy mi áldásban részesüljünk. Krisztus példázata című könyvben a 94. oldalon ezt az elvet találjuk. Isten próbára tesz, megaláz, hogy meglássuk, miért nem tud szentek által munkálkodni. Kedves testvéreim, megtörténhet, hogy különböző betegség, probléma ér bennünket, azért, hogy elgondolkozzunk az élet valóságáról. Elmondok szintén egy történetet. Kezdő lelkész voltam, és egy testvérnőnek a férje nagyon durva volt. Nem is nagyon szerette, mikor elmentem meglátogatni őket. Egyszer elmegyek, és azt mondja nekem, jaj, Faragó, olyan jó, hogy jött, olyan beteg vagyok, imádkozzon értem, hogy meggyógyuljak. Imádkoztam, 2 hét múlva elmegyek meglátogatni, jól van. Akkor azt mondta, amikor imádkoztam, hogy ha meggyógyít Isten, akkor az első utam az imaházba lesz. És kérdeztem tőle, mikor 2 hét múlva meglátogattam, hogy akkor mikor találkozunk az imaházba. Már micsoda Isten, micsoda hit! És ez elismétlődött 3-4-szer. Következő alkalommal mentem, megint beteg volt, megint kért, hogy imádkoztam, megint meggyógyult. Amikor egészséges volt, nincs Isten, 3-szor ugyanez ismétlődik, 4-szer elmegyek hozzá, és azt mondja, hogy jaj, Farag, olyan rosszul vagyok, imádkozzon értem. Mondja neki, ne haragudjon, Istennel nem lehet játszani. Ne csak akkor keressük az Istent, amikor bajban vagyunk, hanem akkor is, amikor minden jól megy az életünkben. Figyeljük azonban meg, hogy Isten ígéretei feltételhez kötöttek. János Evangélium a 14 rész 15 és 21. verse. Ha engem szerettek, az én parancsolatomat megtartsátok. Mi a feltétel? A parancsolatok megtartása. És a 10 parancsolat megtartásával mit fejezzük ki? Azt, hogy szeretjük az Istent. Aki ismeri az én parancsolatomat és megtartja azokat, az szeret engem. Aki pedig engem szeret, az szereti az én atyám is. Én is szeretem azt, és kijelentem magamat annak. Kedves testvéreim, azt mondja, hogy azzal fejezzük ki Isten iránti szeretetünket, hogy megtartsuk a parancsolatait. Házasságból hozok egy példát. Kevés időt töltsek el, és sokat mondjak, férje azt mondja a feleségnek, te így szeretlek, úgy szeretlek, majd megeszlek. De a felesége mellett tart 2-3 nőt. Mennyit ér a szó? Így szeretem az Istent, még úgy szeretem az Istent, még neki akarok szolgálni, de az életem teljesen másról tanúskodik. Mi az igaz, amit mondunk, vagy amit életünk? Mi életünk. És ami életünk ad súlyt a mi szavainknak, pozitív és negatív irányban is. Ha az Istentől adott feltételek teljesítése nélkül kérünk valamit, akkor megsértjük Istent. Az elébb mit olvastuk? Ha engem szerettek, az én parancsolatomat megtartsátok. Igen, én szeretem az Istent, de nem tartom meg a parancsolatait. Akkor szeretem-e az Istent? De itt, ami kemény, ami nagyon elgondolkodható, ha mi emberek nem teljesítjük az Isten által adott feltételt, és ha kérünk valamit, akkor megsértjük az Istent. Krisztus példázatai című könyvben ezt találjuk feljegyezve, ha kérünk, de nem engedelmeskedünk, olyan számlát akarunk az Úrral kiegyenlíteni, amelynek feltételeit mi magunk nem teljesítünk. ha mi nem engedelmeskedünk Istennek, akkor sértjük az Istent, amikor kérünk tőle bármit. Az engedelmesség szabja meg. Nagyon különösek ezek a dolgok. Szeretnék, kedves testvéreim, még egy ígét olvasni. Példabeszédek könyvének a 28. részéből pró és kontrát is olvasok. Mind a kettőt olvasom. Példabeszédek könyve 28. rész azt mondja a 13. versben, aki elfedezi az ő vétkét, nem lesz jó dolga. Aki pedig megvallja és elhagyja, irgalmasságot nyer. Ha takargatom a rossz szokásaimat, takargatom bűneimet, nem lesz jó dolgom, azt mondja. Ha pedig megvallja és elhagyja, a bűnt, irgalmasságot nyer. Azonban a 9. versben nagyon-nagyon keményen fogalmaz Isten, lelkétől ihletett. Valaki elfordítja a fülét a törvény hallásától, annak könyörgése is utálatos. Ha én törvénytaposó vagyok, akkor mi az imádságom, mit mond a Biblia? Annak könyörgése is utálatos. Ezeket tartsuk szem előtt, amikor kérjünk, hogy adhassuk. Nézzük meg Jézus ígéretét, János evangélium a 15 rész 7. versében. Ha én benne maradtok, és én beszédem bennetek marad, kérjetek, amit csak akartok, és meg lesz néktek. Figyeljük meg, hogy a Krisztussal való kapcsolatunk szabja meg, hogy imáink meg lesznek-e hallgatva. Vagy csak a mennyezetig mennek el. Becsületesek vagyunk-e Isten iránt? Malakiás próféta könyvéből hozom ezt az ígét, a 3. rész 7. verséből. Atyáitok idejétől fogva eltértetek rendeléseimtől, és nem tartottátok meg azokat. Mióta? Atyáitok idejétől. Tehát nem egy nap, két nap, éveken keresztül, évtizedeken keresztül. Tudta Izrael népe az igazságot, de nem tartotta be. Taposta. Mit mond tovább? Térjetek hozzám, és én is hozzátok térek. Kedves testvérem, figyeljük a sorrendet. Melyik megy előbb? Előbb Isten tér hozzánk, és utána mi ő hozzá, vagy először mi térjünk hozzá, hogy Isten hozzánk térjen. Mi térjük? És kedves testvérem, hogyha ez nem látható egy keresztény ember életében, akkor az gyakorlatilag nem keresztény. És most figyeljük meg, amikor itt azt mondja, hogy térjetek hozzám, és én is hozzátok térek, azt mondja a seregeknek, ura, de azt mondjátok, miben térjünk, vagy miből térjünk meg? Ha én nem vagyok bűnös, minden hibámra, bűnömre magyarázatot tudok adni. De csak a Biblia nélkül, és nem a Bibliával. Imáink meghallgatásának feltételeit a következő képpen találjuk. Krisztus példázata című könyvnek 96. oldalában. Isten nem azt mondja, hogy kérd egyszer, és megkapod, hanem arra szólít, hogy lankadatlanul, álhatatosan imádkozzunk. Krisztus így szólt Máriához Lázár sírjánál, ha hiszel, meglátod majd az Isten dicsőségét utalva a testvérének a feltámadására. Tudjátok, testvéreim, hogy ez a probléma, hogy sok embernek nincsen élő hite. Jobban bízunk magunkban, mint Istenben. Évtizedeken keresztül figyelem azt, hogy emberek hogyan, mit mondanak el, és mi van bennük. Hát, jó segítségével reméljük, hogy meg tudjuk csinálni, de azért úgy érezzük, hogy ezt mi is meg tudjuk csinálni. Értsük, a vallás leple alatt mondjuk, hogy Isten segítségével csináljuk meg, de hát azért van nekem elég erém ahhoz, hogy én fogjam azt és elvégezzem a munkát. Isten nélkül próbálunk eredményeket elérni. Soha. Sokat terveznek és keveset imádkoznak. Számos példa van a Bibliában, hogy tesznek fontos lépést emberek, a Bibliában van írva, de Isten tanácsát nem kéri ki. A szokásból mondott ima csak a mennyezetig jut el. Kedves testvéreim, amikor imádkozunk, Jézus azt mondja,

Isten tesz bennünket eredményessé, és nem a mi képességeink azok, amelyek bennünket eredményessé tesznek. Máté Evangélium a 19. rész 26. versében ezt olvassuk, Jézus pedig rájuk tekintvén mondanékik, embereknél ez lehetetlen, de Istennél lehetséges. Amire mi képtelenek vagyunk legyőzni rossz szokásainkat, csúnya szavainkat, bármi, ami elválaszt bennünket Istentől, ne adjuk fel a harcot, vívjuk a csatát Isten segítségével, hogy célba érjünk. Miért? Azért, mert ahol a hit őszinte, ott együtt jár az elfűség és az álhatatosság. Mi az, hogy elfűség? Isten a Bibliában számos elvet mondott, sok elvvel találkozunk. Ragaszkodjunk a Biblia elvekhez, legyünk álhatatosak, mi az, hogy következetesek. És ezt találjuk feljegyezve Ésaiás próféta könyvének 40. részében, a 30 és 31. versben, elfáradnak az ifjak, és meglankadnak, megtántorodnak a legkülönbek is. De akik az Úrban bíznak, kik? Akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyak elnek, mint a saskesejű, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el. Kik nem fáradnak el? Kik nem lankadnak el? Akik az Úrban bíznak. A legkülönbek is elfáradnak. Nem emberi erővel, nem emberi hatalommal fogunk célba érni, hanem Isten segítségével. Kedves testvéreim, kérjünk, hogy adhassunk. A Jézus nevében hittel elmondott ima áldásthoz ezt találjuk Róma belekhez írott levél 8 és 26. versében. Hasonlatosképpen pedig a lélek is segítségére van a mi erőtelenségünknek. Olyan bátorító. Volt már az életben, vagy van most is, hogy elcsüggedünk? Ahogy szoktuk mondani, elanyátlanodunk? Úgy érezzük, hogy nincs tovább erőnk vinni az élet gondját, terhét, problémáját. Lehet az egészségi, vagy betegség, vagy bármi más. És úgy érezzük, hogy most már vége. Hasonlatosképpen a lélek is segítségünkre van a mi erőtelenségünknek. Testvéreim, ha erőtelennek érezzük magunkat, ne felejtsük el, akkor vagyunk erősek. Miért? Mert ha erőtelennek érezzük magunkat, akkor két kézzel kapaszkodunk az Isten segítségébe. De ha úgy érezzük magunkat, hogy én mindenre képes vagyok, Isten, nincs Isten, nem kell nekem Isten, elég okos vagyok én, elég bölcs vagyok, elég erős vagyok én, majd én megcsinálom. Melyik az áldottabb lelkiállapot? Amikor erőtelennek érezzük magunkat, vagy amikor túlerősnek érezzük magunkat? Tovább olvasom, mert azt, amit kérnünk kell, amint kellene, nem tudjuk. Azért ismételtem meg, és még egyszer hozom, mert azt, amit kérnünk kell, amint kellene, nem tudjuk. De maga a lélek esedezik mi érettünk imoghatatlan fohászkodásokkal. Ha csak mi imádkozunk, az vajmi keveset ér. De ha a lélek esedezik értünk, akkor célt értünk. A Szentléleknek óriási munkája van, és ezért, ha mi Krisztusban vagyunk, akkor ez lesz látható a mi életünkben is. János első levelében, a 3. rész 24. versében ezt olvasom, aki az ő parancsolatait megtartja, az ő benne marad, és ő is abban. És abból ismerjük meg, hogy bennünk marad, abból a lélekből, amelyet nekünk adott. Egyik alkalmon itt, ezen a helyen, vasárnap esténként, amikor Krisztus példázatait tanulmányoztuk, akkor említettük azt, hogy Jézus Krisztus minden reggel részesült a Szentlélek kerességében. Minden reggel. És csak úgy tudott ő is győzedelmes életet élni. Hát ha Jézus Krisztus, aki bűntelen volt, nem olyan gyarló, mint mi vagyunk, szüksége volt arra, hogy naponta újból az Atya felvértezze a Szentlélekkel, akkor hol vagyunk mi? Ezért kérjük az Isten segítségét.

segítségét. És figyeljük meg, hogy alakítja, hogy építi fel, hogy mondja el, aki az ő parancsolatait megtartja, az ő benne marad. Mert Jézus Krisztus azt mondta János Evangélium a 15 rész 5 versében, hogy nálam nélkül semmit sem cselekedhetek. Én ti bennetek, ti pedig én bennem. Jézus Krisztus nem egy helyen elmondja azt. Kedves testvéreim, szeretnék lassan ennek a tanulmányzásnak a záró szakasza felé haladni, azonban egy dologra nagyon-nagyon kérlek benneteket. Ne elégedjünk meg az igazság formájas gyakorlatával. Mert az igazság formájas gyakorlata semmit nem ér. Lehetnek az embereknek jó véleményük rólunk, de Pál apostol azt mondja, hogy ha embereknek igyekszek tetszeni, Krisztus szolgája még nem vagyok. Arra törekedjünk, és figyeljük meg, hozok egy igét a Bibliából, ami nekem rengeteget jelentett, és jelent, és jelenteni fog, amíg élek. Róma beliekhez írott levélből olvasom a 16. részből a 20. verset. A békességnek Istene megrontja a sátánt a ti lábaitok alatt hamar. Ami Urunk Jézus Krisztus kegyelme veletek. Amen. Így zárul ez a vers. Na most, kedves testvérem, próbáljuk végig gondolni. Azt mondja, a békesség Istene megrontja a sátánt a ti lábaitok alatt hamar. Ez mit jelent? Figyelem, amik vallásos emberek beszélgetnek, ma pedig divatvallásosnak lenni. Rádióban, tévében is Istenre hivatkoznak, és beszélnek, sőt, bibliai dolgokról is hoznak. De kedves testvérem, mit jelent ez az ige? A békességnek Istene megrontja a sátánt a ti lábaitok alatt hamar. Térek arra, amire akartam az előbb kitérni. Ma vallásvilágban élünk. A két ember beszélget, és azt kérdezi egyik a másikától, ugye te születésedtől fogva keresztény vagy? Persze, hát még csecsemőkoromban megkereszteltek. Azért, mert csecsemőkoromban megkereszteltek, azért én keresztény vagyok. Mi tesz engemet keresztény emberré? A Biblia szerinti életem. Másik dolog. Hány éve jársz Krisztussal? Ezek vallási zsargonok. És azt mondja, hogy én már 12 éve, vagy 25, vagy 30 éve. Csak tudjátok-e, testvéreim, az, hogy ez sem egyik, sem másik, sehol nincs megírva a Bibliában. Jézus nem velünk akar járni, Jézus bennünk akar lakozni. Pál ezt nagyon jól megtapasztalta, élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Az előbb is János leveléből ezt olvastuk. És itt is ez van, az ő benne marad, és ő is abban. De most olvastam az igét. A békességnek Istene megrontja a sátánt a ti lábaitok alatt hamar. Hol kell Istennek lakoznia, hogy a te lábad alatt legyőzze a sátánt, és az én lábam alatt legyőzze a sátánt? Jobb felől kell, hogy legyen Jézus, bal felől kell, hogy legyen Jézus, elől vagy hátul vagy hol. Értjük? Jézus Krisztus csak akkor tudja legyőzni a sátánt a mi lábunk alatt, ha a Szentlélek által bennünk lakozik. És Jézus Krisztus ezzel a példázattal ezt akarja elmondani. Záradékként szeretném hozni, Jézus Krisztus Lukács evangéliumából még beszél a gonosz szülőkről, hogy azok tudnak jó ajándékot adni. Lukács evangéliumának ugyanazon a részénél, 11. rész 11-től a 13-ig. Melyik atya az közületek, akitől a fia kenyeret kér, és ő talán követ ad néki? Van-e ilyen szülő? Én még nem találkoztam. Tovább megy. Vagy ha halat kér valamelyik gyerek, ugye erről van szó, a hal helyett kígyót ad-e neki? Ilyen szülővel se találkoztam. Avagy ha tojás kért, vajon skorpiót ad-e néki? Ha ilyen szülővel se találkoztunk. Ha azért ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékot adni, mennyivel inkább ad a ti mennyei atyátok szent lelket azoknak, akik kérik tőle.
Micsoda hasonlat, micsoda példabeszéd. Jézus Krisztus azt mondja, ti gonosz emberek, ti bűnös emberek vagytok. És ti tudtok bűnös emberek létére, ha kenyeret kér, akkor nem követhatsz, hanem kenyeret. Tudtok jó ajándékot adni a gyerekeiteknek? Igen. De ha ti gonosz létetekre, erre képesek vagytok, mennyivel inkább a ti mennyei atyátokat, szent lelket azoknak, akik kérik. Akkor kérjünk szent lelket. Kérjünk, hogy adhassuk, hogy áldás legyünk. Mindannyiunknak van reménye, ha elfogadjuk Jézus Krisztus megmentő üzenetét. Drága testvérem, Isten segítsen meg, hogy kérjünk, de ne önzően. Kérjünk, hogy adhassunk.

98. Zsoltár. Énekeljetek az Úrnak új éneket, mert csoda dolgokat cselekedett, és megsegítette őt az ő jobb keze és az ő szentséges karja. Tudtulatta az Úr az ő szabadítását, a népek előtt megjelentette az ő igazságát. Megemlékezett az ő kegyelméről és Izrael házához való hűségéről. Látták a föld határai mind, ami Istenünknek szabadítását. Vígan énekelj az Úrnak, te egész föld! Harsugjatok, örvendezzetek és zengedezzetek! Zengedezzetek az Úrnak hárfával, hárfával és hangos énekléssel, trombitákkal és kürtzengéssel vigadozzatok a király az Úr előtt. Harsogjon a tenger és minden benne való, a világ és akik lakoznak benne. A folyóvizek tapsoljanak, a hegyek együttesen örvendezzenek az Úr előtt, mert eljön megítélni a földet, megítéli a világot igazsággal, és a népeket méltán.

Hatodik Zsoltár. Az éneklőmesternek a Neginótra, a Seminit szerint Dávid Zsoltára. Uram, ne fegy meg engem haragodban, és ne ostoroz engem búsulásodban. Könyörülj rajtam, Uram, mert ellankadtam. Gyógyíts meg engem, Uram, mert megháborodtak csontjaim. Lelkem is igen megháborodott, és te, ó Uram, meddig késel? Térj vissza, Uram, mentsd ki lelkemet, segíts meg engem kegyelmedért, mert nincs emlékezés rólad a halálban, a Seolban kicsoda dicsőít téged. Elfáradtam sóhajtozásomban, egész éjjel áztattam ágyamat, könyhullatással öntöztem nyoszolyámat. Szemem a bánattól elbágyadt, megvénhedett minden szorongatóm miatt. Távozzatok tőlem mind, ti bűncselekedők, mert meghallgatja az Úr az én siralmam szavát. Meghallgatja az Úr az én könyörgésemet, elfogadja az Úr az én imádságomat. Megszégyenül majd, és igen megháborodik minden ellenségem. Meghátrálnak, és megszégyenülnek hirtelen.

Ó, mondd, mikor volt az a nap, az a perc az Úr előtt, hogy térdre hulltál? És hőn kérted őt, a jó megmentőt, adja néked is irgalmát.

0: Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a Bátran a jövőbe című adást hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült.
1: Kedves nézőink, nagyon sok szeretettel köszöntjük Önöket ezen a héten is itt a Reménység TV-ben, a Bátran a jövőbe című adásunk újabb kiadásában. A nevem László Varga Zoltán. Köszöntjük azokat is, akik a Reménység Hangja Rádióban hallgatják adásunk rádióváltozatát, a Reménység Hangja Rádió kolozsvári stúdiójának adáskörzetében a 88,3 MHz-es frekvencián. Isten hozta mindannyiukat. Adósok vagyunk Önöknek egy témának a folytatásával, befejezésével, amelyet a múlt héten kezdtünk el, nem feledkeztünk meg, és nem is szeretnénk ezt az adósságot tovább fenntartani. Úgyhogy már ma folytatjuk mindazoknak a témáknak a továbbfejtegetését, amelyekkel foglalkoztunk az elmúlt héten. És éppen ezért itt van a stúdióban Éhes János Róbert lelkész is, akit sok szeretettel köszöntök az Önök nevében is, Isten hozott.
2: Köszönöm szépen a meghívást, én is nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit.
1: Egy új tévésorozatot kezdtünk el, témasorozatot az elmúlt alkalommal, amelynek mellékleteként egy könyvet is felajánlunk mindazoknak, akik szeretnék ezt mélyebben tanulmányozni, a Végidők titkai címmel, amely tulajdonképpen az ősi bibliai proféciák jelenbe és jövőben mutató üzeneteit segít megérteni azoknak, akik megoldást, reménységet, biztonságot keresnek a mai és az eljövendő időben. Ezt a könyvet ingyen felajánljuk mindazoknak, akik ezt kérik, és Román Ajkó hallgatóinak is egy hasonló témai könyvet tudunk felkínálni sok szeretettel, nem kevésbé azoknak, akik ezt kérik, akár román, akár magyar nyelven egy Bibliát. Mindez igényelhető a kapcsolat@speranzatv.ro e-mail címen. Most pedig térjünk rá arra, amit az elmúlt alkalommal fenntartottunk, mint témát. Beszéltünk arról, hogy egy alkalommal Babilonban a Krisztus előtti 7. század vége fele, közeledve a 6. századhoz, Nabukodonozor király egy álmot látott, amelyet Dániel fejtett meg. Isten adta a királynak az álmot, és Dánielnek a megfejtést, és ebből láthattuk meg azt, hogy úgy az akkori jelen, Dániel és a Nabukodonozor jelene, mint a későbbi időszakok, amelyek elvezetnek máig, sőt, ahogy azt látni fogjuk ma, még a jövőbe vezető időszakok is benne vannak ebben az álomban, mint egy biztos kijelentésben, amely teljesedett, és a már teljesedett részek alapján elmondhatjuk, hogy a jövőbe mutató része is ugyanúgy fog teljesedni. Rövid összefoglalásképpen pedig hadd mondjuk el, hogy a Dániel könyve második fejezetében olvasható álomról van szó, ebben megjelenik egy állókép, amelynek az aranyfeje Babilon, jelképezi a babiloni birodalmat, az ezüst, mellkas és karok az ezt követő Médo-Perzsa birodalmat, a bronz derék a görög birodalmat, amely követte a Médo-Perzsákat. Most pedig megérkezünk, és innen folytatjuk tovább. Következik ugye a két vas lábszár, majd a vas és agyag lábfejek, és a lezuhanó kő, mert így teljes a látomás. Nézzük meg, hogy ezek a fennmaradó jelképek a történelemben hogyan teljesedtek be.
2: Valamilyen szinten már érintettük ugye a vas lábszárakat, de már nem volt sok időnk ezt kifejteni. Itt még egy világbirodalmat látunk a görög-makedon birodalom után, és ez nem más, mint a római birodalom. Két lábszár, mert ketté válik, kelet és római, nyugat-római és kelet-római birodalomra, ez egy idő után. Vas, mert mi jellemezte Rómát? Hát vasakarat, vasfegyelem, vasfegyverek, ugye a katonáknak a felszerelése már ebből állt. Mindent alávetettek a katonaság hatékonyságának infrastruktúrát, közigazgatást, nem állt ellenük szinte senki. Kezdetben a hódításaiknak minden ellenség behódolt. Brit szigetekig eljutottak, Észak-Afrikáig eljutottak, Ázsia területére eljutottak.
1: Hát a földközi tenger partvidékének nagy részét meghódította.
2: Így van. És ami érdekes számunkra, mert ugye Krisztus előtt 168-tól Krisztus után 476-ig.
1: Akkor volt a nyugat-római birodalom bukása. A kelet-római az körülbelül 1000 évvel túlélte, de befolyása elmaradt.
2: Igen, már nem világbirodalomként maradt fenn. Világbirodalom, hát kint, igen, Krisztus után 476-ig beszélhetünk esetleg a római birodalomról, de észrevehetjük azt, hogy utána már nem következett más ilyen mértékű világbirodalom. Eddig nagyon könnyű volt észrevenni, hogy melyik ki után következik, legalábbis itt Európa térségeiben a hatalmas birodalmak követték egymást, viszont egy adott pillanatban az állókép már nem ad nekünk egy következő nagy birodalmat. És felmerül a kérdés, hogy akkor mi az, ahova elérkezünk. Mert maga az állókép utolsó része is érdekes. A vasnak és cserépnek a keveredése, vagy nem keveredése pontosabban, mert valamilyen szinten együtt vannak, de tudjuk azt, hogy kémiailag nem lehet őket egységessé tenni.
1: Nem lehet belőlük egy stabil,
2: összefüggő homogén
1: keveréket alkotni.
2: Igen.
1: És az az érdekes még, hogy ez ugye a szobrot emberi kéz készítette, tehát valaki megpróbálta ezeket összekeverni, de nem sikerült.
2: Így van. Valamennyire. Látszólag egymás mellé tette őket, de nem lett belőle egység. Érdekes megfigyelni a történelmet, hogy voltak törekvések egységre. És ez a látszólagos egység is arról beszél, hogy a Szentírás nem zárja ki, hogy lesznek és voltak erre törekvések. De már nem lesz olyan mértékű világbirodalom, mint amelyek addig voltak. És csak egy pár példát, hogyha felsorolnánk, ugye Szovjetunió megpróbálta, feloszlott. Európai Unió, azt látjuk, hogy már másfajta egység. Azért valamilyen szinten van egység, de azért mégis minden állam külön van. Látjuk azt, hogy ebből is volt már példa arra, hogy ki is lépnek.
1: Hát és azon belül is ott vannak ugye a gazdasági, politikai feszültségek, nézeteltérések. Tehát együtt vannak, ahogy mondtuk, az agyagról, de nem teljesen egységesen.
2: Így van.
1: És ahogy mondott, tehát ez itt konkrétan miről van szó, a római birodalom utódállamairól, amelyek az egykori nyugat-római birodalomnak a területén helyezkednek el.
2: Igen, tehát ezt nem egy hatalmas birodalom foglalta el, hanem minden kis provinciát a helyi kis törzsek megtámadták, feloszlatták, magukba olvasztották, elkergették, és persze kultúra valamilyen szinten nyomot hagyott, és átvették az ott levő népek azt, amit a római birodalom is hozott, mert ők is azért, ha nem is úgy, mint a görögök, de valamilyen szinten a kultúrával is hódítottak, nem olyan mértékben, de azért megmaradt nyelvi hagyaték, vagy bármilyen más hagyaték azért megmaradt az ott levő népeknek az életében. Ami számunkra fontos, hogy itt egy megosztott világról beszélünk. És talán nem is csak megosztott Európáról, hanem megosztott világról is beszélhetünk. Mert ahogy látjuk, a birodalmak egyre terjednek ki, Még a világbirodalmak idején is nem csak Európát érintették, hanem más kontinenseket is. És a Szentírás pedig arra próbálja ráirányítani a figyelmünket, hogy a világtörténelem egy olyan esemény fele halad, amely minden embernek, minden népnek, minden nyelvnek egységes jelentést hoz. És ez nem más, mint az Úr Jézusnak az eljövetele. És a Szentírásnak az üzenete az, hogy függetlenül attól, hogy milyen néphez tartozunk, vagy kik vagyunk, az Úr Jézus eljövetelével mindannyiunknak foglalkozni kell. Az Úr Jézus eljövetele mindannyiunkat érinteni fog, és talán ez is a következő része Nabukodonozor álmának. Mert eddig beszéltünk az állóképről, de az állókép után még volt egy kis jelenet. Meglát ezt a csodálatos képet, szobrot, de érkezik egy kő, és ahogy már utaltál a múlt adásban arra, hogy még Nagy Sándor is éreztem, hogyha egy láthatatlan kéz irányította volna, vezette volna őket, itt is azt mondja, hogy kéz érintése nélkül csak jön a kő. Nem emberi beavatkozás, érkezik a kő, és összetöri ezt a szobrot. Azt mondja, hogy ebből egy nagy hegy lesz belőle, betölti a földet, és egy olyan uralkodást, olyan uralmat hoz létre, amelynek nem lesz többet vége. Na most, a Szentírás egyetlen egy uralomról, birodalomról beszél, amelynek nem lesz vége. És ez Istennek az országa. Itt kapcsolódik ez a kép a földi történelem Istennek a nézőpontjával, Istennek a beavatkozásával, és itt lesz világszéles az üzenet. Hogy egy olyan uralom lép színre, amelyben a Szentírás tanítása szerint mindannyiunknak helyünk van. Itt már nem lesz gond abból, hogy más nemzetiséghez tartozol. Addig talán Dániel volt az egyedüli, aki két egymás követő világbirodalomban is
1: miniszterelnök
2: volt, és megtisztelt ember. Addig és azóta is úgy látjuk, hogy rendszerváltásokkor nem szívesen tartják ott a régi rendszernek, régi birodalomnak az embereit.
1: Néha még a titkárnőket
2: sem. Néha még a titkárnőket sem, pontosan. Itt viszont azt látjuk, hogy Istennek az uralkodása az egyetemes lesz, és hív bennünket arra, majd ide is elérünk, mindannyiunkat hív, hogy legyen egy helyünk ebben a helyben.
1: Igen, itt egy igeverset még kiemelnék, mielőtt tovább megyünk. Dániel könyve második fejezetéről beszélünk, ugye itt van az álom, és itt van a megfejtés is. És miután beszél a római birodalomról, annak utódállamairól, ezeknek a korában élünk, most ugye az mai modern Európa nyugat-római birodalom helyét foglalja el, és a nyugat-római birodalomba egykor bevándorolt, és ott megtelepedett vándornépeknek az utódaiként jelentek meg a mostani európai népek nagy része. A második fejezet 44. verse azt mondja, hogy ezeknek a királyoknak az idejében, tehát ebben a történelmi korszakban, az utódállamok idején támaszt az egek Isten egy birodalmat, amely nem pusztul el soha, és ez a birodalom másrépre nem száll át, hanem szétzúzza és véget vet azoknak a birodalmaknak, ő maga pedig örökké fennmarad. Hát az Úr Jézus Krisztus eljövetelét, amit ez a kő jelképez, az tulajdonképpen erre a történelmi korszakra teszi, nem lesz tehát újabb nagy világbirodalom, nem lesz új nagy történelmi korszak, hanem ez a történelmi korszak húzódik, nyúzódik, ahogy mondják népiesen, addig, ameddig az Úr Jézus visszajövetele ennek véget vet.
2: Igen, hogy esetleg egy picit összefoglaljuk pár szóban, ugye,
1: igen.
2: Agyag, cserép és vasnak a keveredése, ugye megosztott világ. A kő, nevezhetni magánk az Úr Jézusnak, a kő becsapódása az ő második eljövetele, szobor összetörése, ebben a kontextusban ugye Isten ítélete, hatalmas hegy, amelyik betölti az egész földet, Isten örökkivaló országa. Most annyit még megemlíthetnénk, hogy egyesek próbálták értelmezni a kőnek a becsapódását az Úr Jézus első eljövetelével magyarázni, viszont az által felolvasott ígerész azt bizonyítja, hogy egy későbbi időben történik mindez. Azt mondja, azoknak a királyoknak az idejében, tehát ez ami a cserép agya keveredése, vas keveredése, ami már nem egyezik, aminek a korában élünk most is, csak ekkor történik mindez. Hogyha az első eljövetel lenne a kőnek a becsapódása, az még a Római Birodalomnak az idejében volt. Nem ennek az utolsó résznek az idejében.
1: Az agyagis cserépnek
2: az idejében.
1: És egy másik érv, amellett, hogy nem az első, hanem a második eljövetelről van szó, az maga Jézus Krisztus szavaiban is megtaláljuk. Például megkérdezték tőle a tanítványok Máté 24 elején, hogy mi lesz a jele a te eljövetelednek és a világ végének, és egy körülbelül egy viszonylag rövid időre rá, egy hétre, néhány hétre rá, feltámadás után megint előjön a kérdés, hogy ebben az időben állított helyre az országot Izraelnek? Tehát sem Jézus, sem a tanítványok felfogásában az az örök ország még nem jött el, hanem aztán Jézus abban a kérdésre adott válaszban utal arra, hogy hogyan és mikor fog ez az ország eljönni. Tehát ez egyértelműen rámutat arra, hogy az Úr Jézus idejében ez az ország még nem jött el, annak az eljövetele egy későbbi korszakra tehető, arra a korszakra, amelyikben elmondhatjuk talán túlzás nélkül, hogy mi is élünk. Igen. Na viszont a kérdés az, és a proféciákkal kapcsolatban az egyik kérdés, amit a leggyakrabban elhanyagolunk, de talán a proféciáknak ez volna a fő célja, felkészíteni a jövőre. Hogyan készülhetünk Jézus visszajövetelére?
2: Az egyik fontos dolog szerintem, amit megtehetünk, és meg kell tennünk, az az, hogy ezt a bizonyságtételt, ami fennmaradt számunkra a Szentírásban, ezt olvassuk és tanulmányozzuk. Ahogy már említettük, Dánielnek bizonyíték volt az, hogy egyrészt a birodalomnak a korában élt, amelynek a leírását megkapta. A másik bizonyíték az volt, hogy látott egy váltást, egy birodalmi váltást abból a proféciából, amit ő megtudott és megmagyarázott. És számára az elég volt. Na most, ami számunkra fontos, hogy mi is tanulmányozzuk tovább a Szentírást, mert Isten nekünk is ad bizonyítékokat. És amit már említettük, a személyes életünkben a személyes változások, amelyeket látunk, ezek mind bizonyítékok. Engedjük meg, hogy Isten adjon nekünk tapasztalatokat, bátorításokat, hogy meglássuk a saját életünkben, hogy amit a Szentírás mond, az igaz. És abban a pillanatban, ahogy Isten megerősíti a hitünket tapasztalatok által, megerősíti a mi belévetett bizodalmunkat, hogy ebben a bizonytalan világban is van egy biztos út, akkor tegyünk félre időt, hogy többet tanulmányozzunk. Na most azt is tudjuk, hogy mindezt, amit mi itt elbeszéltünk, a nagy küzdelemnek a kontextusában kell értelmeznünk. És a nagy küzdelemnek a kontextusában van egy ellenfél is, aki megpróbál mindent megtenni annak érdekében, hogy mi ne tanulmányozzuk se Dániel könyvét, se más könyvet a Szentírásból. Tehát az első dolog, amit meg kell tennünk, hogy értsük meg, hogy nekünk erre szükségünk van. És ez a hozzáállás kérdése. Amint én rájöttem, hogy ez fontos, akkor tudatosan ránevelem magam, hogy ezzel foglalkozzak. Szentírásnak a tanítása, vigyázzatok és imádkozzatok. Hogyha nem élnénk nehéz időket, akkor a Szentírás nem mondta volna azt, hogy vigyázzunk. Hogyha nem lenne valaki, aki küzd az ellen, hogy mi imádkozzunk Istenhez, akkor nem fogalmazta volna meg ennyire határozottan, hogy nektek ezzel oda kell figyelni. Egy másik dolog, amit tehetünk, hogy próbáljuk a világ eseményeit, amennyiben lehet, de nem csak a világ eseményeit, hanem a saját életünk helyzetét is a Szentírás fényében figyelni. Itt nem azt akarok mondani, hogy amit látunk magunk körül politikai élet eseményeit, nem kell feltétlenül mindennek megtalálni egy magyarázatát a Szentírásban, mert lehet, hogy nem minden részletre terjed ki a Szentírás, hanem itt igazából egy vonalat ad. Viszont ad nekünk egy értelmezési keretet. Nagyon sokszor meglátjuk azt, hogy mélyen gondolkodó emberek észrevesznek érdekességeket ebben a világban. És nem tudom, lehet másoknak is volt ilyen érzésük. Figyeled őket, hallgatod őket, de amint behelyezed a Szentírásnak az értelmezési keretébe, akkor még mélyebb értelmet nyer. Mert a Szentírás ad egy olyan perspektívát, ami túlhaladja az emberi bölcsességet. Na ezt kell nekünk mindig figyelmünkben tartani, hogy erre a látásmódra nekünk szükségünk van. És egy harmadik mód, amit meg kell tennünk, hogy ne menjen két külön vágányon a mindennapi életünk és a hitünk, vagy az információnk, amit esetleg a Szentírásból gyűjtünk, hanem a kettőnek kéz a kézben kell mennie. Hadd engedjük meg Istennek, hogy segítsen nekünk, hogy éljük meg a mindennapokban azt, amit a Szentírásból tanulunk.
1: Köszönjük szépen! Most szeretnénk az eddig elmondottakat egy teljesen más oldalról megvilágítani. Ugye az elmúlt adásban és a mai adás első részében felvezettük azt a gondolatot, bibliai proféciák és azoknak a történelmi beteljesedése alapján, hogy abban az időben élünk, amelyik megelőzi az Úr Jézus Krisztus visszajövetelét, vagy ahogy mondjuk, talán egyesek fülében negatív kicsengésű lehet, a vég idejét éljük, de hát itt ne a mostani jónak képzelt létünk végére gondoljunk, hanem annak a sok rossznak a végére, ami helyett majd jön a sok jó, és így akkor a vég idő is teljesen más megvilágításba kerül. Nézzük meg, hogy milyen úgymond jelek mutatják azt, hogy ezt az időt éljük, vagy ahogy ezt ezután használni fogjuk, melyek azok a bizonyos időnek, a végidőnek a jelei. Ahhoz, hogy ezekbe belemenjünk, sokkal több idő kellene, éppen ezért csoportosítjuk őket bizonyos kritériumok szerint, de csupa olyan dologról van szó, amit a Biblia maga tulajdonít a végidők jeleinek, amik azt mutatják, hogy a történelem vége fele haladunk. Nézzük meg például, és kezdjük mindjárt, talán nem is azzal, amivel sokszor kezdeni szokták az ilyesmi természeti katasztrófákkal, háborúkkal, hanem azért, hogy a megfelelő megvilágításba kerülnek a dolgok, kezdjük a lelki természetű dolgokkal, és nézzük meg, hogy mi jellemzi a mai vallási világot az Úr Jézus Krisztus eljövetelét megelőző társadalmat. Milyen jelek tapasztalhatók az emberek hozzáállásában, például a vallási kérdésekhez is. Mire utal Jézus? Hogyan figyelhetjük meg ezeknek a beteljesedését a múltban és a jelenben?
2: Vallásnak a kérdése, vallásosságnak vagy lelkiségnek a kérdése, az mindig egy különleges kérdés. Na most nekünk azt kell tudnunk, és a Szentírásból rájövünk arra, hogy Istennek van egy vágya, hogy hogyan vezesse az ő népét. Most Máté evangélium 21. fejezete bevezet egy olyan részt, és a Szentírás többi része is megerősíti, hogy valakinek az az érdeke, hogy az embereket megtévessze. És hogyha Szentírást kézbe vesszük, hogyha a világ történelmet szemléljük, akkor rájövünk arra, hogy mindig is volt olyan, hogy ez igaz istentiszteleti rendszerről valaki szerette volna a figyelmet átirányítani egy hamisítványra. Na most, a Szentírás első lapjaitól kezdődően Sátán próbált egy hamis képet lefesteni Istenről, és próbálta ezáltal az embereket eltéríteni Istennek a követésétől. Hogyha megnézzük Izraelnek a történelmét, a nagy harc miben nyilvánult meg? Hogy megmaradjanak Isten mellett, és a bálványimádásból kimaradjanak. Csak annyi fajta hamis verzió létezett, hogy lassan az ember kezdte az eredetit szem elől tekinteni. Na most a megtévesztés az akkor működik, hogyha sikerül nagyon hasonlót készíteni ugye az eredetihez. És a történelem folyamán nagyon sokszor sikerült ez sátánnak, hogy csak egy nagyon kicsi hazugságot keverjen bele az igazságba. Tehát az egyik első dolog, amiről beszélhetünk, az a megtévesztés. Na most hamis ébredések, hamis Krisztusok, amelyeket az idő bebizonyította, hogy nem Istentől származóak voltak. Meg tudnánk említeni, hogy ha szükség lenne esetleg egy pár nevet is, ilyen hamis Krisztusoktól, a nem is olyan távoli múltból. Ugye Jim Jones, David Koresh, akik szinte nem is csak profétáknak, hanem néha már istenként helyezték magukat az emberek elé.
1: Hát megváltóknak.
2: Megváltóknak mindenképp. Akik azt mondták, hogy az vagyok nektek, amire szükségetek van. Persze ezek a példák rávilágítottak arra, hogy...
1: És hadd annyit említsünk meg csak röviden, hogy az ő munkájuknak nem csupán keserű lelki csalódás volt a nyomában, hanem emberi áldozatok.
2: Igen. Pontosan, tehát Jim Jonesnak az esetében majdnem 1000 ember, több mint 900 ember vesztette életét. David Koresh, ugye ő is maga mellé vont egy pár hívő embert.
1: Pontos szám,
2: több mint 70.
1: Igen. Azoknak nagy része lehetett. Meg is halt, amikor aztán lecsaptak rájuk a hatóságok. És ez csak két eset, az igazság az, hogy erről külön könyveket lehet megírni, mert sok van, és az idő még eltart, még lesznek.
2: És sokszor úgy vagyunk vele, hogy hát régi történetek, vagy hamis Krisztusok, hát ki foglalkozik már azzal, hogy hamis Krisztusokat kövessen. De ezek a példák nem is olyan rég történtek. És látjuk azt, hogy olyan világot élünk, hogy a bizonytalanság olyan nagy, hogy az ember keres magának egy megváltó figurát. Nem tudom, hogyha észrevettük-e, de a filmiparban is kezd visszajönni egy olyan irányvonal, amelyben szuperhősök jelennek meg. Az embernek ez a szinte tudattalan vágya, hogy szüksége van egy hősre, aki belép és megoldja dolgokat.
1: Hát és azért szuperhős, mert tulajdonképpen ebben testesül meg az embereknek az a vágya, hogy kilépjenek a korlátaik, a lehetőségeiknek a szorításából, és valami azt túllépő erő vagy képesség segítségével oldják meg a megoldhatatlan problémákat.
2: Pontosan. Tehát az egyik, amiről beszéltünk, ugye hamis Krisztusok, de Biblia beszél hamis ébredésekről is. Ez általában erős érzelmekre, nagyon látványos vallásosságra alapul, amely az elején megfogó, de az ember rájön arra, hogy azt a az űrt, amely ott a szívében, lelkében van, azt ezek nem tudják betölteni. Majd pedig beszél az okkultizmusról és a spiritizmusról is. Sajnos erre is hajlamosak vagyunk úgy tekinteni, hogy ismét egy olyan dolog, ami a múltban volt. Viszont azt kell meglátnunk, hogy a mai világban aktuális formákat ölt, és ma is próbál bennünket sátán ezekkel is becsapni. Ugye beszéltünk arról, hogy a mai modern ember nem tud szembe menni azzal, amit a Szentírás mond róla. Lelki emberek vagyunk, szükségünk van az Istennel való kapcsolatban. Sátán ezt nem tudja megváltoztatni. Hogyha nem tudja megváltoztatni, nem tudja kiölni belőlünk ezt a vágyat Isten iránt, akkor próbálja helyettesíteni, hogy olyan dolgot ajánljon fel nekünk, ami látszólag ezt a vágyat ki tudja elégíteni. Na most ezért fordul a mai modern ember is olyan dolgok fele, amelyeket ő nem ért, de úgy gondolja, hogy ezt a spiritualitás utáni vágyat kielégítik benne. Okkultizmus fele, keleti vallások fele, olyan meditációs gyakorlatok fele, amelyeket keleti vallásokból vettünk át. Sokszor azt mondjuk, hogy hát kivettük belőle a vallásos töltetet. De onnan vettük át, mert az ember érzi azt, hogy szükség van valami többre, mint amit itt megfoghatunk magunk körül.
1: Igen, tehát röviden összevetve a vallási világban mutatkozó jelek, ezek a téveigés általában vagy a hamis Krisztusok, vagy a hamis ébredések, vagy az okkultizmus és a spiritizmus különböző formái, ezeknek keveréke.
2: Vagy emellett ennek az ellentéte.
1: Igen, a közöny. Ugye ez érdekes világot élünk, amikor a vallási világ egyik része túltengést keresi, ahogy mondtuk az előbb, másik része pedig közönybe süllyed, és erre még rátevődik az, hogy közben elhiszik azt, hogy rendben vannak, és minden a maga helyén van. Pontosan. Nagyon kevés időnk maradt már. Egy-egy percben térjünk rá még néhány másik jelre is. Például nagyon jól jellemzi a mai kornak a világpolitikai, katonai, stb. Vetületben egy magyar mondás az állapotát, hogy olyan világban élünk, amelyikben kitört a béke. Tehát az ember a békét keresi, a békét próbálja fenntartani, és minél inkább igyekszik, annál több az összetűzés. Ugye azt hittük, hogy 1945. május 9-e után, amután a második világháború hivatalosan véget ért, hogy ezzel beköszönt a történelem békekorszaka Európában, sőt, a japán történész Fukuyama azt mondja, hogy mikor beköszönt a békekorszaka, az a történelemnek a végét hozza el, mert nem lesznek nagy változások, mindenki megtalálja maga számítását, a maga helyét, éljük az életünket, és fejlesztjük a világot, a társadalmat. Hát úgy tűnik, hogy az a korszak, amit leáldozottnak hittünk, a háborúk és a nagy változások korszaka, igen, csak visszatérőben van.
2: Így van. Érdekes, amit mondtál, ez a kifejezés, hogy kitört a béke, mert békére, tehát békére vágyunk, de azt látjuk, hogy az ember háborúra készül. Tehát egyre nagyobb a felhívás, legalábbis a NATO tagok számára, igen, hogy nagyobb részt fektessenek be az ország költségvetésének a felfegyverkezésébe. Tehát ez egy elég abszurd dolog, hogy úgy készülünk, úgy várunk békét, hogy háborúra készülünk. És a másik dolog, amit már említettél, hogy mi úgy gondoltuk, hogy a civilizáció megmentett bennünket. Eljutottunk a fejlődésnek egy olyan fokára, hogy lehagytuk ezeket a dolgokat, de
1: úgy tűnik, hogy mégsem.
2: Meglepődött az európai ember, legalábbis itt a mi térségünkben, amikor a szomszédban kitört a háború. Erre nem gondoltunk volna, azt még úgy elfogadtuk, hogy a világ harmadik világ országaiban háborúkról hallunk. De amikor itt melletted kitör, amikor rájön az ember arra, hogy a civilizáció az nem oldja meg a kérdést, csak oda visszajutunk, hogy az isteni megoldásra van szükségünk, akkor az ember rájön, hogy igen, itt most már nem egy-egy elszigetelt kis összetűzésről van szó, hanem egyáltalán nincs kizárva, és egyes politológusok nem zárják ki annak a lehetőségét, hogy ha nem is világháború, de nagyobb kiterjedésű összetűzés esetleg létrejöhessen.
1: Igen, erről röviden annyit, hogy általában a háborúk azok sosem maguktól robbannak ki, hanem általában egy kontextus kialakul, egy háború kirobbanásának kedvező kontextus. Ez a kontextus általában valamilyen krízis helyzethez kötődik, vagy anyagi gazdasági válság, vagy területi válság, vagy az erőforrások megapadása. És ahogy történni szokott a gyerekek között az óvodában, úgy történik a világpolitikában is,

0: háborúknak az álhírei, vagy álháborúknak a hírei.
1: Nagyon sokszor kiderül, ha beszélsz valakivel, aki ott él, hogy más, mint amit a média bemutat. Ez is egy jele mindannak. És ezt itt látjuk, a háborúk voltak eddig is, de a háborúk hírei, ez a fajta információs tumultus, ami így ránk özönlik, ez mindenképp ennek a modernebb kornak az egyik jele.
0: Igen, hát itt el lehetne ebben nagyon mélyen merülni, de itt még egy apró utalásképpen, anélkül, hogy belebonyolódnánk, most megemlíteném, hogy azért a világpolitikában egy magas szintű átrendeződés figyelhető meg, és amikor már a nagyhatalmak között történik ez az átrendeződés, az azt mutatja, hogy a világ egy nagyon nagy változásoknak a küszöbén áll, de erre utalnak például az úgynevezett természeti jelek is. Mit mond a Biblia, mit figyelhetünk meg a természetben, és mi az, ami a leginkább időszerű most?
1: Amiről a legtöbbet beszélnek az emberek, a Földnek a pusztítása, és megpróbálni visszafordítani ezt a folyamatot. Utóbbi éveknek, évtizedeknek az egyik törekvése az, hogy felhívják az emberek figyelmét arra, hogy tönkretesszük a Földet, és valamilyen módon megfordítsuk ezt a folyamatot. Csak azt látjuk, hogy és kezdik tudósok is azt mondani, hogy már lassan az ember erről lekésett. Hogyha megnézzük a természeti katasztrófákat, akkor növekvő tendenciákat mutatnak. Szélsőséges
0: sűrűbbek,
1: időjárás.
0: Intenzívebbek.
1: Igen. A szélsőséges időjárás kezd egyre több helyen megnyilvánulni, ahol addig inkább csak mérsékelt volt, vagy nagyon ritkák voltak ezek a szélsőséges meteorológiai jelenségek esetleg. Árvizek, viharok.
0: Itt minden összefolyik egy helyre végül, mert ugye az időjárás például megváltozása az nem csupán annyit jelent, hogy kevesebbet mehetünk kirándulni, mert rosszabb lesz az idő, hanem ottól elromlik a klíma, elromlik a mezőgazdaság, romlanak a megélhetési körülmények, romlik a gazdasági helyzete, akkor a romló gazdasági helyzet újabb háborúknak a megjelenéséhez vezethet hozzá. Tehát ezek nem egymástól elfüggetlen dolgok, hogy itt is, ott is megjelenik valami, ezek a jelek is egymással kölcsönhatásban vannak.
1: Pontosan.
0: És nézzük meg, akkor már beszéltünk gazdasági válságról. Milyen, mit vetít előre a Biblia az utolsó időknek a gazdasági helyzetéről?
1: Érdekes megfigyelni azt, hogy szorosan összekapcsolódnak ezek a jelek most. Például gazdasági jelek és a háborúknak a helyzete, hogy mennyire összekapcsolódik. Egy-egy fenyegetés, vagy egy-egy katonai akció, és a világnak a gazdaságát a feje tetejére tudja állítani. Na most a Szentírás is beszél arról, hogy ugye az éhségeket, a dökhalak földindulások mellé helyezi, de sokszor a politikai beavatkozás miatt is, ha nem is éhségek, de gazdasági nehézségek felléphetnek. Látjuk csak azt, hogy csak az üzemanyag ellátás milyen mértékben feje tetejére állíthat mindent. Nem csak az üzemanyag árai nőnek, azzal együtt nőnek az élelmiszerek árai.
0: Ez mindent húz maga után.
1: Igen. Ahol addig is nehéz volt, ott még nehezebb lesz. Ahol valahol éhség volt, addig egy ilyen gazdasági válság még inkább rontani tudja a helyzetet, és egy ilyen körforgásba kerül az ember, ahol azt látja, hogy itt már nem csak egyes jelekről beszélünk, hanem hogy a Szentírás felsorolja, most olyan világban élünk, ahogy egyik dolog húzza másik után a többit.
0: Igen, és egy apró például a tengerszorosok problémája.
1: Igen.
0: Világon van vagy 18-20 tengerszoros, ami ennél sokkal több van földrajzban, de ezek közül van vagy 18-20, ami a világgazdaság szempontjából kritikus. Tehát ott, ha megy, akkor megy, ha nem megy, akkor nem megy. És egy egyszerű példa, ezelőtt 5 évvel, március 23-án keresztbe fordult a Szózi csatornában egy hajó.
1: Igen,
0: egy navigációs hiba volt. Rossz időjárás, több kedvezőtlen körülmény, és ez több

0: 600 millió dolláros jövedelemkiesés, mentési munkálatok óriási költsége, 369 teherhajó akadt el, világszéles konténerhiány, szállítási idők hihetetlen hosszúságúra nyúltak, különböző termékekből, amik ott elakadtak a szorosban, piacon hiány alakult ki, árak szöktek a magasba, azért, mert egy hajó valamit benézett, és partra futott ott, ahol nem kellett volna. Úgy most látszik, hogy ebből nem sokat tanultunk, mert igen. A Hormuzi szorosban egy hasonló helyzet történik, csak hatványozottan, mert itten nem egy néhány hetes elakadásról van, hanem egy olyan háborúról, ami a kereskedelmi forgalmat nagymértékben elakasztja, és ez nem csak kereskedelemről van szó, hanem energiaválságot is előidézett, mert az energiahordozók, a világon elfogyasztott energiahordozók, ugye kőolaj, földgáz, stb. 15-20%-a itt halad át, és most ez hiányzik a piacról.
1: Most ennek a következménye
0: pedig még nagyobb politikai... ezt látjuk a sarki benzinkúton a következményét.
1: Igen. És ennek a következménye még nagyobb politikai feszültség, és ha még nagyobb a politikai feszültség, akkor még bonyolultabb megoldani ezeket a gyakorlati problémákat.
0: Tehát, ahogy mondtuk az előbb, ezek a jelek, ezek nagyon szoros kölcsönhatásban vannak, de például mehetünk tovább a társadalom állapotáról, mit mond a Biblia?
1: Igen, azt mondja a Szentírás, hogy a gonoszság elhatalmasodik. És itt, csak ha visszatom csak egy picit arra, amiről az előbb beszéltünk, sokszor itt is emiatt nem lehet megoldani gazdasági kérdéseket, mert az önzőség, a pénzsovárgás annyira elhatalmasodik az emberben, hogy nem képes egy kicsit a sajátjából lemondani, hogy esetleg a világgazdaságnak jobb legyen, hanem mindenki csak a saját érdekét nézi. Na most azt mondja a Szentírás, ugye Pál apostol Timoteushoz írt második levélben mondja, hogy az emberek önzők lesznek, pénzsovárgok, kérkedők, engedetlenek, szeretet nélkül valók, kegyetlenek. És sajnos azt látjuk, hogy azt hittük, hogy a civilizáció az embert is megjobbítja. De azt látjuk, hogy előhozza az emberből sokszor a legrosszabbat. Csak egy egyszerű kis példát hadd mondjunk. Ismerőseink mesélték, akik Ukrajnában éltek, hogy a gyermekeknek a kis ártatlan lelkét is mennyire tönkreteszi a háború. Kezdenek egymással rosszak lenni a gyermekek, az a feszültség, amiben élnek, az rájuk is hatással van. Ha valakinek elviszik az édesapját a frontra, a másiknak pedig nem viszik el, akkor nem tudatosan, de az irigység fellép, és megpróbál bosszút állni rajta. Na most így törsz meg háborúk által egy generációt már gyermekkorban. Így felnőve nem csoda, hogyha az ember csak magára gondol, mert a háborúban sokszor a legnagyobb kihívás az, hogy valahogy magadat megvédd. És az ember magára figyel, elfelejt másokra gondolni, a létfenntartó, igen. Na most azt látjuk, hogy amikor az emberek jóságot látnak a világban, sokszor nagyon csodálkoznak. Mert itt is látjuk, hogy a Szentírásnak igaza van, amikor valami kilép ebből a képből, amit itt felsorolt Pál apostol, az már furának tűnik. Ha valami jó, ha valami önzetlen, ha valami szerető, azt az emberek már egyszerűen nem tudják, hogy hova tegyék, és kétkedve fogadják, hogy nehogy sokszor esetleg a háttérben legyen valami hátsó szándék. Na most az online világ is tönkreteszi még azt a kis támpontokat is, amelyeket még az erkölcse vonatkozóan még eddig birtokoltunk. Titu Maiorescuhoz kapcsolódik, ugye ez a, és az hozzá tartozó Zsunimia Irodalmi Társaság, ez a tartalom nélküli forma. Na most csak egy érdekesség, manapság szinte mindenki tartalomkészítő. Na most, hogy ne kelljen megszűrni, hogy miféle tartalmat készítünk, és hogy ne kelljen esetleg egy erkölcsi mércével mérni azt, amit az embernek adsz, akkor elnevezel minden tartalomnak. Tehát már nem kell arra törekedni, hogy megtöltsél valamit tartalommal, hanem ha te elnevezed tartalomnak, akkor az axiomatikus módon az tartalom. Ezért
0: mondjuk,
1: bármit lehet. Mondjuk, hogy az. És akkor bármit lehet készíteni, és egy erkölcsi iránytű már nincs, ami esetleg megszűrje, hogy mi az, amit a gyermekeknek adunk, a fiataloknak adunk, amivel esetleg majd ők táplálkozzanak.
0: Hát egyetlen egy percünk van még, amiben egy nagyon fontos dolgot viszont el kell mondanunk. Károli Gáspár, a magyar bibliafordító 1536-ban kiadott egy írást, amelyikben a végidő 9 jelét sorolja fel az ő korában megfigyelt, beteljesített jeleket, és ezek közül az egyik, Dániel 12:4-re utal, azt mondja, hogy soha nem volt a Bibliának akkora ismerete, ugye archeológia, ókori nyelvek, stb., mint az ő korában. Szegény nem tudta, hogy a következő 400-500 év mit hoz magával, azóta még jobban ismerjük a Szentírást. Mit hoz ez magával, milyen lehetőséget és milyen felelősséget jelent, és ez legyen akkor a zárószó is.
1: Igen, nagyon jó, hogy ezt így bevezetted, mert mi nagyon sokszor, amikor növekvő tudásról beszélünk, ugye ez egyik jele, sokszor csak a technikai tudás, tudományos fejlődésre gondolunk, viszont nekünk nem kell elfelejteni azt, hogy amikor a Szentírás erről beszél, akkor a Szentírásból megérthető tudásra is utal. Na most, erről sokat lehetne beszélni, de hogy levonjunk egy következtetést saját magunk számára. Ne elégedjünk meg azzal, hogy nagy a tudás, ami a Szentírást illeti. Mert engem az nem segít, hogyha mellettem levő nagyon jól ismeri a Szentírást. Mivel ez egy profécia, hogy a tudás növekszik, és megismerhetjük a proféciákat, megismerhetjük a Szentírást, próbáljuk meg ezt vonatkoztatni a saját életünkre. Próbáljunk meg törekedni arra, hogy ez a profécia valósággá váljék a személyes életünkben. Ne csak a gyülekezetünk más tagjai, ne csak a lelkészeink, a presbitereink ismerik a Szentírást, és mi nyugodjunk meg, hogy hát társadalomként nagy a tudás, hanem próbáljuk személyes szintre hozni, és mi magunk tanulmányozni, készülni, olvasni, bátorságot nyerni a Szentírásból, mert rájöttünk arra, hogy Istent nem csak az érdekli, hogy végül a történelmet elvezesse úgy, ahogy ő akarja, hanem közben mindannyiunkra külön odafigyel, hogy nekünk is meglegyen a helyünk, és amennyiben lehet, amennyiben én úgy döntök, akkor fogadjam el azt a lehetőséget, hogy ott legyek az ő országában is. Tehát mindenkit arra bátorítunk, hogy tanulmányozzunk, olvassunk, hogy ez a tudás ne csak általánosságban legyen érvényes a társadalmunkra, hanem a személyes életünkben a Szentírást egyre inkább ismerjük, és Isten ismerete egyre inkább nagyobb legyen a mi életünkben.
0: Köszönjük szépen, nagyon értékes, nagyon reménykeltő gondolatokat osztottál meg velünk. Jó Isten, áldjon meg téged az áldozatért, a munkáért, amit belefektettél a felkészülésbe. Köszönöm és segítsen szépen felkészülni, felkészíteni családodat és mindazokat, akikkel kapcsolatba kerülsz. Köszönjük szépen!
1: Köszönöm szépen én is a felkérést, a meghívást. Tegyen bennünket Isten mindannyiunkat készé arra a pillanatra, amikor találkozunk vele.
0: Kedves nézőink, az idők jeleiről beszéltünk röviden, de beszélgetés sorozatunkban, amelynek még most az elején vagyunk, még legalább 15, talán még 20 epizód is következik. Konkrétan még visszatérünk sok mindenre, amiről most így bevezető jelleggel szó volt. Addig is tanácsolom, hogy kutassuk a Bibliát, figyeljük az eseményeket, és tegyük meg a megfelelő lépéseket. Sorsdöntő ezeket a lépéseket ismerni, amelyeket meg kell tennünk, éppen ezért a Bibliából nem csak az idők jeleit kell kutatni, hanem azt is, hogy mit tanácsol a Biblia ezekre az időkre nézve. Nem utolsó sorban pedig engedjünk el mindent, ami a földhöz köt, és kapaszkodjunk Jézusba az engedelmesség a vele fenntartott kapcsolat révén. Ne feledjék el, hogy az adásunkhoz mellékletként megrendelhetik a Végidők titkai című könyvet. Magyarul, románul egy hasonló tartalmú könyvet ajánlunk fel. Ugyanakkor kérhetnek egy Bibliát is tanulmányozás véget, mindezt a kapcsolat@speranzatv.ro e-mail címen. Jövő héten is jelentkezünk, folytatjuk az elkezdett beszélgetés sorozatot érdekesebbnél érdekesebb témákkal. Addig is ne feledjék, hogy az ige mutatja az utat, Isten adja az erőt, a döntés viszont az önöké. A mához egy hétig viszontlátásra!

19. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Dávid Zsoltára. Az egek beszélik Isten dicsőségét, és kezeinek munkáját hirdeti az égboltozat. Nap napnak mond beszédet, éj éjnek ad jelentést. Nem olyan szó, sem olyan beszéd, amelynek hangja nem hallható. Szózatuk kihat az egész földre, és a világ végére az ő mondásuk. A napnak csinált bennük sátort. Olyan ez, mint egy vőlegény, aki az ő ágyas házából jő ki, örvend, mint egy hős, hogy futhatja a pályát. Kijövetele az ég egyik szélétől, és forgása a másik széléig, és nincs semmi, ami elrejtőzhetnék hevétől. Az Úrnak törvénye tökéletes, megeleveníti a lelket, az Úrnak bizonyságtétele biztos, bölcsé teszi az együgyűt. Az Úrnak rendelései helyesek, megvidámítják a szívet. Az Úrnak parancsolata világos, megvilágosítja a szemeket. Az Úrnak félelme tiszta, megáll mindörökké. Az Úrnak ítéletei változhatatlanok, és mindenestől fogva igazságosak. Kívánatosabbak az aranynál, még a sok színaranynál is, és édesebbek a méznél, még a színméznél is. Szolgádat is intik azok, aki megtartja azokat, nagy jutalma van. Kiveheti észre a tévedéseket. Titkos bűnöktől tisztíts meg engemet. Tarts távol a te szolgádat a szándékosoktól, ne uralkodjanak rajtam. Akkor ártatlan leszek, és tiszta leszek sok vétektől. Legyenek kedvedre valók szájam mondásai, és az én szívem gondolatai előtted legyenek, ó Uram, kősziklám,

104. Zsoltár. Áldjad én lelkem az Urat, Uram, én Istenem, nagy vagy te igen, ékességet és fenséget öltöztél magadra, aki körülvette magát világossággal, mint egy öltözettel, és kiterjesztette az egeket, mint egy kárpitot, aki vizeken építi fel az ő palotáját, a felhőket rendeli az ő szekerévé, jár a szeleknek szárnyain, aki a szeleket teszi követeivé, a lángoló tüzet szolgáivá. Ő fundálta a földet az ő oszlopain, nem mozdul az meg soha örökké. Vízáradattal, mint egy ruhával borítottad be azt, a hegyek felett is vizek állottak. Egy kiáltásodtól eloszlának, a mennydörgésednek szavától szétriadának. Hegyek emelkedének fel, és völgyek szállának alá arra a helyre, amelyet fundáltál nékik. Határt vetettél, amelyet át nem hágnak, nem térnek vissza a földnek elborítására. Aki elbocsátja a forrásokat a völgyekbe, hogy folydogáljanak a hegyek között. Megitassák a mezőnek minden állatát, a vadszamarak is megoltják szomjúságukat. Mellettük lakoznak az égnek madarai, az ágak közül hangicsálnak. Aki megöntözi a hegyeket az ő palotájából, a te munkáidnak gyümölcséből megelégítetik a föld. Aki füvet sarjaszt a barmoknak, és növényeket az embereknek hasznára, hogy eledelt vegyenek a földből, és bort, amely megvidámítja a halandónak szívét, fényesebbé teszi az orcát az olajnál, és kenyeret, amely megerősíti a halandónak szívét. Megelégítetnek az Úrnak fái, a Libánonnak cédrusai, amelyeket plántált, amelyeken madarak fészkelnek, az eszterág, amelynek a ciprusok a háza. A magas hegyek a vadkecskéknek, a sziklák hörcsögöknek menedéke. Teremtett holdat ünnepeknek mutatására, a napot, amely lenyugovását tudja. Szerzett sötétséget, hogy éjszaka legyen, amelyben szétjárjanak a mezőnek összes vadai. Az oroszlánkölykök, amelyek ordítanak a prédáért, sürgetvén Istentől eledelüket. Ha felkél a nap, elrejtőznek és hajlékaikban heverésznek. Az ember munkájára megy ki, és az ő dolgára mind estéig. Mély számtalanok a te műveid, Uram, mindazokat bölcsen alkottad meg, és betelt a föld a te gazdagságoddal. Ez a nagy és széles tenger, itt vannak benne a megszámlálhatatlan csúszók, apró állatok nagyokkal együtt. Amott gályák járnak és cethal, amelyet azért formáltál, hogy játszadozzék benne. Mindazok tereád néznek, hogy megadjad eledelüket alkalmas időben. Adsz nékik, és ők takarnak. Megnyitott kezedet, és megtelnek a te jóvoltoddal. Elfordítod orcádat, megháborodnak, elveszed a lelküket, kimúlnak, és porrá lesznek újra. Kibocsátod a te lelkedet, megújulnak, és újjáteszed a földnek színét. Legyen az Úrnak dicsőség örökké, örvendezzen az Úr az ő teremtményeiben. Aki, ha rátekinte földre, megrendül az, megilleti a hegyeket, és füstölöknek azok. Éneklek az Úrnak egész életemben, zengedezek az én Istenemnek, amíg vagyok. Legyen kedves néki az én rebegésem, örvendezem én az Úrban. Vesszenek el a bűnösök a földről, és a hitetlenek ne legyenek többé. Áldjad én lelkem az Urat, dicsérd!

45. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Sosannimra, Kórá fiainak tanítása, ének a szerelmetesről. Fölbuzog szívem szép beszédre, mondom, művem a királynak szól, nyelvem gyors írónak tolla. Szebb vagy az ember fiainál, kedvesség ömled ez ajkaidon, azért áldott meg az Isten örökké. Közd derekadra kardodat, vitéz, dicsőségedet és ékességedet, és ékességedben haladj diadallal az igazságért, a szelídségért és jogért, és rettenetesre tanítson meg téged a te jobb kezed. Nyilaid élesek, népek hullanak alád, a király ellenségeinek szívében. Trónod, ó Isten, örökkévaló, igazságnak pálcája, a te királyságodnak pálcája. Szereted az igazságot, gyűlölöd a gonoszságot, azért kent fel Isten a te Istened öröm olajával társaid fölé. Mirha, áloé, kasszia, illatú minden öltözeted, elefántcson palotából zeneszóval vidámítnak téged, királyok leányai a te ékességeid, jobb kezed felől királyné áll, ofíri aranyban. Hall csak, leány, nézd csak, hajtsd ide füledet, feledd el népedet és az atyád házát. Szépségedet a király kívánja, hiszen urad ő, hódolj hát néki. Tírusz leánya is, a nép dúsai, ajándékkal hízelegnek néked. Csupa ékesség a király leánya bent, vont aranyból van a ruhája. Hímes öltözetben viszik a királyhoz, szüzek vonulnak utána, az ő társnői néked hozzák őket. Bevezetik őket örömmel, vígsággal, bemennek a király palotájába. Atyáid helyett fiaid lesznek, megteszed őket fejedelmekké mind az egész földön. Hadd hirdessem a te nevedet nemzedékről nemzedékre, örökkön örökké

9. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Mutlabbén szerint, Dávid Zsoltára. Dícsérlek, Uram, teljes szívemmel, hirdetem minden csodatételedet. Örülök és örvendezek te benned, zengedezem, ó magasságos, a te nevedet. Hogy az én ellenségeim meghátráltak, elbuktak és elvesztek a te orcád előtt. Hogy véghez vitted ítéletemet és ügyemet, az ítélő székben ültél, mint igaz bíró. Megdorgáltad a pogányokat, elvesztetted a gonoszt, nevüket mindörökre kitörölted. Az ellenség megszűnt, elpusztult örökre, és a városoknak, amiket feldúltál, még az emlékezetük is elveszett. Az Úr pedig örökké trónol. Ítéletre készítette el az ő székét, és ő megítéli a világot igazsággal, törvényt tesz a népeknek méltányosan. És lesz az Úr nyomorultak kővára, kővár a szükség idején. Azért te benned bíznak, akik ismerik a te nevedet, mert nem hagytad el, Uram, akik keresnek téged. Zengjetek az Úrnak, aki Sionban lakik, hirdessétek a népek között az ő cselekedeteit, mert számon kéri a kiontott vért, megemlékezik rolluk, nem feledkezik el a szegények kiáltásáról. Könyörülj rajtam, Uram, lásd meg az én nyomorúságomat, amely gyűlölőim miatt van, aki felemelsz engem a halál kapuiból. Hogy hirdessem minden dicséretedet Sion leányának kapuiban, hadd örvendjek a te szabadításodban. Besüllyedtek a pogányok a verembe, amelyet ástak, a hálóban, amelyet elrejtettek, megakadt a lábuk. Megismertetett az Úr, ítéletet hozott, a gonoszt annak keze munkájával ejtette el. Seolba jutnak a gonoszok, oda minden nép, amely elfeledkezik Istenről. Mert a szegény nem lesz végképpen elfelejtve, a nyomorultnak reményesen vészel örökre. Kelj fel, Uram, ne hatalmasodjék el a halandó, ítéltessenek meg a pogányok te előtted. Rettensd meg, Uram, őket, tudják meg a pogányok, hogy halandók ők.

0: Mi az igazság?
1: Válaszol Hangyás László.
2: Az utóbbi időben azt foglalkoztatott engem, hogy mi az az üzenet, amit Isten igazán mondani akar egy olyan változó világban, mint amelyben mi is élünk. Amikor tényleg egyik pillanatról a másikra nem tudjuk, hogy mit hoz a következő óra, vagy a következő nap, akár a gazdaságban, a politikában, a vallási életben, vagy talán, ha személyes életünkre nézünk, itt is néha-néha nem tudjuk talán egész biztosan, hogy mit hoz a következő óra. Arra gondoltam, ahogy tanulmányoztam az Ószövetség egyik érdekes könyvét, Malakiás proféta könyvét, hogyha a könyvet úgy röviden végigolvasnánk, arra nincs sajnos mód, hogy ezt megtegyük ma, csak egy néhány részletet szeretnék olvasni. De nagyon érdekes, én így fogalmaztam, vita helyzeteket találunk ebben a könyvben, egész pontosan 7-et, amelyekből le lehet vonni olyan tanulságokat, amelyek meggyőződésem szerint örök érvényűek. Közelmúltban többször prédikáltam Malakiás könyve alapján, de elsősorban a 3. és 4. fejezetet olvastam akkor, amelyben Illésről van szó, illetve az Úr küldöttéről, amely önmagában is egy nagyon érdekes tanulmány lehet. De arra gondoltam, hogy a könyvet egy más szempontból tanulmányoznánk, mégpedig a vita helyzetek szempontjából. Tudnék, ebben a könyvben egymás követi a vita. Nem tudom, fölfigyeltetek-e erre? Ez rendszerint a következő formában jelenik meg. Példaként olvassuk el Malakiás könyvéből az első fejezet első 5 versét. Nagyon érdekes ez a vita helyzet, amelyet az író leír. Malakiás könyvében, tehát az Ószövetség utolsó könyvénél vagyunk, egy kis rövid profétai könyv. Az első fejezetből olvasom az első 5 verset. Az Úr igéjének terhe Izrael ellen Malakiás által. Szerettelek titeket, azt mondja az Úr, és azt mondjátok, miben szerettél minket? Na itt álljunk meg egy pillanatra. Én ebben a formulában, vagy formában érzem a vita helyzetet, hogy amikor valaki valamit mond nekünk, és mi úgymond visszakérdezünk. Tehát az illető azt mondja, hogy na ez a dolog így van, és akkor rögtön azt kérdezzük, hogy na de hogy is van ez? Na de miben van ez így? És úgy tűnik nekem, hogy Malakiás egy ilyen vita sort ír le a könyvében, ahogy megszámoltam, összesen 7-et. Na ez a 7 között az első, de talán a legfontosabb. Tudnék, a legfontosabb dologról szól, a szeretetről. Az Úr azt mondja, hogy szerettelek titeket. És a válasz az, hogy miben szerettél? Hogyan szeret minket az Isten? Nem mindig vesszük észre. Tudnék, ha egy ilyen kérdést felteszünk, hogy miben szerettél? Akkor ezzel már elárultuk azt, hogy nem vettük észre, hogy az Isten szeretet. De ami egész keresztény életünk végső fokon erre épül. Akár hiszitek, akár nem, ez így van. Ha nem tudjuk, azaz nem abban a tudatban élünk, hogy szeretettek vagyunk, akkor nem vagyunk semmik, akkor nem értjük, hogy miért vagyunk itt. De a Biblia arra tanít bennünket, hogy mi szeretett gyermekek vagyunk. Olvassátok János apostol első levelét, a 3. fejezetet. Azt mondja, hogy szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk. Pál apostol arról ír, hogy mint szeretettek szánjuk oda magunkat. Tehát több helyen az Újszövetségben ez a gondolat megerősödik, hogy az Isten szeret bennünket, és mi szeretettek vagyunk. Bármit teszünk, abból fakad, hogy érezzük azt, hogy az Isten szeret. De mi van akkor, ha nem érezzük? Mi van akkor? Ha nem érezzük, hogy az Isten szeret minket, hogy tudunk mi szeretni? Nem tudunk szeretni. De az Isten nem úgy szeret, ahogy mi szeretnénk, hogy szeressen. Tudnék, itt a következő verseket, ezt nem olvasom el az időnk rövidsége miatt, de ha Malakiás első fejezet, első 5 versét végigolvasnánk, akkor az Úr egy példával próbálja megvilágítani ezt a dolgot. És azt mondja, hogy Jákobot szerettem, a 2. szerint, 3. vers szerint Ézsaut ellenben gyűlöltem. Hát ezt a történetet jól ismeritek, hogy is volt ez, ki szerette Ézsaut és ki szerette Jákobot. Ha szülőkre gondolunk. Ugye az apa, Izsák, szerette, kit? Szerette Ézsaut, azt mondja a Biblia, azért, mert szerette a vadat. Tudnék, a vad húst. És mivel Ézsau vadász volt, és el tudta készíteni azt, amit lelőtt, vagy amit megfogott, és ugye Izsák szerette ezt a fajta húst, szerette a fiát. De Rebeka, az asszony, az édesanyja pedig szerette Jákobot, mert ő egy csendes, szelíd ember volt a juhok mellett, élte le az életét. Ő nem volt egy vad, szilaj, vadász ember. Az Isten viszont éppen fordítva, mint ahogy a szülők, úgy mondja, hogy Jákobot szerettem, és Ézsaut ellenben gyűlöltem. Na most igen, ennek a két férfinek vagy fiúnak az élete elég furcsán alakult, nem? Mert másképpen szerették a szülők őket, mint ahogy az Isten szerette a fiúkat. Talán sokakban ott a kérdés, hogy miért van ez a Bibliában, hogy Ézsaut gyűlöltem. Hát erről a néhány versről lehetne külön prédikálni, ez az igazság. De egy újszövetségi levélre gondoltok, a zsidókhoz írt levél 12. fejezetére, 16.-17. versekre, akkor ott az apostol azt mondja, hogy Ézsaunál az volt a baj, hogy megvetett valamit, amit az Isten adni akart neki, és amikor kereste a megbánás helyét, nem találta meg, és ezért vetette meg őt az Isten. Az első szülöttségi jogot eladta, nem? És utána könyvhullatással kereste az áldást, mondja itt a zsidókhoz itt levél, de nem találta már meg. Tehát ez az ember nem értette meg, hogy az Isten őt is szeretni akarja, és eljátszotta ezt a szeretetet. Na nekünk nagyon vigyáznunk kell, amikor az Isten azt mondja, hogy szerettelek titeket, vagy szerettelek téged, akkor nem mondjuk soha, hogy Uram, miben szerettél engem? Mert ez a kételkedés jele. Ézsau megkapta az első szülöttségi jogot, de azt mondta, hogy mire való ez nekem. És elvesztette. Tehát az első és érdekes vita helyzet, hogy az Isten nem mindig úgy szeret minket, ahogy szeretnénk, hogy szeressen. Ha egy picit játszunk a szavakkal. De ez azt jelenti, hogy el kell fogadnom az Isten szeretetét úgy, ahogy van, mert az a legjobb, amit ő tehet érte. Na, a második vita helyzet, az itt van a könyvben, az első fejezet 6. versétől a 9. Nagyon érdekes körülmény ez, ahol azt olvassuk, hogy a fiú tiszteli atyát, a szolga is az ő urát, és ha én atya vagyok, hol az én tisztességem? És ha én úr vagyok, hol az én félelmem? Azt mondja a seregeknek, ura néktek, ti papok, akik utáljátok az én nevemet, és ezt mondjátok, mivel utáljuk a te nevedet? Megint egy vita helyzet. Tehát Isten most a papokról beszél, rólam is, ebben a néhány mondatban, de mindannyiunkról, mert valamilyen formában mindannyian papok vagyunk, a Biblia szerint. És itt van Isten vitája, hogy vajon mivel utáljuk meg őt? Utáljátok az én nevemet, mondja az Úr. A vita mivel? És mit mond a következő néhány vers? Hogyha vakot hoztok, a 8. vers szerint, áldozatul nem bűné az. Vagy ha sántát hoztok és bénát, nem bűné az. Vidd csak ezt a te fejedelmednek, vajon kedvel fogad-e, avagy rád tekinti, azt mondja a seregeknek, ura. Tehát mi az, amit az Isten elvár tőlem? Ez a második vita helyzet. Ha az első helyzetből eljutok oda, hogy az Isten szeret engem, akkor mit fogok tenni? Akkor viszonozni fogom a lehető legjobban. Mózes törvénye szerint nem lehetett sántát, bénát, vakot vagy bármi sérült állatot vinni az oltára, mert az az állat hiába volt tiszta önmagában, hogyha sérült volt, azt az Isten már nem fogadta el, mintha tisztátalant vittek volna. Na mire tanít ez bennünket ma? Ma nem kell áldozatokat vinnünk. De mi van akkor, ha nem adjuk meg azt a legjobbat, amit megadhatnánk az Úrnak? A tőlünk telhető legjobbat, és csak sántát adunk neki. Csak valami csonkát, ahelyett, hogy adnánk a teljeset. Önmagunkból, vagy bármiből, amivel rendelkezünk. Azt mondja az Úr, hogy akkor azt nem tudom elfogadni. Így mondja, hogy akkor utálom. Azaz, ti utáltok meg, utáljátok a nevemet. És jön a kérdés, hogy mivel, Uram? Az Úr azt mondja azzal, ha nem adjátok meg a legjobbat, amit megtehettek, vagy megadhattok, ma úgy mondanánk, hogy igényesség. Sokfelé, amerre megfordulok, csodálom azt, hogy milyen igényesek vagyunk. A mai ember egyre igényesebb lesz. Ha megnézzük az otthonát, ha megnézzük az öltözködését, megnézzük azt, hogy hogyan díszíti a kis otthonát, a körülményét, a dolgait, amelyekkel rendelkezik, a legtöbb ember igyekszik rendben tartani. Állandóan növekszik az igény, hogy mindig jobb legyen, jobb minőség, mindig szebb legyen, tisztább, és így tovább. A kérdés az, hogy vajon a saját lelkem, a saját lelki életem terén is ugyanilyen igényesség? Vagy megelégszem azzal, hogy csak úgy félszívvel, csak úgy valamit viszek, mert többre nem jut időm, vagy erre. Az Úr azt mondja, hogy nem kell így tennem, mert minden azon múlik, hogy hogyan viszonozom azt a szeretetet, amit tőle kaptam. A legjobban úgy tudom viszonozni, ha a legjobbat adom neki, abból, ami van nekem. De van itt még egy nagyon érdekes helyzet, ebben a néhány versben, hogyha olvassuk a 6. verstől a 9-ig, a 6. vers végén azt olvastuk, hogy utáljátok az én nevemet, és azt mondjátok, mivel utáljuk a nevedet. Utána azt mondja az Úr, hogy megfertésztetett kenyeret hoztok oltáromra, és azt mondjátok, mivel fertésztettünk meg téged. Azzal, amikor azt gondoljátok, hogy az Úrnak asztala megvetni való. Tehát itt egymás után van két vita helyzet. Nagyon furcsa helyzet. Sajnos ez mind a kettő a papokra vonatkozik. Valaki ezt könyve nem egy kellemes olvasmány. Főleg nem a papok számára. Ezért, ha megkérdezitek, hogy hányszor, vagy megkérdezném én tőletek, hányszor hallottatok prédikációt Malakiás könyvéből? Hallottatok valaha prédikációt Malakiás könyvéről? Most. Most halljátok. De vajon hányszor hallottatok az elmúlt 10 évben prédikációt Malakiás könyvéről? Mert a papok nem szeretik. Mert róluk szól. Ez a könyv róluk szól, ez rólam szól. Hogy vajon én mennyire törekszem arra, hogy a lehető legjobbat adjam én, mint pap. Mert az Úr a legjobbat adta nekem a szeretetével. Én ezt csak viszonozhatom, de nem akárhogy. A lehető legjobbat adjam. Az Úr azt mondja, hogy ne utáljam meg a nevét, illetve ne fertőztessük meg őt, ne gondoljunk arra, hogy bármi jó neki. Tehát ez volt az első 3 dolog, a vita helyzet, de nézzük a következőt, a 4-et, hogyha a 2. fejezet 10. verséhez lapozunk, itt egy nagyon érdekes új helyzetet találunk. 2. fejezet 10. versében, aztán a 13. versétől tovább. Nem egy atyánk van-e mindnyájunknak? Nem egy Isten teremtetté minket? Miért csalja hát kiki az ő fele barátját, megrontván a mi atyáink szövetségét? Tehát megint felvet Isten egy problémát. Nézzük rá a választ a 13. verstől kezdődően. És ezt cselekszitek, betöltitek az Úrnak oltárát könyhullatással, sírással és kesergéssel, hogy ne tekintsen többé az éltel áldozatra, és ne fogadjon el szívességet a ti kezetekből, és azt mondjátok, miért? Ezt én úgy fogalmaztam meg magamnak, hogy az érzelmek szerepe. Betöltitek, úgy mondja, az Úr oltárát könyvhullatással, sírással és kesergéssel. Előfordult az már valakivel közületek, hogy úgy ment el innen, hogy sírt. Mert valakit okozott valamit, vagy teremtett olyan helyzetet, hogy sírva kellett hazamennie. Vagy megfordíthat, és azt mondom, hogy valaki teremtett otthon olyan helyzetet, hogy a feleség vagy a férj sírva jött ide. Ha én találkoztam mind a két helyzettel, és beszéltem emberekkel, akik ezt panaszolták, hogy őt érte valami itt, és sírva ment el. A másik panaszkodott, hogy otthon a férje, hogy veszekedett vele, utána eljött ide a gyülekezetbe, és leült, mintha minden rendben lenne. Ezek nem mindig látható dolgok, de valóságosak. És ez a néhány vers azt mondja nekünk, hogy nem egy atyánk van én mindnyájunknak, és nem egy Isten teremtetté minket. Ha pedig így van, akkor hogy lehet az, hogy szomorúságot okozok a másiknak? És akkor leülök utána imádkozni, vagy fölállok imádkozni. Vagy eljövök és hozom az áldozatomat, és közben otthon megveszekedtünk. Na ez nagyon éles, kemény kérdés, mert ez a családról szól. Következő verseket elolvasnánk, akkor még keményebb lenne 14. verstől, miután ott van a nagy vita, hogy na miért, Uram? Beszél arról, hogy megcsaltad a feleségedet, holott társad volt és szövetséges feleséged, és így tovább. Na nem kell itt arra gondolnunk, hogy valaki megrontja a házasságot, és valaki mással elmegy otthonról. De hogyha valaki megtölti vagy betölti az Úr oltárát könyhullatással, sírással és kesergéssel, akkor az Úr már azt mondja, hogy valami nincsen rendben. Az már megint egy olyan vita helyzet, amely azt jelzi, hogy valami nincs ott rendben az Isten és ember közti szövetségben. Hányszor okozunk szomorúságot egymásnak? Hányszor tesszük meg azt, hogy keserűséget, sírást vagy könyhullatást okozok azzal, amit teszek, vagy amit mondok. És nem is gondolok arra, hogy a másik szívében milyen keserűség halmozódik fel. Tehát íme itt van az újabb probléma, ez már a negyedik a sorban. Az érzelmek kérdése. Ugyanitt Malakiás könyvében a második fejezet 17. versét olvassuk tovább. Elfárasztottátok az Urat beszédetekkel, és azt mondjátok, mivel fárasztottunk el? Megint egy vita. Isten azt mondja, hogy elfárasztottatok engem. Jön a kérdés. Na de mivel, Uram? Ugyanaz a forma, mint az előbb. Ez már az ötödik, ha jól számoltam, ugye? Mivel fárasztottunk el? És az Úr megmondja, hogy mivel? Mivel fárasztottuk el? Azzal, hogy azt mondtuk, hogy minden gonosztevő jó az Úr szemeiben, és gyönyörködik azokban. Vagy hol van az ítélet Istene? Mint ha azt mondanánk, hogy hol van igazság. Tehát nem mondjuk így, ahogy itt van, de azt mondjuk, hogy hol van igazság. Hiszek-e, vagy hiszünk-e egy igazságos Istenben? Vagy azt mondjuk, hogy nincs igazság a Földön? Talán Isten sem igazságos? Hogy van az igazság érzetünk? Hol van az ítélet Istenem? Hol van az igazság? Az Úr azt mondja, hogy elfárasztottatok engem, mert azt mondtátok, hogy nincs igazság. Na, a következő néhány vers elmondja, hogy hol az igazság. A tűzben van. Na, a tűz két dolgot tehet velünk. Vagy kiéget, itt van a következő néhány versben, olyan, mint az ötvös tüze. Vagy kiéget, vagy pedig elégett. Erről olvasunk a 4. fejezetben. Hogy íme eljön a nap, lángoló, mint a sütő kemence, és olyanná lesz minden kevés, minden gonosztevő, mint a pozdorja. Amikor gyerek voltam, én is így tettem bizonyságot Istenről. Elmentem egyszer egy nénihez, a szomszéd nénihez, és megkínált engem süteménnyel. És mint adventista szülők gyereke, ugye az volt az első kérdésem, hogy mivel sütötted? Zsírral vagy olajjal? A néni, ugye a néni csokkolta ez a kérdés, és azt mondta, hogy hát fiam, hát egy kis disznó zsírral kentem meg a tepsit, ugye, és akkor sütöttem. De azért gyere, nagyon finom ez a sütemény, gyere, egyél, Lacikám. Hát én, mint öntudatos gyerek, azt mondtam neki, hogy el fogsz égni. Ez volt a prédikációm akkor. Tudom, lehettem vagy 6-8 éves. El fogsz égni. És gondoltam Malakiás könyvére, meg Ézsaiás könyvére, ahol tényleg ott van a tűz. Tűz el fog égetni. De néha nálunk úgy kicsit kibillen az egyensúlyból a képünk, és erről szeretünk jobban beszélni, nem? Erről a tűzről, ami eléget. De mi van a másik tűzzel? Amiről a 3. fejezet beszél, hogy az Úr ül, mint ötvös és ezüst tisztogató. És ő olyan az Úr, vagy az ő eljövetele, mint az ötvös tüze. És meg akar tisztítani bennünket. Mert erre azért van szükségünk, hogy az igazság érzetünk igazán kialakuljon, hogy az Isten igazságos. Ne fárasszuk el őt azzal a beszéddel, hogy azt mondjuk, hogy hol van az ítélet, vagy hol van az Isten igazságossága. Az Isten úgy igazságos, hogy nem mindig tűnik annak. De nézzük a következő problémát. Ez már a 6. Itt a 3. fejezet 7. versétől kezdődően azt olvassuk, hogy atyáitok idejétől fogva eltértetek rendeléseimtől, és nem tartottátok meg azokat. Térjetek hozzám, és én is hozzátok térek, azt mondja a seregeknek Ura. De azt mondjátok, miben térjünk meg? Megint egy vita helyzet. Az Úr azt mondja, hogy meg kell térni. És a vita az, na de miben, Uram? Na itt a következő néhány mondat a pénzről szól. Ha adományt gyűjtünk, sokszor elolvassuk ugye ezeket az ígéket, hogy hozzátok be a tizedet mind az én tárházamba, és itt tovább. De az Úr azt mondja, hogy az ember itt is csalhatja az Istent, és még azt kérdezi a végén, hogy Uram, na de miben csaltunk meg? Én úgy tenném fel a kérdést, hogy miben vagyunk hűek, és miben nem. A pénzhez való viszony is egy nagyon érdekes és nehéz, kényes téma. De néha a pénzhez való viszonyunk hangosabb bizonyságtétel, mint a szavunk. Higgyétek el? Ahogy viszonyulunk a pénzhez, akár a sajátunkhoz, akár másokéhoz, hangosabb bizonyságtétel lehet, mint bármi, amit elmondunk azon kívül. És az Úr azt mondja, hogy térjünk meg. Ha ezen a téren meg kell térnünk, akkor ebből kell megtérni, nem másból. És nem mondjuk azt, hogy Uram, miben térjünk meg. Ő nagyon jól tudja, hogy miből kell megtérni. Azért mondja. Mint ahogy mondja a többit is, hogy szerettelek titeket. Vagy hogy nem egy atya van én mindannyiuknak. És mi mégis próbáljuk csalni az Urat. És végül nézzük a 7., amely itt van Malakiás könyve 3. fejezetében. 13. verstől tovább. Keményen szóltatok ellenem, azt mondja az Úr, és azt mondjátok, mit szóltunk ellened? Megint a vita. Az Úr azt mondja, hogy keményen szóltatok ellenem, és visszakérdezünk, nem? Na de Uram, miben? Mintha nem hallottuk volna, jó? Sokszor otthon a gyermekeim is azt mondják nekem, hogy hát romlik a hallásod? Mert amikor mondanak nekem valamit, akkor én akarom még egyszer hallani, mert kíváncsi vagyok, hogy tényleg mit is akarnak kérdezni, és azt mondom, hogy mit mondtatok? És ugye tinédzserkorú gyerekek nagyon könnyen kimondják azt, hogy mi az, nem halasz már? Menjél el orvoshoz! Nem halasz? Jó! Mondják nekem. És akkor nagyon nehéz megmagyarázni, hogy nem azért kérdeztem, mert nem hallottam, hanem mert szerettem volna még egyszer hallani. Na lehet, hogy egy-egy ilyen vitánál, és ha ez így van, ez a jó, azért kérdezünk, mert még egyszer akarjuk hallani. Itt azt olvastuk, hogy keményen szóltatok ellenem, mondja az Úr, és azt mondjátok, mit szóltunk ellened? Mint ha arra kérnénk az Urat, hogy mondd el még egyszer, részletesebben. És akkor jön az Úr válasza, azt mondtátok, hiába való az Isten szolgálata, és mi a haszna, hogy megtartjuk a törvényeit, és hogy alázatosan járunk a seregek ura előtt. Tényleg van ennek haszna? Van ennek haszna, hogy valaki becsületes, vagy menni kell az árral? Valaki egyszer azt mondta nekem, hogy ugyan ne legyél már olyan kicsinyes. Hát mindenki csal egy kicsit, anélkül nem lehet megélni. Hát mennyire vagyunk mi becsületesek? Önmagunkhoz. Mennyire mondjuk azt, hogy hiába való az Úr szolgálata, hiába való az, hogy megtartjuk a törvényeit, 15. vers, sőt, inkább magunk hirdetjük boldogoknak a kevélyeket, hiszen gyarapodnak, noha gonoszságot űznek, és megszabadulnak, noha kísértik az Istent. Na ez minden időben egy nagy kérdés volt a hívő ember számára, hogy vajon miért lehet az, vagy mi az oka annak, hogy a másik jobban jár, mint én. Van értelme annak, hogy hűséges legyek, hogy becsületes legyek. Amikor ő a csalással ugyanoda jut, sőt, többre jut, mint én. Hogy okoskodunk? Ugyan nem számít. Tényleg hiába való dolog, hogy valaki becsületes. Hát a másik, aki gonoszságot űz, gyarapszik. Megszabadul, pedig kísérti az Istent. Tehát minden jó úgy, ahogy van, nem kell a dolgokat olyan komolyan venni. De ahogy haladunk Jézus eljöveteléhez egyre közelebb, higgyétek el, hogy ez lesz az egyik legnagyobb kísértésünk. Hogy miért kell nekünk másnak lenni, mint a többi? Hát nekik olyan jól megy. Mi is szeretnénk, ha nekünk jól menne. Nem kell nekünk eltérni a többitől. Nem jó az állal szemben úszni. Nem így van? Könnyebb az, ha az ember megy az árral, ha a másik hazudik egy kicsit, hát nem kell nekem mindig igazat mondani. A másik csal egy kicsit, nem kell nekem mindig becsületesnek lenni. A másik félrevezeti a barátját, hát nem kell nekem mindig igazat mondani. Szóval meg tudjuk mi magyarázni szépen, hogy hol, merre lehet kibújni. Azt mondjuk mi magyarok, hogy kis ajtó, ugye? Egy kis kapu. Mindig van egy kis kapu. Valahol a nagykapu mellett. Az igaz, azt mondja, hogy a becsületesség is egy nagyon fontos dolog. Az Isten ezt várja tőlünk. Na, a kép azért nem ilyen sötét, mert a vége jó. Az Úr azt mondja 16. verstől kezdődően, hogy akkor tanakodtak egymással. Az Úrnak tisztelői, az Úr pedig mit tett? Nem mondott semmit. Az Úr elmondott már mindent. Volt 7 vita helyzet, elmondta az Úr, hogy ezt miért teszitek, ez miért így van. Mi újra-újra visszakérdezünk a proféta szavaival, és itt már az Úr nem mond semmit, hanem. És ez a félelmetes, higgyétek el, mikor az Úr nem szól. Ez ijesztő. Ugye amikor Noé bement a bárkába, most Noéról tanultunk. Mi volt Noénak a legnagyobb próbatétele? hogy ő bement a bárkába. Bezáraték az ajtó, ott volt az állatokkal együtt a jó büdösben, és jött az első nap, és a nap lement, jött a következő nap, a nap lement, és eső, sehol sincs, se felhő, se semmi. És hallják, hogy kint nevetnek. Egyre jobban. Ha semmi nem történt volna, de nekik a legnagyobb kísértés ott bent az volt, hogy tényleg az lesz, amit az Isten mondott, hogy jön az eső. Mert látszólag nem történt semmi. De ezek az emberek átélték azt, hogy érdemes becsületesnek lenni és hűségesnek lenni ahhoz, amit az Isten mond, még akkor is, ha nem úgy teljesedik rögtön, ahogy ő megmondta. És végül jött az eső. Tehát az Úr hallgatott. Na itt is egy ilyen helyzet van. Hogy akkor tanakodtak egymásra az Úrnak tisztelői, az Úr pedig figyelt és hallgatott. De még valamit tett. Azt olvashatjuk tovább, hogy és egy emlékkönyv íraték ő előtte azoknak, akik félik az Urat és becsülik az ő nevét. És a fejezet végén azt olvassuk, hogy és megtértek, és meglátjátok, hogy különbség van az igaz és a gonosz között, az Isten szolgálja között és a között, aki nem szolgálja őt. Na, a sok-sok vita után az Úr azt mondja, hogy most már hallgatok. Most már el kell dönteni, hogy akkor merre tovább. De miközben tanakodunk, hogy merre tovább, az Úr figyel. És iraték ez az emlékkönyv. Mi haszna van annak, hogy becsületesek vagyunk? Van annak haszna? Isten itt valamit leír ezek szerint, abba a bizonyos könyvbe, abba az emlékkönyvbe. Beírja, hogy mi történt, hogy ki mit mondott, ki hogy viselkedett. Valójában ezeknek a vitáknak van ám hasznuk is. Én úgy fogalmaztam meg magamban, hogy ez a hét vita helyzet olyan, mintha Isten hétszer tartana elénk tükröt. Voltatok olyan helyzetben, hogy egy kisgyerek odaugrott elétek, és oda tartott egy tükröt gyorsan? Én már voltam olyan helyzetben, és furcsán éreztem magamat, nem? Furcsán éreztem, mert ugye nem látom magam, de hirtelen ott van előttem egy tükör, és látom magam. És lehet, hogy félreáll a nyakkendőm éppen, vagy valami baj van. Hirtelen látom, ha nem látom, nem zavar, de ha látom, bajban vagyok. De ez a hét vita helyzet itt Malakiás könyvében olyan, mintha az Isten tükröt tartana oda, újra, meg újra, és azt mondja, hogy na látod, ilyen vagy. De ugyanakkor, ha mint tanár beszélhetek, akkor azt mondhatom, hogy ez olyan, mintha tesztet írnánk. Minden vita helyzetben megírunk egy tesztet. De ez nem olyan teszt, hogy a tudásunkat teszteli, hanem a jellemünket. Az érdekes az, hogy ezt a tesztet, ha itt is írjuk, de ott fönt rögzítik a dolgokat. Az ige azt mondja, hogy az Úr hallgatott, és egy emlékkönyv iratott hol, nem itt. Ő előtte. Ott fent a mennyben. Ott iratott az emlékkönyv, és ha most egy ugrásra a jelenések könyve 20. fejezetéhez lapozunk, csak egy pillanatra, akkor ott azt találjuk, hogy 20. fejezet 11.-12. verse, és láték egy nagy fehér királyi széket és a rajta ülőt, akinek tekintete előtt eltűnék a föld és az ég, és a helyük nem

könyveket kinyitják, és az ige azt mondja, hogy következő vers, hogy még a tenger is kiadta a halottakat, sőt a halál, azaz a sír, a pokol kiadta a halottakat, és mindenki megítéltetett ezekből, a cselekedetek alapján, a könyvekből. És a 15. vers, amely nagyon szigorú, azt mondja, hogy ha valaki nem találtatott beírva az élet könyvébe, a tűznek tavába vetteték. Ez egy tragikus kép, megint a tűz. Valakiás könyvében is szó volt a tűzről, és azt mondtam, hogy a tűz vagy eléget, vagy ki éget. Vagy ki éget belőlem valamit, vagy eléget engem. De ne úgy tegyünk bizonyságot, ahogy én tettem gyerek fejjel. Akkor el fogsz égni, mondtam a néninek. Na nem így kell bizonyságot tenni, ma már tudom. Akkor még nem tudtam gyerek fejjel. Azt hittem, hogy ezzel mindent elmondtam neki, és most meg fog ijedni. És ezután adventista lesz. Nem lett adventista a néni. Csak egyet megtanult, hogy azután, ha meghívott, mindig olyankor hívott meg, amikor olajat használt. És a következő süteményt már olajjal készítettem, nem zsírral. De valahogy mi így vagyunk, hogy nehezen tanulunk meg dolgokat. Át kell mennünk bizonyos vita helyzeteken. Én nem akarom azt mondani, hogy a vita önmagában jó. De ha a vita a jellemünk fejlődését szolgálja, akkor igen, akkor jó. És Malakiás könyve azzal ér véget, hogy akkor majd meglátjátok, hogy különbség van az igaz között, és a hamis között. A között, aki szolgálja az Istent, vagy aki nem szolgálja. Végül ez mind nyilvánvaló lesz, de csak a legvégén. Én azt kívánom, testvéreim, hogy olvassátok a jövőben Malakiás könyvét, bármikor gondoljatok ezekre a vita helyzetekre. Kezdve a szeretettel, a hűséggel, becsületességgel, az igényességgel, az érzelmekkel, az igazsággal, és minden más olyan dologgal, amely az életünkhöz még hozzátartozik, amelyek alapján az Isten leméri, hogy mennyit tanultunk. Miközben átmegyünk ilyen vita helyzeteken, az Úr abban segítsen, hogy úgy kerüljünk ki, mint akik megtisztulnak. Hiszen ez a profécia arról is szól, hogy megtisztítja az Úr Lévi fiait. Ugye ül, mint ötvös, és ezüst tisztogató, és végül megtisztítja Lévi fiait, sőt, hogy fényessé teszi őket, mint az aranyat. Én kívánom azt, testvéreim, hogy ilyen vita helyzetekből adódnak, így kerüljünk majd ki, dicsőségesen és ragyogóan, és az Úr országában majd ott együtt lehessünk. És el tudjuk mondani majd mindazt a tapasztalatot, amit itt szereztünk. Ha az emlékkönyvek megnyittatnak, ezek legyenek benne. Ha így lesz, akkor mindannyian ott leszünk. Adja az Úr, hogy így legyen. Amen. Kegyelmes mennyei édesatyánk a Jézus Krisztusban, köszönjük néked azt, hogy tükröt állítottál elénk, Úrunk, Malakiás próféta szavaink keresztül, és hogy ezek a vita helyzetek arra tanítottak bennünket, hogy te szeretnéd, ha változna az életünk, ha a jellemünk fejlődne. Szeretnéd azt, Urunk, hogyha egyre inkább hozzád hasonlók lennénk, hiszen meg fogunk majd téged látni egyszer úgy, ahogy vagy. Segíts abban bennünket, hogy ne a környezetünk határozza meg a hitünket. Ne úgy tanakodjunk egymás között, hogy hiába való az Úr szolgálata, vagy hol van az ítélet Istene, vagy hogy miben szerettél bennünket, vagy hogy miben fertőztettük meg a helyet, hogy miben rontottunk meg valamit, hanem segíts, Urunk, hogy el tudjuk fogadni azt a diagnózist, amit Te adsz rólunk, amit Te állítasz ki, hiszen Te nagyon jól ismersz bennünket, nem csak külsőleg, hanem belsőleg is. És adorunk, hogy azt is megértsük, hogy mindezt nem azért teszed, mert el akarsz ítélni, vagy el akarsz vetni bennünket, hiszen azt szeretnéd, ha mindannyian megtisztulnánk. Ha azok között lennénk, akiket úgy tudsz megtisztítani, mint az öt, ahogy az ötvös tisztítja a fémet a tűzben. És azt akarod, hogy végül minden hibától, bűntől, gyengeségtől mentesen megállhassunk előtted.
és köszönjük azt a dicső képet,

Urunk, hogy egy emlékkönyv iraték, és akik félik és becsülik a Te nevedet, azok neve ott lesz majd abban a könyvben. Add, hogy a mi nevünk is ott legyen, és hogy mi igazán annak örüljünk, ahogyan Jézus mondta a 70 tanítványnak, ne annak, hogy az ördögök engednek, hanem inkább annak, hogy a nevünk ott fel van írva a mennyekben. Add, hogy így mindannyian azzal a meggyőződéssel menjünk majd el, hogy igen, szeretsz bennünket, Urunk. Meg akarsz jobbítani, meg akarsz váltani, meg akarsz tisztítani, meg akarsz javítani, és azt akarod, hogy különbséget lássunk az igaz és a hamis között. Urunk, ebben légy segítségünkre a mai napon is, és minden további napon egészen életünk végéig, kegyelmedből. Amen.

Második Zsoltár. Miért dühösködtek a pogányok, és gondolnak hiába valóságot a népek? A föld királyai felkerekednek, és a fejedelmek együtt tanácskoznak az Úr ellen és az ő felkentje ellen. Szaggassuk le az ő bilincseiket, és dobjuk le magunkról köteleiket. Az egekben lakozó nevedi, az Úr megcsúfolja őket. Majd szól nékik haragjában, és megrettenti őket gerjedelmében. Én kentem ám fel az én királyomat a Sionon, az én szent hegyemen. Törvényül hirdetem, az Úr mondá nékem, én fiam vagy te, én ma nemzettelek téged. Kérjed tőlem, és odaadom néked a pogányokat örökségül, és birtokodul a föld határait. Összetöröd őket vasveszővel, széjjel zúzod őket, mint cserépedényt. Azért, királyok, legyetek eszesek, és okuljatok földnek bírái. Szolgáljátok az Urat félelemmel, és örüljetek reszketéssel. Csókoljátok a fiút, hogy meg ne haragudjék, és el ne vesszetek az úton, mert hamar felgerjed az ő haragja. Boldogok mindazok, akik ő benne bíznak.

77. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Jedutunnak, Aszáfé Zsoltár. Szavamat Istenhez emelem, és kiáltok. Szavamat Istenhez emelem, hogy figyelmezzen rajám. Nyomorúságom idején az Urat keresem, kezem feltartom éjjel szünetlenül, lelkem nem akar vigasztalást bevenni. Istenről emlékezem, és sóhajtok, róla gondolkodom, de elepett az én lelkem. Szemeimet ébren tartod, hánykolódom, de nem szólhatok. Elmélkedem a régi napokról, a hajdankor éveiről. Megemlékezem éjjel az én énekeimről, szívemben elgondolkodom, és azt kutatja lelkem. Avagy mindörökké elveté az Úr, és nem leszé többé jó akaró? Avagy végképpen elfogyotté az ő kegyelme? Vagy megszűniké ígérete nemzedékről nemzedékre? Avagy elfeledkezetté könyörülni Isten? Avagy elzártai haragjában az ő irgalmát? És mondám, ez az én betegségem, hogy a felségesnek jobbja megváltozott. Megemlékezem az Úrnak cselekedeteiről, sőt, megemlékezem hajdani csodáiról, és elmélkedem minden cselekedetedről és tetteidről gondolkodom. Ó Isten, a te utad szentséges, kicsoda olyan nagy Isten, mint az Isten. Te vagy az Isten, aki csodát művelsz, megmutattad a népek között a te hatalmadat. Megváltottad népedet karoddal, a Jákob és a József fiait. Láttak téged a vizek, ó Isten, láttak téged a vizek, és megfélemlének, a mélységek is megrázkódának. A felhők vizet ömlesztének, megzendülének a fellegek, és a te nyilaid széllel futkostak. Mennydörgésed zúgott a forgó szélben, villámlásaid megvilágították a mindenséget, megrázkódott, és megindult a föld. Utad a tengeren volt, és ösvényed a nagy vizeken, és nyomaid nem látszottak meg. Vezetted, mint nyájat a te népedet, Mózesnek és Áronnak.

0: 90. Zsoltár. Mózesnek, az Isten emberének imádsága. Uram, Te voltál nékünk hajlékunk nemzedékről nemzedékre. Minek előtte hegyek lettek, és föld, és világ formáltaték, öröktől fogva mindörökké Te vagy Isten. Te visszatéríted a halandót a porba, és ezt mondod. Térjetek vissza, embernek fiai! Mert ezer esztendő annyi előtted, mint a tegnapi nap, amely elmúlt, és mint egy őrjárási idő éjjel. Elragadod őket, olyanokká lesznek, mint az álom, mint a fű, amely reggel sarjad. Reggel virágzik, és sarjad, és estére elhervad, és megszárad. Bizony megemésztetünk a te haragod által, és a te búsulásod miatt megromlunk. Elődbe vetetted a mi álnokságainkat, titkos bűneinket a te orcádnak világa elé. Bizony elmúlik minden mi napunk a te bosszúállásod miatt, megemésztjük a mi esztendeinket, mint a beszédet. A mi esztendeinknek napjai 70 esztendő, vagy ha feljebb 80 esztendő, és nagyobb részük nyomorúság és fáradtság, amely gyorsan tova tűnik, mintha repülnénk. Ki tudhatja a te haragodnak erejét, és a te félelmetességed szerint való bosszúállásodat? Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Térj vissza, Uram, meddig késel, és könyörülj a te szolgáidon. Jó reggel elégíts meg minket a te kegyelmeddel, hogy örvendezzünk és vigadjunk minden mi időnkben. Vidámíts meg minket a mi nyomorúságunk napjaihoz képest, az esztendőkhöz képest, amelyekben gonoszt látunk. Láttassék meg a te műved, a te szolgáidon, és a te dicsőséged azoknak fiain. És legyen az Úrnak, a mi Istenünknek jó kedve mi rajtunk, és a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá nékünk, és a mi kezünknek munkáját tedd állandó.
1: Sokan gyűlölték,
2: sokan elvetették,
3: mások életüket adták érte. Korunk könyve. Szerkeszti László Jenő.
4: Kedves hallgatóink! Mai adásunk keretében áttekintjük az Efézusbeliekhez írt levél 6. és ugyanakkor utolsó fejezetét.
5: Szülők és gyermekek intése.
6: Gyermekek, engedelmeskedjetek szüleiteknek az Úrban, mert ez a helyes. Tiszteld apádat és anyádat. Ez az első parancsolat, amelyhez ígéret fűződik. Mégpedig ez, hogy jó dolgod legyen, és hosszú életű légy a földön. Ti apák pedig ne ingereljétek gyermekeiteket, hanem neveljétek az Úr tanítása szerint fegyelemmel és intéssel.
5: A szolgák és uraik intése.
6: Szolgák, félelemmel és rettegéssel engedelmeskedjetek földi uraitoknak, olyan tiszta szívvel, mint a Krisztusnak. Ne látszatra szolgáljatok, mintha embereknek akarnátok tetszeni, hanem Krisztus szolgáiként cselekedjétek Isten akaratát, lélekből, jó akarattal szolgáljatok, mint az Úrnak, és nem mint embereknek. Mert tudjátok, hogy ha valaki valami jót tesz, visszakapja az Úrtól, akár szolga, akár szabad. Ti pedig, urak, ugyanígy bánjatok velük. Hagyjátok a fenyegetést, mivel tudjátok, hogy él a mennyekben az Úr, aki nekik is, nektek is uratok, és aki nem személyválogató.
5: Isten fegyverzetének felöltése.
6: Végül pedig, erősödjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében. Öltsétek magatokra az Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szemben. Mert a mi harcunk nem test és vér ellen folyik, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak. Éppen ezért vegyétek fel az Isten fegyverzetét, hogy ellenállhassatok a gonosz napon, és mindent leküzdve megállhassatok. Álljatok meg tehát felövezve derekatokat igazság szeretettel, és magatokra öltve a megigazulás páncélját, felsarúzva a lábatokat a békesség evangéliuma hirdetésének a készségével. Vegyétek fel mindenképpen a hit pajzsát, amellyel kioldhatjátok a gonosznak minden tüzes nyilát. Vegyétek fel az üdvösség sisakját is, és a lélek kardját, amely az Isten beszéde. Minden imádságotokban és könyörgésetekben imádkozzatok mindenkor a lélek által. Éppen azért legyetek éberek, teljes álhatatossággal könyörögve az összes szentekért. És én értem is, hogy adassék nekem az ige, ha szóra nyitom a számat, hogy bátran ismertessem meg az evangélium titkát, amelynek követe vagyok a bilincsben is, hogy bátorságom legyen azt úgy hirdetni, ahogyan kell.
5: Befejezés, áldás kívánás.
6: Hogy pedig ti is megtudjátok, mi van velem és hogyan élek, mindent elmond nektek Tükkikosz, az Úrban szeretett testvér és hű diakónus, akit éppen azért küldtem hozzátok, hogy értesüljetek helyzetünkről, és megvigasztalja szíveteket. Békesség a testvéreknek, és szeretet hittel együtt az Atya Istentől és az Úr Jézus Krisztustól. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézus Krisztust. Ámen.
4: Az előző, tehát az 5. verzetnek a 2. szakaszában, mint már egy héttel ezelőtti adásunkban taglaltuk, Pál apostol tanácsokat ad a hívő férjeknek és feleségeknek, hogy milyen magatartást kell tanúsítaniuk egymás iránt. Az élettárs iránti megbecsülésnek és tiszteletnek az ágápéban, az érdek nélküli önfeláldozó szeretetben kell gyökereznie, abban a szeretetben, amely Krisztust életének feláldozására késztette az ő egyházáért. Pál apostol tudatában volt annak, hogy a család békéjének a megteremtéséhez és fenntartásához nem elegendő, csupán az élettársak közötti meghitt jó kapcsolat. Ezért a 6. fejezetben az Efézusi levélből, az 1. 4 versben arra törekedett, hogy a gyermekeket és a szülőket is emlékeztesse azokra a feltételekre, amelyek elengedhetetlenül szükségesek ahhoz, hogy jó legyen a szülők és gyermekek közötti viszony. Olvassuk az említett igeverseket. Ti gyermekek, szót fogadjatok a ti szüleiteknek az Úrban, mert ez az igaz. Tiszteljed a te atyádat és a te anyádat, ami az első parancsolat ígérettel. Hogy jó legyen néked dolgod és hosszú életű légy a földön. Ti is, atyák, ne ingereljétek gyermekeiteket, hanem neveljétek azokat az Úr tanítása és intése szerint. Külön figyelmet érdemel az első vers. Ti gyermekek, szót fogadjatok a ti szüleiteknek az Úrban, mert ez az igaz. Ha ez a mondat rövidebb lenne, és csak annyiból állna, hogy ti gyermekek, szót fogadjatok a ti szüleiteknek, a mondat akkor is értelmes lenne. Mi a jelentősége annak, hogy a hívő gyermekek legyenek engedelmesek, szófogadók szüleik iránt az Úrban? A hívő gyermekek valóban ilyenekkel legyenek, viszont nem engedelmeskedhetnek szüleiknek olyankor, amikor a szülők parancsa ellentétben áll, beleütközik Isten elveibe, akaratába, törvényébe. Ennek a lehetősége különösen akkor áll fenn, ha gyermekek Krisztust követik, de a szülők nem. Azonban a hívő gyermekek engedelmeskedjenek még hitetlen szüleiknek is, ha azok nem követelnek tőlük olyat, ami nem egyezik Isten akaratával. Az ígérettel egybekötött isteni parancsolat, amely előírja a szülők iránti tiszteletet, nem csupán a szülőket foglalja magába. E parancsolat alapján tisztelni kell a nagyszülőket is, valamint az élettárs szüleit, továbbá az egyházban tisztségekkel felruházott személyeket, például a lelki pásztorokat és a gyülekezeti tisztségviselőket, azon kívül a polgári hatóságokat is. A szülők iránti tisztelet nem csupán az előzékenységet jelenti velük szemben. Az irántuk tiszteletre kötelező parancsolat értelmében a kereszténynek szent feladata gondozni, ápolni, segíteni idős szüleit, amikor azoknak már segítségre van szükségük, amikor már gyengék, sőt tehetetlenek. Mit jelent a gyermekeket nem ingerelni? Ingerelni lehet, durva bánásmóddal, igazságtalan fenyítéssel, vagy amikor a szülők a gyermeket a család békéje megrontójának vélik. Megkeserítheti a gyermek életét az az élettárs vagy szülő is, aki nem fordít elegendő időt arra, hogy kommunikáljon a családtagokkal. Ezt elkerülendő, Pál apostol arra inti a keresztény szülőket, neveljék gyermekeiket az Úr tanítása és intése szerint. Az ókori társadalmakban voltak rabszolgatartók és rabszolgák is. Az ilyen társadalmi rétegződés nincs összhangban az isteni elvekkel, ennél fogva a kereszténynek állást kell foglalnia a rabszolgaság intézménye ellen. Minden bizonnyal az őskeresztények is tisztában voltak ezzel. Mi a magyarázata annak, hogy mindezek ellenére, ahogyan Pál apostol nem egy levelében találjuk, a keresztény gyülekezetekben is voltak rabszolgák és rabszolgatartók? Ennek a lehetséges magyarázata az, hogy bár sokan haltak mártírhalált az őskeresztények közül hitükért, hitük miatt, nem akarták sietetni az üldözéseket a rabszolgaság megszüntetésével, sem a rabszolgatartás ellenes eszmék propagálásával. Azonban az Efézusbeliekhez írt levél írója a levél 6. fejezetének az 5-től a 9-ig terjedő verseiben keresztényekhez méltó viselkedésre inti úgy a keresztény rabszolgákat, mint az ugyancsak keresztény rabszolgatartókat. Ti szolgák, engedelmesek legyetek a ti test szerint való uratoknak, félelemmel és rettegéssel, szíveteknek egyenességében, mint a Krisztusnak. Nem a szemnek szolgálván, mint akik embereknek akarnak tetszeni, hanem mint Krisztus szolgái, cselekedvén az Istennek akaratát lélekből. Jó akarattal, mint akik az Úrnak szolgálnak, és nem embereknek. Tudván, hogy kiki, ami jót cselekszik, azt vendi az Úrtól, akár szolga legyen, akár szabados. Ti is, urak, ugyanazt cselekedjétek ővelük, elhagyván a fenyegetést, tudván, hogy a ti uratok is a mennyben van, és személyválogatás nincsen őnála. Így tehát a keresztény rabszolgák tanúsítsanak engedelmességet uraik iránt, életüket és tevékenységüket jellemezze Isten félelem, a rájuk kiszabott munkát végezzék el úgy, mint akik mindent az Úrért tesznek, és nem emberekért. A jó szívvel és alaposan végzett szolgálat az Úrnak és nem embereknek nem marad jutalom nélkül. Az uraknak szóló tanács is igen találó. Pál arra emlékezteti az urakat, hogy nekik is van uruk a mennyben, akitől kegyelmet és bűnbocsánatot nyernek. Ezért kéri a rabszolgatartókat, hogy ne fenyegetőzzenek, hanem legyenek jó indulattal szolgáik iránt. Példa erre Pál apostolnak Filemonhoz írt levele. Az apostol szolgálata valóban sok gyümölcsöt termet, és igen sok rabszolgatartó, szolgáival együtt őszintén megtért, keresztényé lett, mint például Filemon is. Pál visszaküldte hozzá Onézimust, a szökött rabszolgát, és arra kérte, hogy ne úgy bánjon vele, mint rabszolgával, hanem mint szeretett atyafival. Az Efézusi levél 6. fejezetének a 2. szakasza, amely a 10. verstől a 17-ig terjed, a hívőknek a sátáni erők elleni harcával kapcsolatos. Végezetre, atyám fiai, legyetek erősek az Úrban és az ő hatalmas erejében. Öltözzétek föl az Istennek minden fegyverét, hogy megállhassatok az ördögnek minden ravasságával szemben. Mert nem vér és test ellen van nékünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság lelkei ellen, melyek a magasságban vannak. Annak okáért vegyétek föl az Istennek minden fegyverét, hogy ellentállhassatok a ma gonosz napon, és mindeneket elvégezvén megállhassatok. Álljatok hát elő, körülövezvén derekatokat igaz lelkűséggel, és felöltözvén az igazságnak mellvasába. És felsarúzván lábaitokat a békesség evangéliumának készségével. Mindezekhez fölvevén a hitnek pajzsát, amellyel a ma gonosznak minden tüzes nyilát megoldhatjátok. Az üdvösség sisakját is fölvegyitek, és a lélek kardját, amely az Isten beszéde. Ebből az ige szakaszból megérthetjük azt, hogy Krisztus követőjének meg kell vívnia a lelki harcot Sátán és a gonoszság többi lelkei ellen. Sátán démoni, gonosz lélek, aki a keresztények ellen tör. Meg akar kaparintani magának. Sok csatát kell megvívnunk, fortélyos ellenféllel kell megmérkőznünk, és arcot az ördögnek minden ravasságával szemben kell megnyernünk. Teljes hittel és bizonyossággal számíthatunk arra, hogy Isten egyesíti minden hatóságát az emberi eszközök igyekezetével, neve dicsőségére. Igazságának fegyverzetében győzhetnek minden ellenségen. A 10. vers elején levő végezetre szó összefoglalást, következtetést jelöl. De az itt szereplő görög szó igazi jelentését még jobban vissza lehetne adni azzal a kifejezéssel, hogy ettől kezdve, vagy mostantól fogva. A végezetre szóval az efézusi levél írója valamit ki akar emelni. Eddig azt vázolta, hogyan mentett meg Isten a bűntől. Szent lelke által elpecsételt, az egység kötelékébe fogott, és Isten családjába befogadott. Mint a család tagjaitól Isten azt várja el tőlünk, hogy éljünk, mint illik elhivatásunkhoz, vetközzük le a régi bűnös életet, és öltözzünk fel egy új életet. A tisztaság, szeretet, világosság és bölcsesség jellemezzen, és Istennek tetsző legyen minden kapcsolatunk. Keresztény életünket az határozza meg, hogy beteljesedünk-e szent lélekkel. A végezetre szó után Pál apostol arra biztatja a levél olvasóit, hogy legyenek erősek az Úrban és az ő hatalmas erejében. Az örök ellenséggel csak akkor szállhatunk szembe sikerrel, ha Isten oldalán állunk. A Zakariás proféta könyve 4. fejezetének a 6. versében Isten így bátorít. Nem erővel, sem hatalommal, hanem az én lelkemmel, azt mondja a seregeknek Ura. Pusztán emberi erővel nem mérkőzhetünk meg a gonoszság seregeivel, legyünk bármilyen erősek, edzettek és erkölcsileg makulátlanok. Ehhez a küzdelemhez szükség van a lelki hatalmasságokra. Ha teljesen Isten erejére hagyatkozunk, elmondhatjuk Pál apostollal együtt azt, amit ő az 1. Korintusi levél 15. fejezetének 57. versében megörökített. Hála az Istennek, aki a diadalmat adja nekünk, ami Urunk Jézus Krisztus által. További intelmeiben azt tanácsolja az efézusi keresztényeknek, öltözzék fel Istennek minden fegyverzetét, hogy sikeresen ellene tudjanak állni az ördög minden ravasságának. De mi lehet az ördög minden ravassága? Az ördög nem feltétlenül a legnyilvánvalóbb gonosz módon támadja a hívőket. Módszerét gyakran leplezi, kísértéseivel olyan látszatot kelt, mintha magasztos, fenkült ügyeket szolgálna. Két példát is felhozhatunk ennek szemléltetésére. Nemes dologra célzott Éva megkísértésekor. Megnyílnak a ti szemeitek, olyanok lesztek, mint az Isten, jónak és gonosznak tudói. Ez nemes célnak tűnt, de valójában engedetlenség volt Istennel szemben, lázadás ellene, eltávolodás tőle. Ugyancsak Sátán arra vette rá Júdást, tegyen meg mindent azért, hogy itt a földön alapítsák meg a Mesiás birodalmát. Első látással milyen jónak is látszik egy ilyen birodalom létrejötte, de ha ez megtörtént volna, Jézus Krisztus kereszt áldozatára nem került volna sor, és a megváltási terv nem valósult volna meg. Azért van szükségünk a tisztánlátásra és lelki éberségre, hogy tudjunk keresztül látni a sátáni ravasságokon, és ne váljunk a kísértések áldozataivá. Már az eddig elmondottak alapján is megértettük, ki a hívők ellensége. Nem embereket kell értenünk alatta. Ezt akarja kifejezni Pál, amikor azt írja, hogy nem test és vér ellen van nékünk tusakodásunk. Az önzés, a büszkeség, az én központuság, a keresztényekkel szembeni gyűlölet mind-mind olyan erő, amivel a hívőnek meg kell küzdenie, ám vannak még ezeknél is sokkal hatalmasabb, kozmikus erők, amelyek arra törekszenek, hogy megszakítsák Istennel való kapcsolatunkat. Ellenségeink a fejedelemségek, hatalmasságok, az élet sötétségének világbírói. Félelmetes, de nagyon is valóságos az embereknél hatalmasabb kozmikus démoni erők, amelyek az Isten elleni lázadásban minket is csatasorba akarnak állítani. Kinek az oldalára állunk? Sátán vagy Isten oldalára. Ez a tétje a keresztény harcának, a Krisztus és Sátán között dúló nagy küzdelemnek. Az efézusiakhoz intézett levél 6. fejezetének a 13. versében a levélírója újra inti hittestvéreit: öltözzék fel Istennek minden lelki fegyverét, hogy helyt állhassanak a jó és a rossz közötti harcban, küzdelemben. A lelki fegyverzet felöltése során legelőször övezzék fel derekaikat igaz lelkűséggel. Pál apostol korában nem csak a nők, a férfiak is hosszú és bőrruhát viseltek, amely a harc során akadályozta volna őket a gyors mozgásban. Azért a harcosok felhajtották ruháikat annyira, hogy csak a térdékük ért, a ruha alját övvel szorosan a derekukhoz szorították, és a keresztény öve az igazság. Ez olyan mértékben kell átjárja egész lényünket, hogy se benső lényünk, se külső cselekedeteink ne akadályozzanak a lelki küzdelemben. Akkor elárulja beszédünk és életünk, Isten tiszteletünk és munkánk, hogy annak vagyunk az alattvalói, aki maga az igazság, és akiben a változásnak még árnyéka sincs. Az igazság mellvasa másodiknak van megemlítve. A mellvért megvédte az ókori katonák mellét, és így a szívét is, akárcsak a mai golyóálló mellények. A keresztény életet az Istentől eredő és Isten által megerősített igazság védi. A lelki fegyverzethez hozzátartozik a lábbeli, és a római katonák sarut viseltek, ami kényelmes is volt, de megvédte talpukat a sérülésektől. Pál apostol a lelki fegyverzetben lelki lábbelinek nevezi a békesség evangéliumának a készségét. A keresztényeknek erősen, megingathatatlanul kell járniuk az evangélium igazságában, ha a lelki küzdelemben győzelemre akarnak jutni. Álljunk hát szilárdan a lábunkon, ha azt akarjuk, hogy a testünk is rendületlen maradjon. A hitünk alapja a békesség evangéliuma. Bármennyire fontos is minden más igazság, mindennek az alapja az evangélium üzenete, hogy üdvösséget csak Jézus Krisztusban nyerhetünk, hitáltal. Ha nem ez az alap, minden összedől, összeomlik. Pál itt a békesség evangéliuma kifejezést használja. A béke jelenti a bűn és az én feletti győzelem eredményeként fellépő nyugalmat. Isten tehát azt várja a keresztényektől, hogy mindig a békességet munkálják. Kereszténységünk forog veszélyben, és kiteszük magunkat Sátán kísértéseinek, ha elidegenedünk akár Istentől, akár a többi embertől. A pajzsnak fontos szerepe volt az ókori és középkori háborúkban. A lelki pajzs az efézusbeliekhez írt levélben úgy jelenik meg, mint a hit pajzsa. A mindenható Istenbe vetett hit adja meg a teljes bizalmat ahhoz, hogy rendíthetetlen bátorsággal ellenálljunk Sátánnak. Isten maga, nap és pajzs az ahhoz folyamodoknak. Példabeszédek könyve 30. fejezetének 5. verse. A sisak évezredeken át egészen napjainkig a fejet védi a harcban. Pál korában kemény fémből, vasból vagy bronzból készült. Karddal nem lehetett átvágni rajta. A keresztényeknek feltétlenül fel kell venni a sisakot, hogy védelmezzék akaratuk székhelyét, hiszen ott döntenek olyan meghatározó kérdésekről, mint például kinek a szolgálatában állnak és miben reménykednek. Pál azt mondja, hogy a Krisztusban nyert üdvösség ez a sisak. Mint minden fegyverzethez, ugye a lelkihez is elengedhetetlenül hozzátartozik a kard. A lelki kard Pál írásában az Isten ígéje. Jézus is ezt a fegyvert használta, amikor Sátán megkísértette a pusztában. Megvan írva. Ezzel válaszolt az összes kísértésekre. Ha ismerjük Isten igét és megértjük, mi is hatékonyan használhatjuk hitharcainkban. Az efézus beliekhez írt levél záró szakaszában az apostol arra kéri az efézusi hívőket, imádkozzanak hittestvéreikért, és hangsúlyozottan kéri ezt a maga számára, hogy amikor alkalom adódik rejá, bátran szólhasson, és fejtse ki az evangélium titkát. Ha többet is meg akarnak tudni Pál apostolról, megtudhatják Tikikusztól, aki ezt a levelet átadja nekik. Fejezzük be az Efézusi levéllel kapcsolatos előadás sorozatunkat a levél utolsó versével. A kegyelem legyen mindazokkal, akik szeretik a mi Urunk Jézus Krisztust romolhatatlanságban. Amen.

Ézsaiás könyve 40. fejezet, 30 és 31. verse. Elfáradnak az ifjak és meglankadnak, megtántorodnak a legkülönbek is. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szányra kelnek, mint a saskesejük, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el.

századik zsoltár, hálaadó zsoltár. Vígan énekelj az Úrnak, te egész föld! Szolgáljatok az Úrnak örvendezéssel, menjetek elé vigassággal. Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten, ő alkotott minket, és nem magunk. Az ő népe és az ő legelőinek juhai vagyunk. Menjetek be az ő kapuin hálaadással, tornácaiba dicséretekkel, adjatok hálákat néki, áldjátok az ő nevét. Mert jó az Úr, örökkévaló az ő kegyelme, és nemzedékről nemzedékre való az ő.

0: Ige Morzsa.
1: Szeretettel köszöntelek benneteket, drága testvéreim, ezen az alkalmon, amikor tovább folytatjuk Jézus Krisztus példázatainak tanulmányozását. A mai témakörünk Jézus Krisztusnak azt a példázatát, amit múlt vasárnap elkezdtünk, a mai témakörünknek a címe Kérjünk, hogy adhassuk. Jézus Krisztus itt két példázatot mondott el, tehát ismétlem, kérjünk, hogy adhassuk. Elolvasom Isten segítségével az, amit Jézus Krisztus elmondott, azzal kapcsolatban, hogy kérjünk, hogy adhassuk. Lukács evangéliumának 11. részében az 5-től a 8-ig terjedő verseket olvasom. És mondanékik, ki az közületek, akinek barátja van, és ahhoz megy éjfélkor, és ezt mondja neki, barátom, adj nékem kölcsön 3 kenyeret, mert az én barátom én hozzám jött az útról, és nincs mit adjak enni. Az pedig onnét belülről felelvén ezt mondá, ne bánts engem, immár az ajtó be van zárva, és az én gyermekeim velem vannak az ágyban, nem kelhetek fel, és nem adhatok néked. Mondom néktek, ha azért nem fog is felkelni és adni, mert a barátja, de annak tolakodása miatt felkér és ad néki, amennyi kell. Kedves testvérem, először szeretnék valamit bemutatni. Ne kövezzetek engemet meg a következő okfejtésért, gondolatmenetért. Általában a mi imáink énközpontúak. Reggeli imánkra figyeljünk oda, kérünk téged, hogy őrizd meg. Isten azt mondja, megőrizlek. Kérlek téged, vezesd a gyermekeimet egész napon át, viseljél gondot róla. Könyörgöm, adj erőt, egészséget, hogy tudjam végezni a mindennapi munkámat. Könyörgöm és kérlek téged, hogy őrizd meg az egészségemet egész napon át. És mi állandóan csak mit teszünk? Adjál, adjál, adjál, meg megint adjál, és végül képes vagyok-e tartani a kezembe a könyvet. Istenem, adjál még, és Isten ad nekünk. Istenem, adjál még, és Isten ad nekünk. És Istenem, adjál még, és Isten ad nekünk. Mi lesz velem? Na most értjük-e, hogy miről szól ez a példázat? Kérjünk, hogy adhassunk. Ha csak kérünk, és nem adjuk tovább, akkor mi önző imádságot mondunk Istennek. Ha mindent elfelejtetek, drága testvéreim, amit ma este tanulunk, de ezt magunkkal visszük, hogy ne csak magunknak kérjünk. Miért? Mert van egy régi-régi példa, egy misszionárius arra kért egy idős nénit, hogy a patakból kosárral, veszőkosárral merítse ki a vizet. És meregette szegény azt mondja, és sírva fakadt, visszament a misszionárushoz, hogy ha hogy gondolja azt, hogy veszőkosárral ki lehet meregetni a patakból a vizet. Azt mondja, én azt tudom, mondja a misszionárus, hogy nem lehet, de nézze meg, hogy milyen piszkos volt a veszőkosár, és most tiszta. Ha mi csak kérünk, és nem adjuk tovább, akkor mi nem tisztulunk meg az evangélium ismerete fényénél. De ha tovább adjuk, akkor mások is boldogok lesznek. Ezért mondtam az imént, hogy sajnos mi magunknak kérünk, de amit kapunk, azt adjuk tovább. Kedves testvéreim, visszahozom a példázatot. Miről van szó? Arról van szó, hogy ki az közületek, akinek olyan barátja van, akihez akármikor az éjszakának bármelyik szakaszában el tudunk menni. Nem tudom, itt hány olyan barátunk van, amelyhez el tudunk menni az éjszakának bármelyik szakaszában, és fogad bennünket. Mert itt Jézus erről beszél. És azért teszem gyakorlatiassá Jézus Krisztusnak ezt a beszédét. És jön a barát, és azt mondja, hogy adj nékem kölcsön 3 kenyeret. Miért kér a barátjától a barát kenyeret? Magának, vagy azért, hogy adhasson? Nem szeretnék egész este e körül forogni, de a Jézus Krisztusnak ez a példázata arra szólít fel, hogy ne csak magunkért imádkozzunk. Ne csak magunkra kérjünk áldást. Ne csak magunknak kérjünk egészséget. Kérjünk azért, hogy tovább tudjunk adni. És itt is azt mondja tovább, hogy ha azért nem fog is felkelni, tehát fel fog kelni, és ad neki, mert kicsoda? Barátja. Na most, testvéreim, vajon Jézus Krisztus és a mi atyánk nekünk egy távoli valami, vagy pedig a barátunk? És ami még itt van, utána ezeket még részletesen szeretném boncolgatni, azt mondja, hogy annak tolakodása, annak kitartása miatt ad néki, amennyi kell. Ezt a 3 fogalmat kérünk, hogy adhassuk, ha kitartóan kérjük, megkapjuk, és mennyit kapunk? Majd később látni fogjuk az ígében, hogy ez hogy ismétlődik az evangéliumokban. Hangsúlyozni szeretném, kedves testvéreim, először ezt a példázattal kapcsolatban azt, hogy Jézus Krisztus ezt a példázatot csak a tanítványainak mondta el. Kérjetek, hogy adhassatok. Én megáldalak benneteket, hogy ti is áldást lehessetek. Még egy példát hozok. Nem tudom, gondolkodtunk-e valamikor azon, hogy a holttengert miért nevezik holttengernek? Azért, mert semmi élet nincs benne, ez az egyik. A másik, hová folyik a víz a holttengerből? Sehová. A holttenger csak kap, de nem ad. Jézus Krisztus ebben a példázatban azt mondja, hogy kérjetek, én adok nektek amennyit kell, de nem csak azért adok, hogy önzően használjátok fel, hanem adjátok tovább. És itt néhány dolgot szeretnék hangsúlyozni. Úgy tudunk lelki tanítást adni, ha először kapunk. Úgy tudjuk a másikat vigasztalni, ha megvigasztaltatunk. Úgy tudjuk bátorítani a másik embert, ha mi is bátorítást kapunk Jézus Krisztustól. Senkit se küldjünk el éhesen. Testvéreim, ma olyan sok helyzet van, hogy emberek kérlegetnek. Akár bejönnek hozzánk, például Paricson az váruházból kijövök, és oda jön hozzám egy 12-3 éves kisfiú, és azt mondja, hogy bácsi, adjon 100 dinárt. Kérdezem tőle, hogy mire kell? Azt mondja, hogy kenyérre. Mondom, kisfiam, gyere, elmegy a bácsi veled, kiválasztod a kenyeret, és megveszem. Sarkon fordult, és ott hagyott. Sajnos a kérés nem mindig őszinte. De a mi imádságaink is lehetnek megszokottak. Az imádságban ott vannak a bizonyos frázisok. Tegnap jelen voltam istentiszteleten, és hallgatok egyik testvérnek az imáját, és többek között azt mondja el, bocsásd meg a mi vétkeinket, ha megbántottunk. Hát hadd kérdezem, van-e olyan nap, amikor nem bántjuk meg a jó Istent? De ezt honnan? Ezt hallotta másiktól. És frázisként használja, és nem gondolja végig. Következő, azért kérjünk, hogy másokat boldoggá tegyünk. Azért kérjünk, hogy vigasztalást tudjunk hozni. Azért kérjünk, hogy bátorítsuk az elcsüggett embereket. Vannak ebben a faluban is emberek, akik betegek? Vannak emberek, akik bátorításra szorulnak? Mert nem csak a pénzen múlik a boldogság. Mert sokaknak van pénzük, és mégsem boldogok. Megfordítom a mondatomat. A gazdag emberek nagy része boldogtalan. Azt gondolja nagyon sok ember, hogy a pénz boldoggá teszi az embert. Én ismertem és ismerek dúsgazdag embereket. Csak például elmondok egy történetet. Ismerek egy embert, nagy gazdász, nem tudom, hogy hány hó gyümölcsöse van. Kérdezem tőle, miért vagy ideges? Sok termés lesz. És azon kell idegeskedni? Igen, alacsony lesz az ára. Másik évben miért vagy ideges? Kevés termés lesz, kevés haszon lesz. Van ok mindig idegeskedésre? Mindig van. De van Istennek egy tanácsa. 55. Zsoltár 23. verse. Vesd az Úrra a te terhedet. Ő gondot visel rólad, és nem engedi, hogy valamikor ingadozzék az igaz. Kedves testvéreim, ne aggodalmaskodjunk feleslegesen. Mert a mi aggodalmaskodásunkkal semmit nem tudunk megoldani. Kérjünk Istentől, hogy áldás lehessünk. Kérjünk, hogy adhassuk. Úgy, hogy milyen sokszor elmondtam már ma este ezt, hogy kérjünk, hogy adhassuk, de menjünk tovább. A barát a baráttól éjfélkor kenyeret kér, hogy a vendégeinek adhasson. Ez a keresztény élet. Mi nem lehetünk holtenger, mi nem lehetünk zsák utca, mi a mennyei áldások tovább adói kell, hogy legyünk. A másik nagy kitartó kérés. Kedves testvéreim, elmondom egy kigondolt példát segítségével szeretném bemutatni, hogy miért kell kitartanunk az imában. Például egy hívő ember kér valamit Istentől. És azt mondja a sátán neki, hogy tudod mit, ez a te hívőd, aki azt mondja, hogy hisz benned, ez nem őszintén kéri. Ne hallgass meg az imádságát fél évig, és megálltod, hogy abba hagyja. Testvéreim, vannak-e dolgok, vannak-e imádságunknak tárgya, amelyért már fél éve imádkozunk? Vagy egy évet imádkozunk? Én ismerek egy szemét, aki 8 évig imádkozott a férjért, hogy fogadja el Jézus Krisztus, és mi Isten 8 év után hallgatta meg. Legyünk kitartóak a mi imádságunkban. Soha ne adjuk fel, nem mondjuk, hogy hiába imádkozok már egy éve, és semmi válasz nincs. Erre majd még később külön ki fogok térni. Van-e olyan barátunk, akihez éjszaka bármelyik órájában elmehetünk kérni valamit tőle? Ez volt az előbbi kérdésünk, igaz? És hány olyan barátunk van? Ha nem lett volna ennek az embernek barátja, akihez éjfélkor is el tudott menni, és amit kért, megkapta, tudott volna-e adni a vendégeknek? Ezért a barátnak óriási szerepe van. Kinek a szerepében vagyunk mi? Késő érkező vendégében, aki a szomszédba megy kenyeret kérni, vagy aki nem akar adni. Látjátok, hogy milyen sok oldalról meg lehet közelíteni Jézus Krisztusnak ezt a rövid példázatát? Valakinek a szerepét betöltjük. Lehet, hogy vendégek vagyunk, akik későn érkezünk. Lehet, hogy a szomszédban az vagyunk, akik megyünk kérni Istenhez, hogy adhassunk embertársainknak. Nagyon különös, hogy Jézus Krisztus itt magát úgy mutatja be, mint aki nem akar adni. Visszatérek az előbbi példához, azt mondtam, hogy egy ember imádkozik Istenhez, hogy adjon neki ezt és ezt, és a sátán azt mondja Jézus Krisztusnak, hogy ne hallgass meg fél évig, ugye ezt mondtam el, meglátod, hogy abba hagyja. Sokszor igaza van-e a sátánnak? Van-e olyan, amiért egy éve már imádkozunk? Sok minden. Határozott kérés, vagy kérelem. Barátom, adj nékem kölcsön 3 kenyeret. Nem azt mondja, hogy tudod mit, kellene valamit adnom a vendégeknek, de adjál valamit. legyünk mindig a imáinkban nagyon határozottak. Például a Szentírásban fel van jegyezve egy történet, Ábrahám a damaszkusi Eliézert, a leghűségesebb szolgáját megesketi, és azt mondja, hogy menj és hozzál feleséget az én fiamnak, az én rokonságomból. Hát honnan tudja azt szegény szolga, hogy az ő urának fia melyik rokonlánya lesz boldog? Odáll a kúthoz, amikor este felé mentek vizet meríteni, az asszonyok mentek vízét, és megint azt mondja, atyám, ma hozd elém azt a lányt, akit te az én uram fiának szenteltél. És legyen egy jel, és a jel az, hogy én kérek tőle egy pohár vizet, és az a lány kész megitatni a tevéimet. Zárjelbe hadd mondjam el, hogy 10 tevét vitt magával. És egy-egy teve 50-től 100 vizet képes meginni. Tehát határozottan kérte Eliézer Istent, és jött Rebeka, és pontosan azt mondta, hogy adjál egy pohár vizet, adott neki, és azt mondja, megitatom a tevédet is. Határozott kérelem, amikor imádkozunk Istenhez, ne általánosságban imádkozzunk. Amire szükségünk van, amit látjuk, hogy amit kell nekünk, azt tegyük. Tanuljuk meg Jézus tanítása szerint imádkozni. És most néhány igen-igen fontos dolgot. Legyünk kitartóak az imában. 1, 2 év, 3 év, 4 év. Ha úgy érezzük, hogy az Isten akaratával megegyező a kérelem, akkor legyünk kitartóak az imában. Imáink ne legyenek én központúak. Erre utaltam az imént, amikor azt mondtam, hogy adjál nekem, adjál, hogy adhassak. Azért kérjük, hogy adhassuk. Bennünk is Krisztus önfeláldozó szeretete legyen látható. Ki is mondja a Biblia, jobb kapni, mint adni, vagy jobb adni, mint kapni. Nagyon hasonló. Mit szeretek én? Adni jobban, vagy kapni? Nagy részt kapni, ez az őszinteség. Azonban figyelemre méltó az, hogy a bibliai elv ide tartozik. És hogyha bennünk lakozik, bennünk él Krisztus, akkor az önfeláldozó szeretet látható az életünkben. Ha csak beszélünk róla, akkor az semmit nem ér a gyakorlat életben. Csak akkor kapunk újabb áldásokat, ha előbbieket továbbadjuk. Ez az, amire utaltam, amikor szedtem a könyvet, és végül mi lett volna, mi lett az én kezemmel? Tudtam már többet áttenni a bal kezembe? Nem. De hogyha én ezt továbbadom, akkor újat kérhetek, és ezt is továbbadom, akkor megint kérhetek, mert üres a kezem, az egyik és a másik is, és tovább tudom adni. Kedves testvéreim, több oldalról törekedtem megvilágítani Jézus Krisztusnak ezt a példázatát, és én nagyon-nagyon szeretnék mindannyiatoknak a szívére tenni azt, hogy szívleljük meg Jézus Krisztusnak ezt a példázatát is, és tegyük azt úgy, ahogy Jézus ebben a példázatban tanít. Példázatbeli barát annyit ad, hogy fejeződött be, amennyi kell. És így szeretnék néhány igen-igen fontos elvet látni, az különösen az új szövetségi szentírásban. Például Efézus Berekhez írott levél 4:7. A kegyelemnek pedig mindegyikünknek a Krisztus ajándékának mértéke szerint adatott. Mit kapunk mérték szerint? Még a kegyelmet is. Isten tudja azt, hogy mennyi kegyelem szükséges egyikünknek, másikunknak, harmadikunknak. Mert emlékszetek arra az esetre, amikor Jézus Krisztus ott van a farizeus Simon házába, és Mária Magdolna bemegy, és rákönni azt a drága kenetet, és akkor a farizeus gondolja magában, ha ez valóban Jézus volna, akkor tudná, hogy ez a parázna nő veni az ő lábát. És Jézus Krisztus tudja, hogy miről gondolkodik Simon, és azt mondja, hogy akinek sok bocsátatott meg, az nagyon szeret. Vagy egy másik, aki a kevesen hű, az a sokon is hű. Aki a kevesen hamis, sokon is hamis az. Tehát itt azt mondja az ige Efézusi levélben, hogy a kegyelem pedig mindegyikünknek, a Krisztus ajándékának mértéke szerint adatott. Még a kegyelmet is mérték szerint kapjuk. Isten nem olyan, mint a példázatbeli szomszéd. Lukács evangéliumához térjünk, és Jézus Krisztus elmondja tovább a példázatot, egy másik példázatot, amely a Lukács evangélium a 11. rész 9 és 10. versében van. Én is mondom néktek, kérjetek, és megadatik néktek. Keressetek, találtok, zörgessetek, és megnyitatik néktek. Mert aki kér, mind kap. Aki keres, talál, és a zörgetőnek megnyitatik. Figyeljük meg, Jézus Krisztus a kérésnek ezt a három formáját használja. Kérjetek, keressetek, zörgessetek. Kedves testvéreim, tudjuk-e mi azt, hogy mi a legjobb a mi számunkra? Igen vagy nem? Nem tudjuk. Van egy régi-régi történet, Kínában volt egy idős ember, meg a fia, és a fiának eltört a lába. Összefutottak a faluból a szomszédok, jaj, szegény ember, milyen szerencsétlenül járt, fia eltört a lábát. Azt mondja az idős kínai, az apuka, lehet, hogy jó, lehet, hogy rossz. Nem sokára kitört a forradalom, minden fiatalt elvittek a háborúba, az ő fia otthon maradt. Ki tudja azt, hogy mi a jó nekünk? Istenünk. Egyezünk ezzel? De mi tegyük ezt a három dolgot, mert azt mondja, hogy akár kérünk, akár keresünk, akár zörgetünk, mindannyian kapunk. De sokszor úgy történik, hogy nem úgy kapjuk meg, ahogy mi kérjük. Mert az nem lenne áldásos számunkra. Ezért fogadjuk el, vagyis legyen a mi elvünk is, hogy ahogy Jézus Krisztus imádkozott, legyen meg a te akaratod. Getsemáné kertjében. Jézus élete legyen a mi életünk is. János evangélium a 17. rész 19. versében, a főpapi imájában, figyeljük meg, hogy Jézus Krisztus hogyan imádkozik az Atyához. Én ő érettük oda szentelem magamat, hogy ők is megszenteltek ki legyenek az igazságban. Miért lehetünk mi bűnös emberek megszenteltek az igazságban? Mert volt valaki, és ez a valaki nem más, mint Jézus Krisztus, aki érettünk oda szentelte magát is feláldozta. Ő adott, hogy mi áldásban részesüljünk. Krisztus példázata című könyvben a 94. oldalon ezt az elvet találjuk. Isten próbára tesz, megaláz, hogy meglássuk, miért nem tud szentelke által munkálkodni. Kedves testvéreim, megtörténhet, hogy különböző betegség, probléma ér bennünket, azért, hogy elgondolkozzunk az élet valóságáról. Elmondok szintén egy történetet. Kezdő lelkész voltam, és egy testvérnőnek a férje nagyon durva volt. Nem is nagyon szerette, mikor elmentem meglátogatni őket. Egyszer elmegyek, és azt mondja nekem, jaj, Faragó, olyan jó, hogy jött, olyan beteg vagyok, imádkozzon értem, hogy meggyógyuljak. Imádkoztam, 2 hét múlva elmegyek meglátogatni, jól van. Akkor azt mondta, amikor imádkoztam, hogy ha meggyógyít Isten, akkor az első utam az imaházba lesz. És kérdeztem tőle, mikor 2 hét múlva meglátogattam, hogy akkor mikor találkozunk az imaházba. Már micsoda Isten, micsoda hit! és ez elismétlődött 3-4-szer. Következő alkalommal mentem, megint beteg volt, megint kért, hogy imádkoztam, megint meggyógyult. Amikor egészséges volt, nincs Isten, harmadszor ugyanez ismétlődik, negyedszer elmegyek hozzá, és azt mondja, hogy jaj, farag, olyan rosszul vagyok, imádkozzon értem. Mondja neki, ne haragudjon, Istennel nem lehet játszani. Ne csak akkor keressük az Istent, amikor bajban vagyunk, hanem akkor is, amikor minden jól megy az életünkben. Figyeljük azonban meg, hogy Isten ígéretei feltételhez kötöttek. János Evangélium a 14 rész 15 és 21. verse. Ha engem szerettek, az én parancsolatomat megtartsátok. Mi a feltétel? A parancsolatok megtartása. És a 10 parancsolat megtartásával mit fejezzük ki? Azt, hogy szeretjük az Istent. Aki ismeri az én parancsolatomat és megtartja azokat, az szeret engem. Aki pedig engem szeret, az szereti az én atyám is. Én is szeretem azt, és kijelentem magamat annak. Kedves testvéreim, azt mondja, hogy azzal fejezzük ki Isten iránti szeretetünket, hogy megtartsuk a parancsolatait. Házasságból hozok egy példát. Kevés időt töltsek el, és sokat mondjak. Férje azt mondja a feleségnek, te így szeretlek, úgy szeretlek, majd megeszlek. De a felesége mellett tart 2-3 nőt. Mennyit ér a szó? Így szeretem az Istent, még úgy szeretem az Istent, még neki akarok szolgálni, de az életem teljesen máshol tanúskodik. Mi az igaz, amit mondunk, vagy ami életünk? Mi életünk. És a mi életünk ad súlyt a mi szavainknak, pozitív és negatív irányban is. Ha az Istentől adott feltételek teljesítése nélkül kérünk valamit, akkor megsértjük Istent. Az elébb mit olvastuk? Ha engem szerettek, az én parancsolatomat megtartsátok. Igen, én szeretem az Istent, de nem tartom meg a parancsolatait. Akkor szeretem-e az Istent? De itt, ami kemény, ami nagyon elgondolkodtató, ha mi emberek nem teljesítjük az Isten által adott feltételt, és ha kérünk valamit, akkor megsértjük az Istent. Krisztus példázatai című könyvben ezt találjuk feljegyezve, ha kérünk, de nem engedelmeskedünk, olyan számlát akarunk az Úrral kiegyenlíteni, amelynek feltételeit mi magunk nem teljesítünk. Ha mi nem engedelmeskedünk Istennek, akkor sértjük az Istent, amikor kérünk tőle bármit. Az engedelmesség szabja meg. Nagyon különösek ezek a dolgok. Szeretnék, kedves testvéreim, még egy igét olvasni. Példabeszédek könyvének a 28. részéből pró és kontrát is olvasok. Mind a kettőt olvasom. Példabeszédek könyve 28. rész azt mondja a 13. versben, aki elfedezi az ő vétkét, nem lesz jó dolga. Aki pedig megvallja és elhagyja, irgalmasságot nyer. Ha takargatom a rossz szokásaimat, takargatom bűneimet, nem lesz jó dolgom, azt mondja. Ha pedig megvallja és elhagyja, a bűnt, irgalmasságot nyer. Azonban a 9. versben nagyon-nagyon keményen fogalmaz Isten lelkétől ihletett. Valaki elfordítja a fülét a törvény hallásától, annak könyörgése is utálatos. Ha én törvénytaposó vagyok, akkor mi az imádságom, mit mond a Biblia? Annak könyörgése is utálatos. Ezeket tartsuk szem előtt, amikor kérjünk, hogy adhassuk. Nézzük meg Jézus ígéretét, János Evangélium a 15 rész 7. versében. Ha én bennem maradtok, és én beszédem bennetek marad, kérjetek, amit csak akartok, és meg lesz néktek. Figyeljük meg, hogy a Krisztussal való kapcsolatunk szabja meg, hogy imáink meg lesznek-e hallgatva. Vagy csak a mennyezetig mennek el. Becsületesek vagyunk-e Isten iránt? Malakiás próféta könyvéből hozom ezt az ígét, a 3. rész 7. verséből. Atyáitok idejétől fogva eltértetek rendeléseimtől, és nem tartottátok meg azokat. Mióta? Atyáitok idejétől. Tehát nem egy nap, két nap, éveken keresztül, évtizedeken keresztül. Tudta Izrael népe az igazságot, de nem tartotta be. Taposta. Mit mond tovább? Térjetek hozzám, és én is hozzátok térek. Kedves testvérem, figyeljük a sorrendet. Melyik megy előbb? Előbb Isten tér hozzánk, és utána mi ő hozzá, vagy először mi térjünk hozzá, hogy Isten hozzánk térjen. Mi térjünk? És kedves testvérem, hogyha ez nem látható egy keresztény ember életében, akkor az gyakorlatilag nem keresztény. És most figyeljük meg, amikor itt azt mondja, hogy térjetek hozzám, és én is hozzátok térek, azt mondja a seregeknek, ura, de azt mondjátok, miben térjünk, vagy miből térjünk meg? Hát én nem vagyok bűnös. Minden hibámra, bűnömre magyarázatot tudok adni. De csak a Biblia nélkül, és nem a Bibliával. Imáink meghallgatásának feltételeit a következőképpen találjuk. Krisztus példázata című könyvnek 96. oldalában. Isten nem azt mondja, hogy kérd egyszer, és megkapod, hanem arra szólít, hogy lankadatlanul, álhatatosan imádkozzunk. Krisztus így szólt Máriához Lázár sírjánál, ha hiszel, meglátod majd az Isten dicsőségét utalva a testvérének a feltámadására. Tudjátok, testvéreim, hogy ez a probléma, hogy sok embernek nincsen élő hite. Jobban bízunk magunkban, mint Istenben. Évtizedeken keresztül figyelem azt, hogy emberek hogyan, mit mondanak el, és mi van bennük. Hát, jó segítségével reméljük, hogy meg tudjuk csinálni, de azért úgy érezzük, hogy ezt mi is meg tudjuk csinálni. Értsük, a vallás leple alatt mondjuk, hogy Isten segítségével csináljuk meg, de hát azért van nekem elég erém ahhoz, hogy én fogjam azt és elvégezzem a munkát. Isten nélkül próbálunk eredményeket elérni. Soha. Sokat terveznek és keveset imádkoznak. Számos példa van a Bibliában, hogy tesznek fontos lépést emberek, a Bibliában van írva, de Isten tanácsát nem kéri ki. A szokásból mondott ima csak a mennyezetig jut el. Kedves testvéreim, amikor imádkozunk, Jézus azt mondja, ne legyetek sokbeszédűek, mint a pogányok, akiknek nincsen reménységük. Nem a sok beszéd, nem a fél óráig elmondott ima határozza meg, hogy Isten meghallgatja, vagy nem, hanem az őszinte hitből, szívből fakadó. Legyünk kitartóak, mint a megszorult barát, aki elment kérni. Csak gyengülünk, ha másoknak nehézségeiről beszélünk. Próbáljunk, kedves testvéreim, Jézus Krisztusnak a példázata fényében sok mindent megváltoztatni az életünkben. Mert Isten tesz bennünket eredményessé, és nem a mi képességeink azok, amelyek bennünket eredményessé tesznek. Máté evangélium a 19. rész 26. versében ezt olvassuk, Jézus pedig rájuk tekintvén mondanékik, embereknél ez lehetetlen, de Istennél lehetséges. Amire mi képtelenek vagyunk legyőzni rossz szokásainkat, csúnya szavainkat, bármi, ami elválaszt bennünket Istentől, ne adjuk fel a harcot, vívjuk a csatát Isten segítségével, hogy célba érjünk. Miért? Azért, mert ahol a hit őszinte, ott együtt jár az elfűség és az álhatatosság. Mi az, hogy elfűség? Isten a Bibliában számos elvet mondott, sok elvvel találkozunk. Ragaszkodjunk a Biblia elvekhez, legyünk álhatatosak, mi az, hogy következetesek. És ezt találjuk feljegyezve Ésaiás próféta könyvének 40. részében, a 30 és 31. versben. Elfáradnak az ifjak, és meglankadnak, megtántorodnak a legkülönbek is. De akik az Úrban bíznak. Kik? Akik az Úrban bíznak. Erejük megújul, szárnyak elnek, mint a saskesejű, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el. Kik nem fáradnak el? Kik nem lankadnak el? Akik az Úrban bíznak. A legkülönbek is elfáradnak. Nem emberi erővel, nem emberi hatalommal fogunk célba érni, hanem Isten segítségével. Kedves testvéreim, kérjünk, hogy adhassunk. A Jézus nevében hittel elmondott ima áldásthoz ezt találjuk Róma beliekhez írott levél 8 és 26. versében. Hasonlatosképpen pedig a lélek is segítségére van a mi erőtelenségünknek. Olyan bátorító. Volt már az életben, vagy van most is, hogy elcsüggedünk? Ahogy szoktuk mondani, elanyátlanodunk. Úgy érezzük, hogy nincs tovább erőnk vinni az élet gondját, terhét, problémáját. Lehet az egészségi, vagy betegség, vagy bármi más. És úgy érezzük, hogy most már vége. Hasonlatosképpen a lélek is segítségünkre van a mi erőtelenségünknek. Testvéreim, ha erőtelennek érezzük magunkat, ne felejtsük el, akkor vagyunk erősek. Miért? Mert ha erőtelennek érezzük magunkat, akkor két kézzel kapaszkodunk az Isten segítségébe. De ha úgy érezzük magunkat, hogy én mindenre képes vagyok, Isten, nincs Isten, nem kell nekem Isten, elég okos vagyok én, elég bölcs vagyok, elég erős vagyok én, majd én megcsinálom. Melyik az áldottabb lelkiállapot? Amikor erőtelennek érezzük magunkat, vagy amikor túl erősnek érezzük magunkat? Tovább olvasom, mert azt, amit kérnünk kell, amint kellene, nem tudjuk. Azért ismételtem meg, és még egyszer hozom, mert azt, amit kérnünk kell, amint kellene, nem tudjuk. De maga a lélek esedezik mi érettünk kimoghatatlan fohászkodásokkal. Ha csak

abból a lélekből, amelyet nekünk adott. Egyik alkalmon itt, ezen a helyen, vasárnap esténként, amikor Krisztus példázatait tanulmányoztuk, akkor említettük azt, hogy Jézus Krisztus minden reggel részesült a Szentlélek kereségében. Minden reggel. És csak úgy tudott ő is győzedelmes életet élni. Hát ha Jézus Krisztus, aki bűntelen volt, nem olyan gyarló, mint mi vagyunk, szüksége volt arra, hogy naponta újból az Atya felvértezze a Szentlélekkel, akkor hol vagyunk mi? Ezért kérjük az Isten segítségét, és figyeljük meg, hogy alakítja, hogy építi fel, hogy mondja el, aki az ő parancsolatait megtartja, az ő benne marad. Mert Jézus Krisztus azt mondta János Evangélium a 15 rész 5 versében, hogy nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. Én ti bennetek, ti pedig én bennem. Jézus Krisztus nem egy helyen elmondja azt. Kedves testvéreim, szeretnék lassan ennek a tanulmányzásnak a záró szakasza felé haladni, azonban egy dologra nagyon-nagyon kérlek benneteket. Ne elégedjünk meg az igazság formaias gyakorlatával. Mert az igazság formaias gyakorlata semmit nem ér. Lehetnek az embereknek jó véleményük rólunk, de Pál apostol azt mondja, hogy ha embereknek igyekszek tetszeni, Krisztus szolgája még nem vagyok. Arra törekedjünk, és figyeljük meg. Hozok egy igét a Bibliából, ami nekem rengeteget jelentett, és jelent, és jelenteni fog, amíg élek. Róma beliekhez írott levélből olvasom a 16. részből a 20. verset. A békességnek Istene megrontja a sátánt a ti lábaitok alatt hamar. Ami Urunk Jézus Krisztus kegyelme veletek. Amen. Így zárul ez a vers. Na most, kedves testvérem, próbáljuk végig gondolni. Azt mondja, a békesség Istene megrontja a sátánt a ti lábaitok alatt hamar. Ez mit jelent? Figyelem, amik vallásos emberek beszélgetnek, ma pedig divatvallásosnak lenni. Rádióban, tévében is Istenre hivatkoznak, és beszélnek, sőt, bibliai dolgokról is hoznak. De kedves testvérem, mit jelent ez az ige? A békességnek Istene megrontja a sátánt a ti lábaitok alatt hamar. Térek arra, amire akartam az előbb kitérni. Ma vallásvilágban élünk. A két ember beszélget és azt kérdezi egyik a másikától, ugye te születésedtől fogva keresztény vagy? Persze, hát még csecsemőkoromban megkereszteltek. Azért, mert csecsemőkoromban megkereszteltek, azért én keresztény vagyok. Mi tesz engemet keresztény emberré? A Biblia szerinti életem. Másik dolog. Hány éve jársz Krisztussal? Ezek vallási zsargonok. És azt mondja, én már 12 éve, vagy 25, vagy 30 éve. Csak tudjátok-e, testvéreim, az, hogy ez sem egyik, sem másik, sehol nincs megírva a Bibliában. Jézus nem velünk akar járni, Jézus bennünk akar lakozni. Pál ezt nagyon jól megtapasztalta, élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Az előbb is János leveléből ezt olvastuk. És itt is ez van, az ő benne marad, és ő is abban. De most olvastam az igét. A békességnek Istene megrontja a sátánt a ti lábaitok alatt hamar. Hol kell Istennek lakoznia, hogy a te lábad alatt legyőzze a sátánt, és az én lábam alatt legyőzze a sátánt? Jobb felől kell, hogy legyen Jézus, bal felől kell, hogy legyen Jézus, elől vagy hátul vagy hol. Értjük? Jézus Krisztus csak akkor tudja legyőzni a sátánt a mi lábunk alatt, ha a Szentlélek által bennünk lakozik. És Jézus Krisztus ezzel a példázattal ezt akarja elmondani. Záradékként szeretném hozni, Jézus Krisztus Lukács evangéliumából még beszél a gonosz szülőkről, hogy azok tudnak jó ajándékot adni. Lukács evangéliumának ugyanazon a részénél, 11. rész 11-től a 13-ig. Melyik atya az közületek, akitől

a fia kenyeret kér, és ő talán követ ad néki. Van-e ilyen szülő? Én még nem találkoztam. Tovább megy. Vagy ha halat kér valamelyik gyerek, ugye erről van szó, a hal helyett kígyót ad-e neki? Ilyen szülővel se találkoztam. Avagy ha tojás kért, vajon skorpiót ad-e néki? Ha ilyen szülővel se találkoztunk. Ha azért ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékot adni, mennyivel inkább ad a ti mennyei atyátok szent lelket azoknak, akik kérik tőle. Micsoda hasonlat, micsoda példabeszéd. Jézus Krisztus azt mondja, ti gonosz emberek, ti bűnös emberek vagytok. És ti tudtok bűnös emberek létére, ha kenyeret kér, akkor nem követ azt, hogy kérem kenyeret. Tudtok jó ajándékot adni a gyerekeiteknek? Igen. De ha ti gonosz létetekre, erre képesek vagytok, mennyivel inkább a ti mennyei atyátokat, szent lelket azoknak, akik kérik. Akkor kérjünk szent lelket. Kérjünk, hogy adhassuk, hogy áldás legyünk. Mindannyiunknak van reménye, ha elfogadjuk Jézus Krisztus megmentő üzenetét. Drága testvérem, Isten segítsen meg, hogy kérjünk, de ne önzően. Kérjünk, hogy adhassunk. Amen.

15. Zsoltár. Dávid Zsoltára. Uram, kicsoda tartózkodhatik sátorodban, kicsoda lakozhatik szent hegyeden. Aki tökéletességben jár, igazságot cselekszik, és igazat szól az ő szívében. Nem rágalmaz nyelvével, nem tesz rosszat fele barátjának, és nem szerez gyalázatot rokonainak. A megbélyegzett útálatos az ő szemeiben, de az urat félőket tiszteli, aki kárára esküszik, és meg nem változtatja. Pénzét nem adja uzsorára, és nem veszel ajándékot az ártatlan ellen. Aki ezeket cselekszi, nem rendül meg soha örökké.

Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a keresztútvadását hallgathatják, ami a Speranza Reménytéri stúdiójában készült.

0: Kedves nézőink, szeretettel köszöntjük Önöket Bátran a Jövőbe című adásunkban, a nevem László Varga Zoltán. Szeretettel köszöntjük azokat is, akik rádión keresztül hallgatnak bennünket, ugyanis adásunk figyelemmel kísérhető a Reménység Hangerádió Kolozsvári stúdiójának adáskörzetében a 88,3 MHz-es frekvencián. Kedves hallgatóink, Isten hozta Önöket is. Amennyiben kérdések merülnek fel az adásainkban taglalt témákkal kapcsolatban, vagy esetleg kérdezni szeretnének, vagy kérni, vagy talán javasolni egy témát feldolgozásra, jelezzék bátran. Ugyanakkor, ha szeretnék az adásokban elhangzó témák hatására, annak ösztönzésére tanulmányozni jobban a Szentírást, akkor is segíthetünk, küldhetünk Önöknek magyar vagy román nyelven Szentírást. Ebben az esetben is jelezzék ezt a képernyőn megadott e-mail cím segítségével. kapcsolat@speranca.tv.ro. Az Úr Jézus Krisztus gyógyító hatalmáról szóló adássorozatunkban egy olyan témára térünk rá a következőkben, amely nem betegség, nem gyógyításra szorul, de az Úr Jézus Krisztus érintő keze, közbeavatkozása az életünkben ebben is segíthet. Mielőtt rátérnénk a témára, köszöntjük adásunk stúdió vendégét, Magol Zsolt lelkipásztort, Isten hozott a stúdióban.
1: Köszönöm szépen a meghívást!
0: Örülünk annak, hogy eljöttél, és főleg, amikor meghalljuk majd a témát is, gondolom sokan örülni fognak. Ugyanis arról szeretnénk ma beszélgetni, hogy milyen szerepe van az Úr Jézus Krisztus életünkben elvégzett munkájának, jelenlétének, már ami a család szaporulatot, a gyermekáldást tekinti. A Bibliában több történet is van, amelyben egy fájó pontja volt a családok életének, a gyermekáldás hiánya, azonban Isten tudott segíteni, és hitáltal történtek csodák is. Erről beszélgetünk mai adásunkban is. Mit jelent a Szentírás, pontosabban a Szentírást ihlető Isten szerint a gyermekáldás? És miért mondjuk azt, hogy áldás? Minek tekintették ennek alapján a gyermekeket a bibliai időkben?
1: Hogyha ezt a kérdést szeretnénk megvizsgálni, ami az isteni áldás témakörét veszi figyelembe, akkor mindenek előtt talán a Szentírás lapjainak az elejéhez kell menjünk, ahol a teremtésnek a folyamata, munkája van feljegyezve. És ahogyan Isten teremt, azt vesszük észre, hogy nap mint nap azt mondja, hogy az, amit ő tesz, az jó. És eljön az a pillanat, amikor Isten megteremtve az embert, és megalkotva a szombatnak az intézményét, az Istennel való kapcsolatnak ezt a különleges áldását, akkor mindezt Isten áldása kíséri. És nagyon szép, hogyha olvassuk Isten igéjét Mózes első könyv első fejezetének 26. versétől, ahol azt mondja Isten igéje, hogy és mondta Isten, teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra, és uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, a barmokon, mind az egész földön, és a földön csúszó mindenféle állatokon. Teremté tehát az Isten az embert az ő képére, Isten képére teremté őt, férfiúvá, és asszonyá teremté őket. És megáldá Isten őket, és mondanékik Isten, szaporodjatok és sokasodjatok, és töltsétek be a földet, és hajtsátok birodalmatok alá, és uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain, és a földön csúszó mindenféle állatokon. Itt, amikor elhangzik ez az első áldás, akkor ezek közül az egyik, amelyet megfigyelhetünk Isten igéjében, hogy ez a gyermekáldáshoz kapcsolódik. A szaporodáshoz, a nevelésnek a csodájához, a felelősségéhez, de ugyanezt a gondolatot megtaláljuk például, és szeretném ezt a Szentírásból idézni, a 128. Zsoltár 3. és 4. versében is megjelenik ez a gondolat, ahol a családot Isten áldása kíséri. Feleséged, mint a termőszőlő házad belsejében, fiaid, mint az olajfa csemeték asztalod körül. Ímé így áldatik meg a férfiú, aki féli az urat. És nagyon sok ehhez hasonló bibliaverset találhatunk, ahol azt látjuk, hogy Isten figyelmének a középpontjában ott van a család, amelyet Isten nap mint nap újból és újból kész és meg akar áldani. Ezek közül, hogy az előbb már említettük, az egyik és talán a legfontosabb, amiről mi is szeretnénk most a következő néhány percben beszélni, nem más, mint a gyermekáldás. Az Ószövetségben a termékenység és a gyermekáldás úgy jelenik meg, mint Isten ajándéka. Az ember úgy tekintette ezt, mint Istennek az egyik legszebb, legkülönlegesebb ajándékát. A Szentírásban még az is megjelenik, itt azonban szeretném megemlíteni, hogy nem annyira az isteni kinyilatkoztatásként találhatjuk a Szentírásban ezeket a gondolatokat, hanem sokkal inkább a Szentírás bemutatja azt, hogy hogyan gondolkodik az ember. Akkor, amikor például Mózes első könyve 30. fejezetében Rákel szavai vannak feljegyezve, aki hosszú-hosszú időket tölt el a gyermekáldás hiányának a keserűségében. És amikor végre a Jóisten megáldja és gyermeke születik, akkor ő mondja a 23. versben, és fogad a méhében és szüle fiat, és mondja, elvevé Isten az én gyalázatomat. Tehát az emberi gondolkodásban egyre inkább megerősödik, gondolok most a zsidó emberre, megerősödik ez a gondolat, hogy ha Isten nem ad gyermeket, akkor biztosan Isten átka kíséri az életemet.
0: Hát igen, mert egy egyszerű logikával szólva, hogyha Isten gyermekekkel áldotta meg a családot, és a gyermekszülésnek a lehetőségét bízta a jövendőbeli édesanyákra, a családoknak ez volt az egyik központi, mondjam úgy, talán majdnem szerepe, hogy gyermekeket, utódokat neveljenek fel Isten dicsőségére, akkor ennek a fordítottja valószínűleg az egész egyenletet megfordította, és azt mondták, hogy ha Isten adta, akkor és nekem nincs, akkor nekem miért nincs. És hogyha a Bibliában még fogunk találni egy pár példát, amiről beszélünk, hogy az olyan esetekben, amikor nem volt gyermek a családban, vagy legalábbis az Ószövetségben ugye több nejűség is létezett, egyik anyának, pontosabban egy feleségnek nem voltak gyermekei, az általában sérült énképpel járt, úgy tekintették az ilyen nőket, hogy valami biztos van az életében, amiért a Jóisten ezt tőle megtagadta, és ez elég nagy lelki terhet nyomott arra, aki ebben a helyzetben volt, hogy elmondtad, viszont a Jóisten nem egy esetben tudott ezen változtatni. A helyzet az, hogy már egy kicsit változott a társadalom látásmódja, nem is kicsit, elég sokat. Vannak, akik még mindig szeretnének gyermeket, és mindent megtesznek, hogy gyermekeik legyenek, ha természetesen, vagy orvosi segítséggel, vagy akár az örökbefogadás is ott van, mint opció. Mások pedig mindent megtesznek, hogyha lehet a gyermekáldás érkezését valahogy kikerüljék, mert a látásmódjuk egészen más, és máshol van a hangsúly az életükben. Éppen ezért visszás helyzetek vannak a mai társadalomban, viszont szeretnénk ma egyrészt rávilágítani arra, hogy mennyire fontos a gyermekáldás, és másrészt pedig szeretnénk a történetek és a tanulságok által egy kis segítséget nyújtani azoknak, akik Istentől kérik, és talán még nem kapták meg ezeket az áldásokat. Legyen egy reménysugár, legyen egy bátorítás arra nézve, hogy nincs minden veszve.
1: Én is bízom benne, hogy ez a beszélgetés mindenkinek segít megérteni azt, hogyha netalántán nincsen ez az áldás, ez az öröm az életében, hogy ez ne eredményezzen egy sérült énképet, és ne eredményezze azt a gondolatot, hogy netalántán Isten bennünket nem szeret. Hiszen nagyon fontos, hogy ilyen értelemben is megértsük az isteni kinyilatkoztatást, a szentírást.
0: Hát valószínűleg, hogy a mai beszélgetésben, ha nem is fér bele, de a következő beszélgetésünk az hasonló témában folytatja ezt a gondolatsort. Megemlítem most már ezt előzetesnek is szánom röviden a Sámuel történetét, akinek ott volt az édesanyja, és ez a várakozás, az imádság, a vele járó társadalmi nyomás elég komoly problémákat kavart körülötte, amire viszont volt megoldás. Úgyhogy amennyiben szeretnék ezt a történetet, tanulságait jobban megismerni, akkor mához egy hétre ezzel folytatjuk a mai témát. De addig még van néhány másik érdekes tanulság, amit meg kell beszélnünk. A gyermek áldásnak nem csak mint a család értelmének, vagy egy édesanyja, vagy egy potenciális édesanyja élet értelmének a betöltése volt a szerepe a ókori felfogásban, a bibliai felfogásban, hanem volt, hadd mondjam így, talán egy kicsit nagy horderejűnek tűnik, volt egy profetikus vetülete is, mert ugye Isten tette egy ígéretet annak idején Évának, még mielőtt első gyermeke megszületett. Mire utalt ez az ígéret, és hogyan kötődik egy profétai várakozás egy gyermek születéshez?
1: Mindenek előtt egy kérdés kapcsán szeretném, hogyha mindenki különbséget tudna tenni a hétköznapi emberi gondolkodás között, és az isteni kinyilatkoztatás között, ahogy említetted, ennek a profétikus vonalnak a végigkísérése és ennek a fontosságának a meglátása. Hiszen van egy emberi szempont is, ami végigkísérte az emberiségnek a történelmét. Az emberek gyereket vállaltak azzal a gondolattal, hogy vigyék tovább a családnak a nevét, a családnak az örökségét. Nagyon sok gyereket vállaltak, mert olyanok voltak az életkörülmények, nagyon nagy volt az elhalálozás,
0: a gyermekhalandóság,
1: és akkor ezt mind-mind emberi szempontból próbálták meg úgy megélni, úgy gyakorolni, és úgy felvállalni, hogy ezt tudják biztosítani. Azonban akkor, amikor Isten a gyermekáldás mellett adja ezt a kinyilatkoztatást Évának, amely Mózes első könyve 3. fejezetében található, akkor, amikor a bűnbeesés követően Sátán a kígyó alakjában sikerült az embert bűnre csábítania, akkor megjövendőli az eljövendő messiásnak a megszületését. A messiásnak a megszületése az Istennek a testetöltését, a szabadítónak az eljövetelét, a megváltási tervnek a beteljesedését, vagy a kicsúcsosodását jelenti. És ezzel Isten nagyon szeretné azt, hogy az emberek azonosuljanak, tudatosítsák, és így tudjanak hozzá viszonyulni. Említetted az előbb, hogy a mai társadalom nagyon sokat változott. Ez így van. De például még már kevés számban, de például a zsidókban még most is él, lehet, hogy az idősekben leginkább a messiásnak a várása, hiszen ők Jézus Krisztus nem fogadják el, mint messiás, és még mindig várják. És nagyon érdekes ez a magatartás, hogyha egy idős ember a buszon utazik, a legnagyobb tisztelettel van egy várandós kismama irányában, és azonnal átadja a helyét. És hogy hiába mondja, nem bírom, jól vagyok, maga idős, üljön, csak én jobban tartom magamat. Nem, mert ő hiszi azt, hogy akár az a születendő gyermek lehet a zsidó népnek a szabadítója. És fájdalmas észrevenni azt, hogy bennünk ez a profétikus vonal már nem él olyan erősen. Tehát úgy, ahogy akkor nem várták a zsidók az Úr Jézus Krisztusnak az eljövetelét, a megszületését, most azt kell látni a mai társadalomban, hogy nem várjuk Jézus Krisztusnak a visszajövetelét, ami a megváltási tervnek a beteljesedését eredményezi.
0: Hát ez analógiaképpen ezt mindenképpen kiemeli, sajnos. Az asszonynak átadott jövendőlés alapján, amire utaltál, Tehát azt fontos itt most aláhúznunk, mert ez az elkövetkező néhány esetnek következik néhány eset is, ugye, amelyben a Jóisten gondoskodott a gyermekáldásról, megveti az alapját ennek a néhány esetnek. Tehát Isten megígérte, hogy születik egy megváltó, és azt is tudták, hogy ugye az emberek, újabb generációk születés útján jönnek a világra, és akkor logikai alapon nagyon egyszerű volt eljutni arra a következtetésre, hogy ha elmaradnak a születések, akkor nem csak a család fenntartás, fennmaradás kerül veszélybe, hanem a megváltó érkezése is kérdőjelessé válik, úgyhogy nem csak én képről, nem csak a család szerepének a betöltéséről volt szó, hanem volt egy ilyen profétikus íze is a keleten a gyermekáldás kérdésének. Vágjunk bele néhány esetbe. Van egy történet, az első, amiben belevágunk, az Ábrahám története. Sok minden eszünkbe juthat esetleg Ábrahámról, akik a bibliai történeteket ismerjük, de az egyik, ami a leginkább kiemelkedik a történetében, az, hogy idős volt ő is, a felesége is, gyermekvállalás korán túl, ezt testi fiziológiai élettani értelemben mondjuk, a Biblia is ebben az értelemben mondja, és nem volt örökös. És attól tartott Ábrahám, hogy a végrendeletében valaki olyanra kell ráhagynia mindent, akivel semmiféle vérrokoni kapcsolatban nincs, gondolt itten az ő szolgájára, vagy jószágigazgatójára, Eliézerre. Emellé ott volt még az Isten ígéret, hogy az ő benne, az ő magvában megáldatik minden nép, abban a magban, ez jelképesen a leszármazottakra utal, amelyik még sehol se volt. Úgyhogy itt ebben a kérdésben Ábrahám komoly ellentmondásokkal találkozott, és nem tudta ezeket feldolgozni. Isten megígérte, hogy megáldja, és mégsem volt gyermeke. Mit jelentett ez számára, és a családja számára, és hogyan próbálták ezt emberileg, ezt az ellentmondást feloldani?
1: Ebből a bibliai történetből két gondolatot szeretnék kihangsúlyozni. Az egyik, amit említettél, hogy az idős kor miatt ezek az élettani folyamatok már emberi szempontból nem működtek, leálltak, nem működtek, nem voltak képesek, alkalmasak arra, hogy gyermeket vállaljanak. És itt beszélünk egy nagyon nyilvánvaló csodáról, isteni csodáról. De én megengedem azt, hogy azt mondjam, hogy minden egyes szülés, minden egyes terhesség egy isteni csoda, amiben Isten ismét teremt, életet alkot, életet hoz létre. És olyan szép lenne, hogyha mindannyian így tudnánk tekinteni erre a különleges ajándékára a Jóistennek, akkor, amikor összeházasodunk, akkor, amikor szeretetben élünk, hogy ennek a szeretetnek a gyümölcseként gyermekben, gyermekáldásban legyen részünk. Tehát úgy éljük meg ezt, mint egy igazi csoda. A másik gondolat, amit még szeretnék ebből aláhúzni, az isteni kinyilatkoztatásnak, vagy az isteni akaratnak a megértése. Az ember általában úgy éli meg az isteni ígéretet, hogyha az számára vonzó, hogy add meg Uram,
0: de most azonnal.
1: Most azonnal. És nagyon nehéz az embernek azonosulni azzal, hogy jó, a Jóisten megígérte, és akkor, amikor ő jónak látja, amikor úgy érzi, hogy elérkezett a megfelelő pillanat, ő akkor fog majd megáldani bennünket, akkor fog majd válaszolni a mi imáinkra, könyörgéseinkre. És itt akár zárójelben megemlíthetném az egészséget is, mert ugyanebb ebbe a témakörbe tartozik.
0: Isten megígérte, egy egészségi kérdésről van szó.
1: Tehát Isten megígérte, hogy ha mi imádkozunk, ő meghallgatja minden imádságunkat. Igen, amikor ő jónak látja, ha megegyezik az ő akaratával. És nagyon érdekes észrevenni, mivel az embernek nem sikerül azonosulnia Isten tervével, Isten akaratával, ezért mindig az ember Isten elé megy. És mindig Istennek a munkáját akarja elvégezni. Na nem baj, besegítek én Istennek. Mindennel, amivel tudok, én majd besegítek. És kitalál az ember mindenfélét. Ugyanezt látjuk ebben a történetben is, hogy jó, akkor egy szolgáló lány, egy, az, valahogy csak csináljuk, hogy legyen valami utód. És azt tesszük ezt ebben a történetben észre, hogy ezeknek az emberi próbálkozásoknak mindig csak zűrzavar a vége. És ezért nagyon fontos ebben a kérdésben, ami lehet, hogy nagyon fájdalmas egy olyan családnak az életében, akik gyereket szeretnének. Különösen a hívők, és tudják azt, hogy ez Isten áldása, és ez Isten akarata, aki megparancsolna, hogy szaporodjatok,
0: és telik
1: imádkoznak,
0: az idő.
1: És Isten megígért, hogy ezekre az imádságokra válaszol. Hogy igenis, elfogadni Istennek az akaratát. Ez nem azt jelenti, hogy nem teszem meg a magam részét, de sokkal inkább nem a stressz, az aggódás, ami kitölti az életemet, hanem az Istenre való hagyatkozás.
0: A megnyugvás, a bizalom. Ez fontos dolog, és így, ahogy hallgattalak, több minden eszembe jutott. Például az egyik az, hogy a mai ember gondolkozása, én nevezném ezt így röviden, mert az instant gondolkozás, instant életmód. Tehát hozzászoktunk ahhoz, hogy minden, amit teszünk, az azonnal eredményt hoz. Ott van például egy szójáték kedvéért hozom, csak nem ez az egyetlen példa, például az Instagram. Hát végül volt a Telegram, és ez meg az instant Telegram, de hát a régi Telegramok, a távírás is, az se volt éppen instant, mert azt el kellett menni a hivatalba, be kellett diktálni, lekopogták, túl átírták, valaki kiment, elvitte, időbe telt. Még ha jóval gyorsabb volt, mint akkor a hagyományos posta. Most viszont még az embernek a telefonján rendesen körbe sem megy az a bizonyos töltést jelző csík, és a másik már kép egy részét már látja, szinte belenéz az életünkbe élőben. És egy ilyen világban az embernek nagyon nehéz felfogni azt, hogy bizonyos eredmények elérését a jövőre kitoljuk, és hosszú távon gondolkozzunk. A másik dolog pedig az, hogy nagyon fontos tanulsága Ábrahám történetének, amit kiemeltél, ezt megismétlem azért, hogy kihangsúlyozzuk, hogy amikor az ember emberi módon akarja megvalósítani azt, amit a Jóisten megígért, hogy elvégez, abból általában baj szokott lenni, mert az ember nem látja az elágazásokat ennek a dolognak, a kihatásait egyéb dolgokra, nem tudja beleágyazni abba a távlatba, amelyikben Isten gondolkozik, és Ábrahám történetéből látjuk azt, hogy ott volt ugye az a szolgáló, akit ma azt hiszem így mondanák, béranyaként igénybe vettek, hogy legyen egy utód, és ebből több baj lett, mint amennyi nyereség. És annak az egyik tanulsága az, hogy szerintem, hogy ma is, amikor valaki gyermeket vár, sokféle lehetőség, sokféle eszköz kínálkozik, de az első és a legfontosabb szerintem Istenhez fordulni, kérni, és bízni abban, hogy megadja. És időközben pedig legyünk nyitottak arra, hogy ő vezessen rá bennünket arra, hogy hogyan történik meg mindez. Természetesen a Jóisten, amikor a gyermekáldásban akar részesíteni egy házaspárt, akkor nem függeszti fel sem a jó erkölcs, sem az ő erkölcsi törvényének az elveit, hanem a család intézményére akarja áldását adni, és így a gyermekáldást elhozni. Hát Ábrahám történetét érdemes elolvasni, viszont feltevődik egy kérdés, milyen reménységet ajánl fel egy családnak a fenti történet? Képes-e Isten segíteni? Várjunk, bízzunk, és ha Sárára gondolok, mint szereplőre, hogyan dolgozható fel egy anya, illetve egy házaspár számára a hosszantartó várakozás?
1: Az előbb nagyon szépen aláhúztad, hogy valójában ennek a kérdésnek is a hátterében az Istenbe vetett bizodalom áll. És az Istenbe vetett bizodalom, legyen szó egészségről, vagy pedig gyermekáldásról, azt jelenti, hogy én hittel teljesen Istenre hagyatkozom. Elfogadom azt, hogy ő tudja a legjobban nekem, mire van szükségem.
0: És mikor.
1: És ugyanitt nagyon érdekes az a kérdés, hiszen nem csak az a nagy kihívás, hogy ezt az időt az ember feldolgozza. Ugyanolyan kihívást jelent a mai keresztény embernek, például említetted ezeket az Istentől kapott bölcsességet, amit az orvostudomány képvisel, és ami által lehetővé tudja tenni nagyon sok házaspárnak, hogy legyen gyerekük. De sokszor még ez is feszültséget okoz, hogy vajon ez lehet Istennek az útja? Vagy pedig a hit azt jelenti, hogy én csak várok, és Isten akaratát elfogadom. Tehát hogyan lehet azonosulni azzal, hogy igenis Istennek lehetnek más útja is azért, amelyet megenged, hogy végigjárjunk, még akkor is, hogyha lehet, hogy fájdalmas, vagy akár nem tudom, kockázatos, vagy akár még megalázható is lehet, nem tudom pontosan. De hogy a jó Isten, és nagyon érdekes például a gyermekáldással kapcsolatosan, ez a keresztény felfogás, amit különösen Ellen G. White írásaiban fedezhetünk fel, hogy a jó Isten megállt bennünket gyermekekkel, azért, mert rajtuk keresztül akar bennünket nevelni. Sokszor mi úgy képzeljük el, hogy mi felelősségünk, hogy a gyermekeket neveljük Isten akarata szerint.
0: Az hát igazság szerintem az, mind a ketten nevelik a másikat, egymást.
1: Így van, de ez egy nagyon fontos tényező, hogy Isten akár megenged olyan gyermekeket, olyan helyzeteket, amelyek a mi lelki javunkat, az Istenre való hagyatkozásunkat eredményezik. És ezek a helyzetek valójában azok, amelyek mind-mind rávilágítanak arra, hogy milyen mértékben tudok hinni és bízni a jó Istenben.
0: Hát, hogy mit lehet egy gyerektől tanulni, egy szóval sokat, de két dolgot röviden megemlítenék, mert arra, amit mondtál, ezek eszembe jutottak. Az egyik, maga a Biblia mondja azt, hogy ha nem, lesztek olyanok, mint a kisgyermekek. Tehát vannak olyan gyermeki vonások, amelyeket ötvözve a felnőtt érett gondolkodással magasabb szintre léphetünk. A Szentírás buzdít arra, hogy legyünk őszinték, nyitottak, mint a gyermekek, alakíthatók, formálhatók. Ez a felnőtteknél ritkán fordul elő, mint tulajdonság. A másik pedig eszembe jut egy eset, amikor egy édesanyja panaszkodott, hogy nagyon síros, hisztis a gyerek, miért adott neki ilyet a jóisten. És a férje, aki teljesen más temperamentum, azt mondta, azért, hogy tanulj meg tűnni, türelmes lenni. És erre a hölgy elég szúrosan a férjére nézett, de nem mondott semmit, mert tudta, hogy szüksége van erre a leckére. Tehát szükségünk van, és nevelődhetünk. Ami pedig Ábrahámék történetét illeti, ha egy kicsit részletesen belenézünk, ott a Jóisten nem csak azt mondta meg, hogy gyermekkel fogja őket megáldani, hanem az útját is kijelölte, hogy kin és min keresztül. Tehát Sárát jelölte ki, az lesz szigorúan a gyermek édesanyja, mert ugye ő volt Ábrahám felesége, és azt is, hogy természetes úton fog ez a gyermek jönni. Ami nem azt jelenti, hogy ez kizárólag és mindenkinek ugyanígy történik, de amikor a gyermekáldást várunk és kérünk Istentől, akkor keressük azokat a módozatokat, amelyek összhangban vannak az ő akaratával, az ő elveivel, és kérjük meg őt, hogy mutassa meg, hogy hogyan lehet ezt a dolgot, mondjuk, hogyan teljesedhet be az életünkbe, hogyha mondjuk annak természetes módján keresztül nehézségekbe ütközünk. Lehet az a jövendőbeli édesanyjánál, vagy a jövendőbeli édesapánál, valamiféle ok, vagy valamilyen más külső tényező, Jóisten megmutathatja, hogy ezeket hogyan lehet elhárítani.
1: Így van.
0: Hogyan teljesedett be az Ábrahámnak adott ígéret, és ez milyen bátorítást jelent ma? Vagy egyáltalán van-e még mára nézve valami jelentősége?
1: Ez a bibliai történet, és a többi más bibliai történet, ami itt a Szentírásban találhatunk, az előbb említett bizalmat és hitet akarja megerősíteni bennünk, hogy Isten tud és akar segíteni. És bármi legyen az, ami ezt a bizalmat próbálja meg aláásni, hogy ne bízz Istenben, ne higgyél benne, higgyél inkább emberekben, higgyél önmagadban, ne vegyél magadra a keresztet a gyermekvállalással, inkább élj csak a saját életedet, nincsen a családnak szentsége. Ilyen körülmények között a Jóisten újból és újból ugyanezt az üzenetet tolmácsolja számunkra. Bízzunk benne. Ő tudja a legjobban, hogy mire van nekünk szükségünk.
0: Érdekesen foglalja össze Pál apostol a zsidókhoz írt levélben a történetnek az egyik tanulságát. Azt mondja, hogy hitáltal nyert erőt Sára az ő méhében való foganásra. Ez azért érdekes, mert aminek alapján Sára tudta, hogy neki nem lehet gyermeke, az pontosan a testéből érkező jelzések voltak, és a Jóisten pedig az ő hitét megáldotta azzal, hogy ezek a jelzések, a testéből érkező jelzések megváltoztak oly módon, hogy a foganás lehetségessé vált annak megszokott természetes módján. Tehát itt egy érdekes dolog kerül felszínre, ha Sára csak az érzéseire, csak a megfigyelhető, kézzelfogható jelekre támaszkodik, és az emberi észre, akkor azt mondja, hogy itt utódnemzésnek semmi esélye nincs. Viszont a Jóistenre bízva túllépett ezeken a jelzéseken, és azt mondta, hogy jól van, hát én úgy látom, úgy tudom, hogy nem lehet, de a Jóistennek biztos van rá módja. Úgyhogy ne csüggedjenek el azok sem, akik esetleg kaptak egy olyan diagnózist, vagy egy olyan tanácsot, miszerint ez nem lehetséges. Zárójelet nyitnék, ha esetleg lehetséges valakinek gyermeket vállalni, de ez különlegesen magas orvosi kockázatokkal jár, mondjuk van már egy krónikus betegség, vagy valamilyen kockázat, ezeket nagyon figyelmesen, gondosan és felelősségteljesen mérlegelni kell, de még ezekben az esetekben is a Jóisten egyengetni tudja az útat a gyermekáldás felé. Hát a hitnek az volt a szerepe, hogy hitt Sára a lehetőségben, és a lehetőség valósággá vált. De itt nem ér véget a gyermekáldás körüli, mondjam úgy, feszültség a nemzedékek sorában, mert megszületik Izsák, a felnevekedésük is elég viszontagságos, kalandos, főleg az ő viszonya és a Ismáellel, meg a két anyának a viszonya, és tanulságos, viszont amikor ő felnő, hasonló helyzetbe kerül. Mennyi ideig várt gyermekre a házasságuk után?
1: A Szentírás feljegyzései szerint 20 évet kellett várni.
0: Nem kevés.
1: Nem. Hiszen már ebben a korban mondjuk úgy, hogy ilyen normális életszakaszról beszélünk. Nem a
0: picivel talán több van, 110-120 éves.
1: Igen, de nem a 900 meg a 800 évekről beszélünk. Tehát egy normális emberi életről, tehát ott már 20 év azért egy nagyon hosszú idő az élet legfontosabb időszaka, amikor az ember a legtermékenyebb, amikor
0: és
1: a leginkább szeretne
0: a
1: családot.
0: Nősülést, tehát 40 évesen nősült, még 20-at hozzáadunk, telik az idő.
1: És az idő itt most megint a kérdésnek a középpontjába kerül, hogy az ember hogyan éli meg az időnek a múlását. Uh-huh. És itt, amikor a bizalomról vagy a hitről beszélünk, akkor valójában ez a hit és ez a bizalom nem csak azt jelenti, hogy én szeretnék gyereket, és akarom, hogy legyen gyerekem, hanem ez magába foglalja azt is, hogyha a Jóisten azt látja jónak, hogy nekem jobb, hogy ne legyen gyerekem, hogy akkor én ezt is el tudom fogadni.
0: Nyitott vagyok erre is?
1: Hogy erre is nyitott vagyok. És ugyanezt vehetjük észre Izsák életében is, hiszen ők vallásos életet élnek, tehát Istennel szoros kapcsolatban vannak, van egy nagyon szoros lelki életük. A Szentírás feljegyzi, hogy ők imádkoznak. Ezt kérik a Jóistentől. De itt az imádság kérdését is meg kell értenem. Tehát az imádság az nem egy kívánság kosár.
0: Ugye egy online rendelés,
1: igen, Uram, én akarok gyereket. Vagy valaki még tovább megy, hogy Uram, én fiút akarok, vagy én lányt akarok. Igen, és lehet ezzel nagyon sokat játszani. Nem erről szól az imádság és a könyörgés. A Biblia tanítása szerint az imádság az kapcsolatot jelent a Jóistennel. Beszélgetek vele, hallgatom az ő szavát, és így erősödik a bizalmam, és így fogadom el az ő akaratát. Ami lehet igen, vagy lehet nem. Lehet az életnek egy ilyen területe, ahol gyermeket kell nevelnem, és lehet az életnek egy másik területe, ahol nem ilyen területen kell az Isten akarata, az Isten akaratát megélnem.
0: Tehát az imádságnak van egy olyan dimenzió is, hogy az valójában a beszélgetés, a közösség kapcsolat mellett még egy ráhangolódás Isten akaratára, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy elmondjuk Istennek, mit szeretnénk, mit óhajtunk, mire vágyunk, mit kívánunk, de kérdezzük meg tőle, hogy mi az, amit ő szeretne. És akkor a két dolgot próbáljuk meg közelíteni egymáshoz, úgy, hogy mivel ő bölcs és jobban belát mindent, próbáljuk meg a mi elvárásainkat, kívánságainkat közelíteni az ő akaratához, még ebben a kérdésben is. Egy nagyon fontos dolog kerül itten felszínre, mert úgy látjuk, ha Izsák történetét egy picit visszapörgetjük a házasság, közvetlenül a házasság kötés előttre, már ő akkor is

0: nagyon fontos. Nagyon fontos abból a szempontból is, amit az előbb említettem, elfogadni Isten akaratát. Azonban, hogyha már Isten akarata az, hogy gyermekünk lehessen, és megállt bennünket gyermekkel vagy gyermekekkel, akkor is nagyon fontos ez a lelki közösség, amelyet megint a Jóisten kegyelméből, hogyha megad, hogy férjként és feleségként egy hullám hosszon legyen, ugyanúgy és ugyanazon a módon közel legyünk a Jóistenhez. Hiszen bár gyermekáldásról beszélünk, de a gyermeknevelésnek megvannak a maga nehézségei, kihívásai.
1: Hát valójában is stresszt is jelent, nem
0: csak áldás. Stresszt, igen, tehát akkora kihívásokkal jár egy gyermeket, felelősséggel jár egy gyermeket felnevelni. Ezt az ember sokszor önmagában, miért vállalja fel önmagában, hogy ezzel a stresszel éljen nap, mint nap? Amikor sokkal könnyebb és sokkal jobb, hogyha ezt közösen a Jóistennel tesszük. És nap, mint nap a Jóisten kegyelmébe helyezzük ugyanaz magunk életét, mint a gyermekeinknek az életét. És akkor bármi is következik, bármilyen helyzet, egészségügyi, vagy pedig lelki kísértés, akármelyik családtagnak az életében, mi Istenhez fordulunk, és Isten segítségét, Isten vezetését tapasztaljuk meg, ami minden bizonnyal hisszük, hogy a legpozitívabb lesz minden szempontból.
1: Hát akár láthatáron van egy gyermek érkezése, akár nincs egy párkapcsolatban, de amennyiben egy pár gyermeket vár és gyermeket szeretne, a felkészülésnek talán az egyik legfontosabb része éppen ennek a lelki alapnak a megvetése a családban. Legyen hívő a férj, legyen hívő gondolkodású meglátása az édesanyja, ez türelmessé teszi őket, készségessé ahhoz, hogy Isten akaratát elfogadják. Amikor megjelenik a gyerek, akkor a lelki hozzáállással fogják azt nevelni, a gyereknevelése váró stresszt feldolgozni, a kapcsolatukra nehezedő különböző nyomásokat, mert egy gyermeknevelés ezzel is jár, azt is másképpen dolgozzák fel, és nem megvetendő szempont az sem, hogy hát jól van, megjön az a gyerek, de milyen légkörben mit fogod kapni, mit fogod látni, és mit fog onnan majd később, ha tovább megy az életben, magával vinni a családból. Hát ezért nagyon fontos, hogy még akkor is, ha nincs gyermek, egy család szigorú, tehát szilárd lelki alapot vessen, kutassák az igét, imádkozzanak együtt, bátorítsák, és próbáljuk a helyzetüket és a lehetséges folytatásokat lelki szempontból is nézni, hogy a Jóisten tudjon az életükben munkálkodni. Tovább megyünk, még egy generációt lépünk előre. Jákobról és a leszármazottairól szerintem a többi kevésbé Biblia ismerő embereknek az jut eszébe, hogy volt 12 fia. Némelyeknek talán az is, hogy még volt egy lánya is mellette, mert annyi fiú mellett a lány nem mindig került előtérbe. Egyszer említi meg a Biblia inkább, többször is, de egyszer sajnos negatív kontextusban, már nem az ő személyével voltak gondok, hanem a vele történt események jelentettek negatívumot. Viszont azt nem mindig vesszük észre, hogy a 12 gyermek születése ellenére a gyermekáldás itt sem volt éppen olyan egyszerű és könnyű. Hol ütköztek ők nehézségekbe a történetben?
0: Ez a történet tovább vezeti és még mélyebbre visz bennünket ennek a kérdésnek a megértésében. Mindenek előtt azt látom, hogy a bűnös emberi természet egyre erősebben nyilvánul meg az egész családnak az életében. Hiszen itt azt kell észrevenni, ahogyan egyik feleség a másikra elkezd irigykedni.
1: Igen. Rivalizálni, egész egyszerűen.
0: Rivalizálnak. Akkor azt kell észrevegyük, hogy még arra is felhívja a figyelmünket a Szentírás, hogy Jákob a többnejűség keretében jobban szereti az egyik feleségét, mint a másikat.
1: És itt tegyünk egy zárólet, tehát a többnőiség soha nem volt Istennek a szándéka, terve, viszont ahogy az emberi társadalom eltávolodott az eredeti alaptól,

0: is megjelent, de a Bibliában megfigyelhetjük, hogy az idő előre haladtával Isten azonban ezt is többnyire helyre igazította, rendbe tette, és visszavezette az embert az eredeti családmodellhez, de akkor itt még itt tartottak, hogy még
1: így
0: két
1: van,
0: feleség
1: és nagyon volt. Érdekes észrevenni, és egy másik nagyon érdekes gondolat, amit aláhúznék, hogy Jákob családja nem egy Isten tagadó család. Tehát nem arról beszélünk, hogy eddig volt egy Isten követő családmodell, és akkor hirtelen ez megváltozik. Nem. Ők is Isten félők, Istenbe
0: hát ebben
1: bíznak.
0: Ebben ültek bele, ez
1: de,
0: volt a kultúra.
1: De valamilyen formában hagyták azt, hogy a világi kultúra egy picit átmossa a családjukat. Ugyanerre kell nekünk is figyelmesek lennünk, ha nem a többnejűség a probléma, de a családjainkat a modern társadalom átmossa. És nagyon sokszor...
0: A szereposztást a családban, a család működésének
1: rengeteg,
0: a szabályait.
1: Ez külön felüli. Téma lehetne, igen. Igen, hogy hogyan mossa át a családnak a szerepkörét, a mechanizmusát, a gondolkodását a mai világ. És ha nem vagyunk figyelmesek, hogy ezt újra és újra átvizsgáljuk Isten igének a fényében, akkor nagyon könnyen elcsúszunk, és egyre távolodunk Istentől. És ezért ebben a családban én a bűnös emberi természetnek a fejlődését veszem észre, és itt szeretnék egy nagyon nagy felkiáltó jel tenni, hogy legyünk figyelmesek. Mert ezek mind-mind a családi életünket nehezítik meg és teszik tönkre.
0: De ez a családi helyzet, ami kialakult Jákob házában, és főleg az, hogy itt volt ez a bizonyos rivalizálás is, felszínre hozza a gyermekáldás hiányának egyik kellemetlen kihatását. A sorok között olvasva látjuk azt, hogy Rákhelben megjelent egy ilyen önértékelési krízis is, és egy bizonyos fajta, még számára is megmagyarázhatatlan bűntudat. Nem tudta, hogy miért, nem tudta, hogy hogyan, de valahogy úgy érezte, hogy valamiért az Isten őt hátrányos megkülönböztetésben részesíti. Ami olyan hölgyek életében is megjelenhet, akik nagyon szeretnének gyermekeket, valamiért ez az áldás legalábbis máig elmarad, és akkor az önértékelésük elkezd romlani, egyesekben bűntudat ébredhet fel, ki tudja milyen oknál fogva, aminek sokféle elágazása lehet. A kérdés az, hogy hogyan küzdhetők le ezek a dolgok azért, hogy még ha késik is ez az esemény egy nő életében, az továbbra is teljes értékű embernek tekintse magát, és a Jóistennel való kapcsolatát tudja fenntartani.
1: Ez egy nagyon komoly probléma. Nem csak ebben az esetben, hanem gondoljuk csak végig, hogy hányszor kell az édesanyja vagy a szülők ezt átéljék akkor is, amikor a gyermekük nem mindig azonosul azzal a nevelési irányjal, amely által szeretnék a szülők nevelni őket. Amikor esetleg ugyanaz a társadalmi nyomás érkezik, most a társadalmat alatt akár a gyülekezetet is érthetjük, amikor az a nyomás nehezedik rájuk, hogy a gyereket nem tudod nevelni, a gyereket rosszul neveled, akkor miért kellett neked gyerek? És ilyenkor nagyon-nagyon fontos, bármilyen ehhez hasonló esetben, amikor a sátán igenis az Istentől kapott szeretetünket, értékünket próbálja meg elvenni, hogy mi tudjunk Istenbe bízni. Hogy lássuk és tudjuk elengedni. Még akkor is, ha lehet, hogy mi vagyunk a hibásak. Igen? Még ez is benne van. Igen, és hibás vagyok azért, ami történt. Amiért nem lehet gyerekem. Lehet hibás vagyok azért, amiért a gyerekem nem egészséges. Lehet hibás vagyok azért, mert a gyerekem nem azt az utat válassza. De akkor sem kell önmagamat marcangolnom. Mert a Biblia tanítása szerint Isten szerető, kegyelmes Isten. És hogyha látja azt, hogy mi beismerjük a hibánkat, vagy a gyengeségünket, a hiányosságunkat a Jóisten meg is tudja bocsátani, és jóvá is tudja tenni. És ezért nagyon fontos, hogy az ilyen, vagy az ehhez hasonló helyzetekben az Istenbe vetett bizodalmunk, hitünk mindig ott legyen az első helyen, és hagyjuk, hogy ez irányítsa az életünket.
0: Így van. És szeretném még azt röviden ezzel még hozzátenni azt, hogy egyrészt az önértékelést illeti elsősorban Isten bennünket, nem az általunk elért eredmények, vagy megvalósítások, vagy a családunk alapján, hanem értékel bennünket, hanem egyrészt gyermekének, alkotásának, teremtményének tekint bennünket úgy, ahogy vagyunk, még akkor is, hogyha a bűnbeesés miatt és az emberiség történelme miatt nem olyanok vagyunk, mint amilyennek teremtett Ádámot és Évát. Isten tulajdona vagyunk, Isten szeret bennünket. Aztán ott van az Úr Jézus Golgotai áldozata. Hát ha Isten nem akart volna értéket belénk helyezni, és nem ragaszkodna hozzánk, akkor nem adta volna Jézus Krisztust érettünk. Éppen ezért az önértékelésünket ne engedjük el porladni amiatt, mert esetleg, ahogy nők nagy hányadának van gyereke, az egyiknek éppen nincs. Nem ez az a fő dolog, ami egy értékét egy személynek eldönti. A másik pedig az, hogy ha úgy érezzük, utaltál erre is, hogy esetleg elkövethettünk bizonyos hibákat, amiért most itt tartunk, ahol tartunk, ezeket próbáljuk jóvá tenni, ha lehet. Ha emberileg, anyagilag, fizikailag, testileg nem lehet, akkor kérjük Isten bocsánatát, és higgyük el, hogy megbocsát. Ha pedig hosszas önvizsgálat után sem találunk semmit, akkor adjuk fel ezt az álláspontot, és akkor keressünk valamilyen más megoldást. Nem biztos, hogy minden esetben kizárólag a mi tévedéseink azok a kialakult helyzetnek, hanem ahogy mondtad, a Istenbe vetett bizalom s a reál hagyatkozáshoz, az mindenképpen el kell hozza a megkönnyebbülést, hogy Isten ezt majd utólag egy gyermekáldással is megtudja, vagy akár több gyermekével, az már ráadás, de a Jóisten fel tud szabadítani a szorongató érzések alól. Végül szeretném megvilágítani azt, hogy az Ábrahám, Izsák és Jákob Istennek kifejezés valahogy utal erre is, hogy három nemzedéken keresztül Isten csodamód mégis fenntartotta a gyermekáldás fonalát. Milyen bátorítást és reménységet jelenthet ez a nemzedékeken át fennmaradó, sőt még az emberi lehetőségek hiánya ellenére is fennmaradó áldás mit jelent? Milyen reménységet a várakozó hölgyek, családok számára?
1: Mindenek előtt nagyon érdekes, hogy a Biblia első könyve, Mózes első könyve ezeknek a családoknak az életét mutatja be minden nehézségével, kihívásával együtt, és azt vesszük észre, hogy a család helyzete az mind rosszabb és rosszabb, tehát a bűnnek a jelenlétre egyre nyilvánvalóbb, de azt vesszük észre, hogy az isteni hatalom ezzel arányosan nyújtja a segítséget az embereknek. És számomra ez a különlegesen jó hír, hogy Isten soha nem hagy jobban megpróbálni bennünket, mint ahogyan azt elszenvednénk, vagy ahogy az ehhez szükséges erőt ne tudná biztosítani számunkra. És bármikor, amikor valaki ehhez hasonló családi nehézségeken megy keresztül, én megkérem, hogy olvassa végig Mózes első könyvét, ezeknek a családoknak az életét, és engedje meg, hogy a Jóisten megvilágítsa, hogy igenis jelen van minden családnak az életében, és minden helyzetben, ahogy ő jónak látja, de segíteni tud. És te említetted a zsidókhoz írt levelet. Különösen ez a levél világít rá arra, hogy sokszor nagyon hosszú idő telik el, ameddig megértjük Isten útjait.
0: Hát hálásan köszönjük az eddigi hozzájárulást, várunk már az egy hétre is a stúdióban, mert a téma még nem ért véget.
1: Köszönöm szépen.
0: Kedves nézőink, itt most megállunk, az időnk elszaladt. viszont a témát nem fejeztük be, éppen ezért meghívjuk Önöket szeretettel mához egy hétre is, amikor gyermekáldás kérdéséről tovább is beszélgetünk a Biblia szemszögéből, bibliai példák segítségével, hogy reménységet és bátorságot adjunk azoknak, akik szeretnének a jövőbe, ha lehet, gyermekekkel belépni. Úgyhogy várjuk Önöket mához egy hétre is, addig is ne felejtsék, a kapcsolat kukac@speranzatv.ro e-mail címen írhatnak, kérhetnek Bibliát, magyar vagy román nyelven, és ami a legfontosabb, ne feledjék el, hogy az ige mutatja az utat, Isten adja az erőt, a döntés viszont az Önöké. Várjuk Önöket legközelebb is. A nevem László Varga Zoltán, viszontlátásra!

24. Zsoltár, Dávid Zsoltára. Az Úré a föld, és annak teljessége, a föld kereksége, és annak lakosai, mert ő alapította azt a tengereken, és a folyókon megerősítette. Kicsoda megy fel az Úr hegyére, és kicsoda áll meg az ő szent helyén? Az ártatlan kezű, és tiszta szívű, aki nem adja lelkét hiába valóságra, és nem esküszik meg csalátságra. Áldást nyer az Úrtól, és igazságot az üdvösség Istenétől. Ilyen az őt keresők nemzetsége, a Jákob nemzetsége, akik a te orcádat keresik. Ti kapuk, emeljétek fel fejeiteket, és emelkedjetek fel, ti örökkévaló ajtók, hadd menjen be a dicsőség királya. Kicsoda ez a dicsőség királya? Az erős és hatalmas Úr, az erős hadakozó Úr. Ti kapuk, emeljétek fel fejeiteket, és emelkedjetek fel örökkévaló ajtók, hadd menjen be a dicsőség királya. Kicsoda ez a dicsőség királya? A seregek ura, ő a dicsőség.

0: Mi az igazság?
1: Sok szeretettel köszöntök mindenkit. Azt a címet adtam, hogy Gedeon és az elit csapat. Hát van, aki szereti ezt a szót, sokan nem szeretjük, hogy elit. Éppen beszélgettünk egyik barátommal itt, mielőtt kezdtük az előadást, hogy talán egy ilyen elit képzés folyik, vagy legalábbis annak a jelei mutatkoznak. És van egy kis pejoratív értelme ennek a szónak, hogy elit, valahogy idegenkedünk is tőle. De lehetne talán egy másik kifejezést is használni, hogy a megfelelő emberek, talán ezt lehetne mondani, hogy Gedeon és a megfelelő csapat. Na ez a történet talán egy olyan 100 évvel később, azaz hozzánk időben közelebb játszódik, de még mindig az időszámításunk előtt több mint 1000 esztendővel vagyunk, tehát ha a mi 2000 évünket hozzáadjuk, akkor több mint 3000 évvel ezelőtti történet ez. Gedeonról szó, aki egy különleges időszakban tudott segíteni a maga népén, egy olyan időszakban, amikor nem volt igazán vezető. Tehát nem volt még királyság, nem alakult ki a monarchia Izraelben, és ez azt jelentette, hogy időről időre egy olyan személy, aki talán a születésénél vagy az adottságainál fogva alkalmas vezető volt, vezette a dolgokat, vagy irányította az ügyeket, és most, amikor Gedeonról tanulunk, azt lehet ebből a nagyon érdekes, egyébként nagyon érdekes és izgalmas történetből megtanulni, hogy hogyan fejlődik valaki, miközben jó vezetővé válik. Hiszen a vélemények megoszlanak, hogy a vezetők vajon születnek-e, vagy pedig képzéssel lehet valakiből jó vezető. Na, a megoldás valahol ott van, hogy is. Mert vannak természetes tulajdonságaink, vannak olyan emberek, akikből jó vezetők válhatnak, vannak olyan emberek, akikből soha nem válhatnak vezetők, mert eleve nincsenek meg bennük azok az adottságok, de ha a megfelelő képzést nem kapja meg valaki, akkor nem biztos, hogy ugyanolyan jó vezető lesz, mint hogyha az adottságai mellé még a megfelelő képzése, meg természetesen a tapasztalata is megvan. És így Gedeon történetéből ezt fogjuk megtanulni, hogy Isten milyen különleges módon vezette ezt az embert lépésről lépésre, még végül kiváló vezető lett belőle. A történet érdekesen kezdődik, és el is olvasnék egy néhány mondatot ezzel kapcsolatban, hogy ne a saját szavaimmal mondjam el a történetet. A Bírák könyvénél vagyunk. Ez még mindig a Biblia elején van. Ugye Mózes könyvei után találjuk Józsué könyvét, és azután a Bírák könyvét. Tehát ez a harmadik nagy könyv, vagy könyvcsoport, amely a Biblia elején található. És a Bírák könyvéből a 6., azután a 7., majd egy kicsit a 8. fejezetéből is egy néhány mondatot olvasok. Először is egy elnyomásról találunk feljegyzést, és ezt olvasnám el a 6. fejezet 1-6 verséből, és gonoszul cselekedének az Izrael fiai az Úrnak szemei előtt, azért adá őket az Úr a midiániták kezébe 7 esztendeig. És hatalmat vőn a midianiták kezé az Izrael ellen, és a midianitáktól való féltükben készítettek maguknak az Izrael fiai, készítették azokat a barlangokat, rejtek helyeket és erősségeket, amelyek a hegységben vannak. Mert ha vetett Izrael, mindjárt ott termettek a midianiták, az amálekiták és a napkeletnek fiai, és rájuk törtek. És táborba szálltak ellenük, és pusztították a földnek termését egész addig, amerre Gázába járnak. Ez a bizonyos gázai övezet, amelyről elég sokat hallunk egyébként manapság a hírekben, hogy ahol palesztinok is élnek, vannak izraeli telepesek, és ez az ilyen vegyes lét, vegyes hát letelepedés, ez mindig feszültségeket okoz. Sajnos 3000 év után ez még mindig megvan. Ez is egy érdekesség. Tehát amerre Gázába jártak, ez azon a területen játszódik, és nem hagytak élésre valót Izraelben sem juhot, sem ökröt, sem szamarat. Mert barmaikkal és sátraikkal vonultak föl, csapatosan jöttek, mint a sáskák, úgyhogy sem nekik maguknak, sem tevéiknek nem volt száma, és ellepték a földet, hogy elpusztítsák azt. Mikor azért igen megnyomorodott Izrael a midianiták miatt, az Úrhoz kiáltának az Izrael fiai. Ez a történet tehát egy érdekes feszültségről vagy ellentétről szól, a midianitákról. A midianiták egy különleges nép volt, ők is Ábrahám leszármazottai voltak, tehát azt lehet mondani, hogy fél zsidók voltak, csak hogy Ábrahámnak a második házasságából származtak ezek az utódok, illetve az utódokból állt össze később ez a nép. Tudjuk, amikor Sára, Ábrahám felesége meghalt, akinek az életkorát is tudjuk, nagyon kevés asszony életkorát tudjuk a Bibliában, de Sárájét igen, Sára 127 évig élt. Hát manapság ez elég ritkaság, de Ábrahám még jóval tovább él, több mint 170 évig, és azt jelenti, hogy ez az ember még mintegy 50 évig élt egy másik asszonnyal, akit Ketúrának neveztek, és ettől az asszonytól származtak fiai, és a fiak között voltak a midianiták, illetve egy Midian nevű fiú, akitől valószínűleg a midianiták azután a nevüket kapták. Na most a kérdés az, hogy hogy lehet, hogy ők ilyen féltestvérek voltak, és mégsem tudtak igazán kijönni egymással. Hát ha a mai világot megnézzük, ez ma sincs másképpen. Néha az embernek a legnagyobb ellenségei a saját rokonai lehetnek, vagy távoli rokonai, úgymond a féltestvérei. És az az érdekes, hogy a Bibliát tanulmányozom, hogy Isten maga nagyon sokszor megteszi azt, hogy megengedi, hogy egy ilyen féltestvér legyen a büntetés eszköze. Tudod, Isten a maga bölcsességében úgy fogja össze az emberi kapcsolatok szálait, hogy néha a saját rokon, vagy barát, vagy testvér, vagy féltestvér az, akin keresztül valamire meg akar tanítani. Néha egy büntető leckén keresztül. Na itt azt olvassuk, hogy ezek a midianiták meglehetősen harcias emberek voltak, nomád emberek, mint ahogy annak idején Izrael is. Csak ők abból éltek, hogy elpusztították, illetve rabolták azt, ami a többieknek termett, és a termést teljesen elpusztították. Na most, hogy mégis mentsék, ami menthető, úgy olvastam, hogy az izraeliek barlangokat kerestek, vagy rejtekhelyeket és erősségeket fent a hegyekben. Nagyon érdekes ez a kifejezés, hogy erősségeket és rejtekhelyeket. Hát ha az ember erős, akkor nem keres rejtekhelyet, nem így van? Az szokott rejtekhelyet keresni, aki gyenge, vagy aki fél. És meg akar menekülni valakitől, vagy védeni akarja magát valakitől, aki erős. És ez a nagyon szép károli fordítás azt mondja, hogy rejtekhelyeket és erősségeket kerestek ezek az emberek, de hát ők csak akkor voltak erősek, amikor a rejtekben érezték magukat, vagy oda bújhattak a barlangokba, vagy esetleg maguk készítettek barlangokat fönt a hegyekben, és úgy gondolták, hogy minél jobban elrejtőznek, annál nagyobb a biztonságuk, annál erősebbek. De ez önmagában is egy ellentmondás volt, hiszen az ember, ha erős, akkor, ahogy mondtam, nem szokott elrejtőzni. A második tanulság az, hogy mikor fordultak Isten felé, aki a megoldást hozta nekik később. Hát amikor a baj már nagyon-nagyon, hát elviselhetetlenné vált, szoktuk azt mondani, hogy az ember nem megy el a fogorvoshoz addig, míg a foga nem fáj igazán. Nem csak úgy fájdogál, én is úgy jártam nem olyan régen, hogy amíg fájdogál az ember, addig azt mondja, hogy na hát még egy hétig, na még egy hétig, na még egy hónapig, még nem megyek az orvoshoz. És amikor végül lemegy az orvoshoz, akkor azt mondja neki a szakember, ugye, hogy hát egy kicsit korábban jött volna, akkor meg lehetett volna menteni a fogát. Vagy azt mondja neki, hogy kérem, ez a fog olyan állapotban van, hogy gyökérkezelést igényel most már, és ez legalább még egyszer annyiba kerül, mintha csak egy egyszerű fogtömés lenne. Na az ember valahogy úgy van, hogy nem tudom, hogy önök hogy vannak, de én is néha beleesem ebben a hibába, hogy szeretem halogatni a dolgokat, és amikor már túl késő, akkor esetleg nagyobb kárral tudom csak megoldani, vagy nagyobb költséggel. Na ők is akkor fordultak Istenhez, amikor a nyomorúságuk elérte azt a mértéket, hogy azt mondták magukban, hogy na most már ezt nem bírjuk tovább. Tehát itt mindjárt tanuljuk meg, hogy nem kell feltétlenül megvárni, míg a dolgok egészen rosszra fordulnak. Ha látjuk azt, hogy valami nem megy úgy, hogy menni kellene, akkor legjobb rögtön megoldani, nem? Néha előfordul a családban is olyasmi, hogy férj-feleség között valami nézeteltérés támad, és hogy szokott ez zajlani, hogy először csak csendesen, aztán egy kicsit hangosabban, aztán lehet, hogy még hangosabban, esetleg kiabálás, vagy még más is lehet, de ha ez még tovább fokozódik, hallottam olyan eseteket, amikor már nem is beszéltek egymással. Na, ha megvárjuk, míg odáig jutunk, akkor sokkal nehezebb megoldani a helyzetet, mint hogyha még csak a vita elején vagyunk. De minden esetre ők ezt az utat választották, és ahogy itt a vázlatból is kitűnik, hogy a segélykiáltásuk egyenes arányban volt azzal, hogy mennyire nehéz helyzetbe jutottak. Ugye, ha az embernek valami nagyon fáj, akkor nagyon kiabál. Függ persze ez attól is, hogy mennyire toleráljuk a fájdalmat. Na most, a megoldás hol volt? Az erőforrása. Olvasom tovább a 11. verstől, egészen a 16. versig. És eljöve az Úr angyala, és leült ama cserfa alatt, amely Ofrában van, az Abi Ézer nemzetségéből való Joásé volt, és az ő fia Gedeon éppen búzát csépelt a pajtában, hogy megmentse a midianiták orcája elől. Ekkor megjelent neki az Úr angyala, és mondta neki, az Úr veled erős férfiú. Gedeon pedig mondta neki, kérlek, Uram, ha velünk van az Úr, miért ért bennünket mindez, és hol vannak minden ő csoda dolgai, amelyekről beszéltek nekünk atyáink, mondván, nem az Úr hozott éfel bennünket Egyiptomból, most pedig elhagyott minket az Úr, és adott a midianiták kezébe. És az Úr hozzá fordult, és mondta, menj el ezzel a te erőddel, és megszabadítod Izraelt Midian kezéből, nem de én küldelek téged. És mondta neki, kérlek, Uram, miképpen szabadítsam én meg Izraelt, ímé az én nemzetségem a legszegényebb Manasséban, és én vagyok a legkisebb atyámnak házában. És mondta neki az Úr, én leszek veled, és megvered Midiánt, mint egy embert. Itt álljunk meg egy pillanat. Tehát íme, van egy ember, akit Gedeonnak hívnak, aki mit csinál? Menti, ami menthető. Ugye Gedeon egy olyan ember volt, aki talán nem akart igazán konfliktusba keveredni az ellenséggel, lehet, hogy az apja is ilyen típusú ember lehetett, és ezért inkább elrejtőzött a pajtában, ahogy itt olvastuk, és ott csépelt, hogy még megmentse azt, ami menthető. Na most a történetnek itt ez egy érdekes fordulata, mert ha az ember nehéz helyzetben van, és hogy az előbb olvastam, hogy Istenhez kiáltottak ezek az emberek, mert már-már elviselhetetlen volt a helyzetük, most mit gondoltak ők komolyan? Hogy van Istennél segítség vagy megoldás, vagy pedig azt, hogy nekik kell megoldani a dolgokat úgy, ahogy tudják? Mert a történetből úgy tűnik, mintha ők próbálták volna megoldani, ahogy megtudták, vagy más szóval mentették, ami menthető. Na mit jelez ez a kis apró részlet? Azt, hogy úgy vannak, voltak ők is, mint mi is sokszor, hogy vívódik bennünk a hit meg a hitetlenség. Ez az igazság. Az életben, ami igazi nagy gondunk mindig az, hogy el tudunk-e hinni valamit, hogy ez így megvalósul, vagy pedig ott van bennünk egy kérdőjel, és állandóan vívódunk magunkban, hogy igen vagy nem, ez lesz a megoldás, vagy nem. Hadd mondjak megint egy tapasztalatot. Mikor bejöttem ide az épületbe, a portánál, hogy azzal fogadtak, hogy nincs terem. Nincs szabad hely, nincs terem. És akikkel ott elkezdtünk beszélgetni, mire jutottunk? Hát volt, aki azt mondta, hogy akkor el kell mennünk. Nincs megoldás. Más azt mondta, hogy menjünk egy másik helyre. Portás azt mondta, hogy ő megy az igazgatóhoz, megkérdezi, hogy hogy is van ez a dolog. És egyszerűen nem tudtuk, hogy mi lesz a megoldás. És ha jól emlékszem, én azt mondtam, hogy Istennél már megvan a megoldás, csak mi nem tudjuk. Na ez Gedeon történetében is valahol majd úgy a felszínre fog jönni előbb-utóbb, hogy a megoldás mindig megvan. Tudnélik, az a szó, hogy lehetetlen. Nincsen meg az Isten szótárában. Nála ilyen szó nincsen. Legalábbis a Bibliából ezt tanulhatjuk meg. Isten nem ismeri azt, hogy lehetetlen. Sőt, ha a Bibliának egy újszövetségi könyvére gondolunk, mondjuk Lukács evangéliumára, Lukács evangéliuma elején, amikor az angyal, ott is egy angyal van, mint ahogy itt Gedeon történetében, az angyal megy Máriához és bejelenti azt, hogy fia lesz és szülni fog, akkor az angyal hozzáteszi, hogy mert az Istennél semmi sem lehetetlen. Tehát nem az a helyes válasz, hogy Istennél, Isten nem ismeri a lehetetlent, hanem hogy az Istennél semmi sem lehetetlen. Tehát nincs olyan, amire Isten azt mondaná, hogy na erre nincsen egy megoldás. Emlékszem, mikor gyerek voltam, akkor sokan azt kérdezték tőlem, hogy Isten tud-e akkora követ teremteni, amekkorát nem tud fölemelni? Hát volt egy ilyen kérdés. Egy kicsit hitetlenkedő, vagy nagyon hitetlenkedő, nem tudom, vagy gúnyoros kérdés, hogy Isten tud-e olyan nagy követ teremteni, amit ő se tud felemelni? Valami ilyesmi volt ez a kérdés. Mert egy ilyen kérdés elsősorban azt kell mondani, hogy ha valaki veszi a fáradtságot és megismeri Istent a Biblia alapján, akkor eleve nem kérdezi ilyet. Ez az első válasz. Eleve nem kérdezi. A másik válasz pedig az, hogy amit az előbb idéztem, hogy Istennél nincs lehetetlen. Tehát eleve úgy föltenni a kérdést, hogy Isten tesz valamit, ami utána a lehetetlen helyzetbe hozná őt, ez képtelenség. Rossz a kérdés. Hát én, mint tanár, sokszor azt mondom a diákjaimnak, hogy két kérdés van, tudjátok, a jó, meg a rossz kérdés. És hogyha az ember föltesz egy rossz kérdést, arra nem lehet jó választ adni ez a part. Csak jó kérdésre lehet jó választ adni. Na, térjünk vissza ez a történethez. Tehát Gedeon mit csinált? Mentette, ami menthető. Valószínű, ő is azok közé tartozott, akik úgy titokban Istenhez fordultak, imádkoztak, és azt gondolták, hogy majd csak lesz egy megoldás, de ameddig jön a megoldás, mentem, ami menthető, gondolta ő. Na most ő rejtőzve, ugye a pajtában végezte ezt a munkáját, hogy nehogy az ellenség észrevegye azt a kicsit, amit oda be tudtak vinni, azt ott csépelte, hogy legalább valami kis élelmük majd legyen. És egy különös kérdés az, vagy köszöntés, amit hall, hogy az Úr veled erős férfiú, hallja. Na hát őt mindennek el lehetett volna mondani, csak éppen erősnek. Most a kérdés az, hogy ez az angyal miért mondta neki, hogy erős férfiú. Holott ő rejtőzve tette, amit tett, tehát ez a tette, éppen azt bizonyította, hogy ő nem erős, ő nem bátor, ő nem egy komoly, kiálló ember, aki azt mondja, hogy szembeszállok az ellenséggel, akár mi lesz a következménye, hanem ő is a rejtőzködők közé tartozott. Talán egy kicsit azt lehet mondani, hogy ő is az, ott volt erős, ahol elrejtőzött. Ott erősnek érezte magát. De én úgy gondolom, hogy Isten nem akart játékot űzni Gedeonnal. Istennél már ott is megvolt a megoldás, csak Gedeon még nem tudta. De amikor azt mondta neki az angyal, hogy erős férfiú, akkor ezzel azt akarta mondani, hogy te erős lehetsz, vagy erős lehetnél, csak meg kell tanulnod, hogy hogyan. Na most, hogy ő mennyire nem volt még erős, ezt a válaszából tudjuk. Mert a válasza az volt, hogy Uram, ha velünk van az Úr, azaz Isten, miért ért bennünket mindez? Nem különös ez a válasz? Isten azt mondja neki, hogy erős férfiú, és ez a válasza, hogy hát nem tudom, hogy történetett ez pont velünk. De kérem, hogy arra emlékezzenek, hogy a történet elején azt olvastam, hogy gonoszul cselekedtek az Izrael fiai az Úr előtt, és ezért engedte meg, hogy a midianiták nyomorgassák őket. Hát Gedeon elfelejtette, hogy mit csinálta. Hát hogy lehet azt kérdezni, hogy ha velünk van az Úr, akkor miért történik ez? Holott azzal indul az egész történet, hogy ők nem voltak Istenhez hűségesek. Tehát ennek mintegy a büntetését kapták. Na az életben természetesen vannak olyan helyzetek, amelyekre ez nem igaz. Amikor történnek megmagyarázhatatlan dolgok velünk, és azt kérdezzük, hogy ha van Isten, akkor ezt miért engedte meg? De ez a történet nem az a történet. Ez éppen azt mondja, hogy megvolt az oka annak, hogy jöjjön a rossz, csak az emberek nagyon könnyen elfelejtették. És ez egy tipikus emberi magatartás, hogy mindig valakit vádolunk, és azt mondjuk, hogy hogy lehet, hogy ő ezt tette? Hogy tehettél ilyet? Akkor két fél vitatkozik, nem azt szokták egymásnak mondani, hogy tehettél ilyet? Sokkal érdekesebb lenne a beszélgetés, ha azt mondanánk, hogy tehettem ilyet? Na, ha így kezdenénk, akkor hamarabb eljutnánk a megoldáshoz. De ha mindig a másiknak mondjuk, hogy tehettél ilyet? Ő meg nekem mondja, hogy hát te meg hogy tehettél ilyet? Ha nem közeledünk egymáshoz. Na most így volt Gedeon. Gedeon is föltette ezt a kérdést, hogy lehet ilyen? Hogyan érhetett bennünket? Hogy egyáltalán miért ért bennünket ez a dolog? Kapott választ erre a kérdésre? Isten nem magyarázta meg, hogy miért, mert neki tudnia kellett volna, hogy miért. Hanem a következő kis lépés az, hogy Isten azt mondja neki, hogy menj el ezzel a te erőddel, hiszen azt mondta neki, hogy erős férfiú, igaz, hogy ő csak a pajtában, a zárt ajtók mögött volt erős, de azt mondta Isten, hogy ezzel az erővel, ami van, menj el. Na az életben sokszor azért nem történnek dolgok, mert azt hiszük, hogyha nekünk lenne valamiből több, akkor többet tehetnénk. Úgy, ahogy vagyunk, azt mondjuk magunkban, hogy ez nem elég. Ha lenne több, ha lenne több erő, ha lenne több pénz, ha lenne több idő. Hányszor mondunk ilyen kifogásokat? Ha lenne ez, meg ha lenne ez, meg ha ebből lenne több, ha abból lenne több, na akkor könnyebb helyzetbe kerülni. És a baj ott van, hogy azzal, ami éppen van, nem tudunk mit kezdeni. Azon nem gondolkodunk el sokszor, hogy ami van, mire lenne jó, hanem egy ilyen feltételes helyzeten gondolkodunk, hogy ha lenne ebből több, vagy lenne, még több, vagy ez lenne, vagy az lenne, na akkor meg lenne a megoldás. És Isten válasza nagyon érdekes, hogy menj el ezzel a te erőddel. Tényleg ez volt a megoldás? Hát úgy tűnik, hogy Gedeon nem értette. Gedeon még mindig nem értette, mert a válasza az, kérlek, Uram, miképpen szabadítsam én meg Izraelt? Az én nemzetségem a legszegényebb, és én vagyok a legkisebb a házban. Én vagyok a kicsi fiú. Kisfiú a legkisebb. Tehát ha valaki állandóan azon gondolkodik, hogy én vagyok a legszegényebb, meg én vagyok a legkisebb, meg én vagyok a legszerencsétlenebb, én vagyok a legtehetetlenebb, mi lesz ennek az eredménye? Hogy az leszek? Az lesz az eredménye. Ha sokat mondom magamnak, hogy én vagyok a szerencsétlen, én vagyok a nyomorult, én vagyok a tehetetlen, én vagyok az ügyetlen, akkor az leszek. Akkor bizony az leszek. Ez egy nagyon érdekes pszichológiai dolog, hogy az ember addig-addig mondogatja magának, hogy ő ilyen, hogy végül elhiszi. Bemagyarázza magának, de aztán úgy is kezd viselkedni, hogy ő tényleg tehetetlen, ő tényleg szerencsétlen, ő tényleg ügyetlen, ő tényleg gyáva, bátortalan, és így tovább, ő nem jó semmire. Hát nagy tisztelettel, de hadd mondjam, hogy mi magyarok sokszor szenvedünk ettől. Ez egy kicsit magyar betegségem. Hogy mindig úgy érezzük, hogy mi olyan szerencsétlenek vagyunk. És ha nem is mondjuk ki, de ott van bennünk a himnusz egyik sora, hogy bal sors, akit régen tép. Szóval egy kicsit úgy vagyunk vele, hogy hát miért van ez? Miért van az, hogy minket ennyi szerencsétlenség ért a történelmünk során? De milyen jó lenne, hogyha azt mondanánk, hogy ami van, azzal kezdjünk valamit, nem? Na most az Úr Gedeont és rajta keresztül minket arra szeretett volna megtanítani, és szeretne megtanítani, hogy ami van, ha kevés, akkor is elég valamire. Sőt, majd később látni fogjuk, hogy a történet abban csúcsosodik ki, hogy a kevés is elég. Na sajnos a mai reklámipar ebben nem segíten bennünket. A reklámipar mit akar elérni? Egyet fizet, kettőt kap. Vagy vegye meg most ezt a nagyobbat, mert olcsóbb. Most vegyen kettőt, sőt, ha hármat vesz, akkor a harmadik ingyen van. De miért kell nekem három, mikor egy is elég? Hát neki kell, hogy eladja a hármat, mert a raktárba hely kell, hogy az újabb terméket oda helyezze, mert ha sokáig áll a raktárban, akkor az nem lesz jó semmire, mert ki kell dobni a szemétbe, azt csak gyorsan el kéne adni minél hamarabb. És valahogy az ember agyát állandóan azt bombázza manapság, hogy ha több van, az a jobb. A kevés nem jó. Ha egyet fizet és egyet kap, az nem jó. De ha egyet fizet és kettőt kap, ne talán hármat, vagy kettőt fizet és hármat kap, az jobb, mert a három több, mint a kettő. Ezt úgy is szoktuk mondani, hogy fogyasztó társadalom. És a fogyasztás lett, elnézést, hogy így mondom, az Istenünk. A fogyasztás. Minél többet fogyasztok, annál jobb. Mert ezt mondják állandóan a reklámiparon keresztül. Ezt mondják nekem, hogy igen, jobb a több. A kevesebb nem jó. És fokozni kell, többet kell venni. Mint hogyha az ember egyszerre föl tudna venni három ruhát. Nem tud fölvenni, csak egyet. Egyszerre nem tud megenni, nem tudom, öt tányér levest, csak egyet, vagy legfeljebb kettőt. De mégis állandóan az ipar ezt súlykolja belénk, hogy igen, a több a jobb. Mint a Biblia egy egész más gondolkodási rendet tanítana nekünk. Hogy menj el ezzel az erőddel. Tehát mintha Isten azt mondta volna Gedeonnak, hogy ne várj meg, ameddig több lesz az erőd, vagy ameddig melléd áll még három ember, hanem te menj el azzal a kicsi erővel, ami neked van. Te egyedül indulj el. És Isten végül azt mondja, hogy a megoldás abban van, hogy én leszek veled. És le fogod győzni a midianitákat. Tehát ez az ember Gedeon nem attól lett erős, hogy erős volt. Vagy erősnek hitte magát. Az sem segített rajta, hogy próbált védekezni, hogy én vagyok a legkisebb, tehát én tőlem nem is lehet sokat várni. Nagyon sokszor ezt csináljuk. Hogy én vagyok a kicsi, szerencsétlen, tehetetlen, szegény, én nem tudok semmit csinálni. Tőlem ne is várjon senki sem. De hogy abban a korban egész másképpen volt a születési előjog, hogy így fejezzem ki, mint manapság, és akkor a családban úgy illett, hogy a nagyfiú lép először. Nem a kisfiú. És ha egy családban volt 5-6 fiú, hát akkor nagyon furcsa volt, vagy lett volna, hogy a kisfiú lép először. De ha emlékeznek a Bibliából Dávid történetére, ugye a klasszikus szép történet, hát ő is a kisfiú volt, nem? Vagy egy másik jól ismert történet, József története. Hát igaz, hogy József nem a legkisebb fiú volt, de közel állt a legkisebbhez, mert utána már csak egy volt a családban, Benjamin. És volt még 10 testvére. Mindegyik idősebb volt, jó néhány évvel, mint ő. Hát ő volt a kicsi. Hát ez egy emberi dolog, hogy abból indulunk ki természetesen, és ez mindenkire igaz, ami van, de mennyire akadályoz minket a helyes látásban az, hogyha csak magunkat látjuk. Csak magunkat. Ha mi vagyunk a legkisebb, a családunk a legszegényebb, hát mi nem tudunk semmit csinálni. És a válasz az volt, hogy én leszek veled. Isten ezt mondta neki. Nem az a fontos, hogy a te család a legszegényebb, nem az a fontos, hogy te vagy a legkisebb fiú a családban, hanem, hogy Isten elgondolta, mert nála mindig megvan a megoldás, sőt, nála mindenre van megoldás. Elgondolta, hogy a megoldáshoz Gedeonon keresztül jutnak majd a többiek. Menj el ezzel az erőddel, mondta neki Isten. Most a 17. verset ebből a fejezetből nem írtam fel, de egy nagyon érdekes mondat ezt is elolvasnám, és ő pedig mondta, tudnilik Gedeon, azt mondta, hogy ha kegyelmet találtam a te szemeid előtt, kérlek, adj nekem valamely jelt, hogy te szólsz én velem. Tehát Gedeon nem volt egészen biztos a dologban. Mert Isten azt mondta neki, hogy én veled leszek. Gedeon azt mondta, hogy valami jel kell. Na most a jel. A jel micsoda? A jel mindig kevesebb, mint amit Isten adni akart. Mert Isten önmagát akarta volna adni. Azt mondta, hogy én leszek veled. Hát ennél többet nem lehetett volna adni, vagy mondani. És erre Gedeon valami kisebbet kér, egy jelet. Annyira megszokta, hogy ő kicsi, hogy ő csak abban tudott gondolkodni. Kisebb, mint amit az Isten adni akar. Mert Isten önmagát akarta adni. Ő neki maga jel kellett. Na, nem érdekes az, hogy sokszor így vagyunk az életben, hogy megelégszünk valami kevéssel, holott kaphatnánk többet. Ha jól emlékszem, egyszer Luther Mártontól kérdezték meg, hogy hogy is van a kegyelem. Mi az, hogy kegyelem? És akkor Luther azt mondta, hogy a kegyelem valami olyan, amit az Isten adni akar nekünk. Na de, hogy kell ezt az egészet elképzelni, hogy az Isten adni akar nekünk? Kérdezték tőle az egyszerű emberek, és akkor azt mondta Luther Márton, hogy képzeljék el azt, hogy valaki adni akar nekem valami ajándékot, és én úgy megyek oda, hogy ökölbe szorítom a kezemet, és megállok, és várom, hogy majd adjon valamit. Hát mennyit fogok kapni tőle? Hát ha ökölbe van a kezem, akkor semmi. Na azt mondta Luther, hogy mennyit kapok akkor, hogyha kinyitom az egyik kezemet. Hát oda már bele tudnak valamit tenni, nem? De mi van akkor, hogyha a másik kezemet is kinyitom? Mi van akkor, hogyha összeteszem a kezemet, és ide tehetnek nekem valami nagyobb dolgot? Mi van akkor, ha egy kis kocsit húzok magammal, és azt mondom, hogy na, ezt meg lehet pakolni? És akkor azt mondja Luther, és mi van akkor, hogyha egy szekérrel megyek? Tehát nem Istenen múlik, hogy mennyit ad. Mert ő adhatna többet. Mindig rajta múlik, hogy hogy állok oda elé. Így ökölbe szorított kézzel, vagy csak egyik kéz, vagy a másik, vagy esetleg egy kis kocsi, talicska, vagy egy nagy szekér. És ez így van mindig az életben, hogy ő többet adhatna, ha többet kérnénk. Na, Gedeon itt követte el az egyik nagy hibáját, hogy jelet kért, pedig az kisebb volt, mint amit az Isten adni akart. De a történetben az a különös, hogy Isten megadta a kicsit. Ha kicsit kérünk, akkor megadja a kicsit. De milyen jó lett volna, nagyot kérünk. Kérhetünk volna nagyot is. Szóval ő megkapta a kicsit, és amikor megkapta a kicsit, akkor nem értette, hogy ez mi. És most a növekedés útjáról tanulunk, tehát itt vagyunk a jelkérés veszélyénél. Ugye, hogy ő jelet kér. És a jelben kapott valami különlegeset, hogy Isten kért tőle egy kecske gödőjét, egy kis kecskét, hogy azt áldozza fel neki, és el kellett készíteni egy oltárt, kovásztalan pogácsákat, és meg kellett főzni a húst, és leönteni az oltárt ezzel a lével, amiben megfőzte a húst. És aztán hirtelen történt valami. 21. versben azt olvasom, hogy akkor kinyújtotta az Úr angyala a pálcája végét, amely a kezében volt, és megérintette a húst és a kovásztalan kenyeret, és tűz jött ki a kősziklából, tudnélik, kövekből építette az oltárt Gedeon, tűz jött ki a kősziklából, és megemésztette a húst és a kovásztalan kenyereket, és az Úr angyala eltűnt. Hát, hogy egész pontosan mire gondolt Gedeon, nem tudom. De nagyon megijedt. És a történet következő versei arról szólnak, hogy amikor ezt látta, akkor azt mondta, jaj, nékem, Uram, Istenem, mert az Úr angyalát láttam színről színre. Többet kapott, mint amit kért. Ő csak egy kis jelet kért, és erre az Úr megjelent egy ilyen különös csodán keresztül, megemésztette a tűz, az oltárt és mindent, még a vizet is. Pedig általában úgy szokott lenni, hogy a víz állítja meg a tüzet, de hogy a tűz, a vizet, ez nagyon ritkán fordul elő, de Istennél nincs lehetetlen, itt ez is megtörtént. És akkor kétségbe esett. Néha azért esünk kétségbe, mert keveset kérünk, vagy kicsit kérünk, és azt a kicsit kapjuk. Néha azért esünk kétségbe, mert kicsit kérünk, és nagyot kapunk. Néha megijedünk a soktól. Ez úgy van, tudják, hogy ha az ember a kicsihez hozzászokott, akkor a naggyal nem tud mit kezdeni. Ez bizony így van. Annyira meg lehet szokni a kicsit meg a keveset, hogy ha sok van, nem tudunk vele mit tenni. Így vagyunk egy kicsit a szabadságunkkal is. Ha több van belőle, nem biztos, hogy tudjuk, hogy majd mit kell tennünk vele. Mert megszoktuk a keveset. Tehát megijedt. Megijedt Gedeon. Mi lesz most? Többet kaptam, mint amennyit kértem. Mi csinálja? Így mondta, hogy most láttam Istent. Láttam az ő angyalát. Mi lesz velem? A válasz. És mondta neki az Úr, békesség neked, ne félj, nem halsz meg. És épített ott Gedeon oltárt az Úrnak, és nevezte azt Jehova Salomnak, azaz az Úr a béke, amely mind a mai napig megvan az Ábi Ézer nemzetségének városában, Ofrában. Hát amikor ezt a könyvet írták, akkor ez megvolt, hogy ma megvan-e, nem valószínű. De bizonyára később készült ez a mű, mint ahogy a történet megtörtént, és őrizték ezt az oltárt. Hiszen a akkori ember sokkal jobban vigyázott a dolgaira, mint a mai. És egy nagyon érdekes tanulság, mert mi fogyasztó társadalomban élünk, és hogyha valamit már csak félig használtunk, és már úgy gondoljuk, hogy jön a következő, akkor mit csinálunk? Hát akkor eldobjuk. Én emlékszem arra az időre, amikor édesanyám mindig megstoppolt a zoknit. Valaki most is stoppol zoknit. Aztán egy barátom azt mondta nekem, hogy hát is stoppoljátok a zoknit. Mondom, persze stoppoljuk a zoknit. Nem, hát azt mondja, mi nem szoktuk stoppolni a zoknit. Hát hogy néz ki a stoppolt zokni? Mondta ez a fiú. Hát mondom, mit csináltok a zoknival? Hát eldobjuk, hogyha kilukadt. Mondta. Hát lehet, hogy rossz helyen mondom el ezt a történetet. Ez egy régebbi történet, de bizony elcsodálkoztam rajta, hogy ilyen van. Hogy ő azt mondta, nem, hát az hogy néz ki, hogy nyáron ugye szandában megyünk az iskolába, stoppolt zokniba. Nem, ez úgy nem jó. Eldobta az oknit. Szóval olyan világban vagyunk, hogy mi azt mondjuk, hogy valami már használt, nem kell. Na, Gedeon, mivel ilyen mély tapasztalata volt, és felépítette az oltárt, valószínű, hogy tovább adta a következő nemzedékeknek ezt a történetet, és így őrizték az oltárt. Tehát vigyáztak az oknira, ha szabad így mondanom. Régi volt már, kopott volt, ki tudja, hogy düledezett esetleg, a kövek mozogtak az oltárban, de azért mégis őrizték ezt a kis oltárt, mert emlékeztet őket valamire, hogy az Isten a békesség Istene. A válasz tehát az volt, hogy a növekedéshez békesség kell, mondta neki Isten. Ne félj, nem fogsz meghalni. És békességgel köszöntötte. A kérdés itt az, hogy meddig marad meg a tapasztalatunk emléke? Meddig emlékezünk valamire, ami történik velünk? Ha valamire emlékezünk, sajnos a tapasztalat azt mondja, hogy sokszor a rosszra jobban emlékezünk, mint a jóra. Valahogy mélyebb nyomot hagy bennünk, pedig állítólag a kutatók szerint minden nyomot hagy bennünk, ami velünk történik. Az agyunkban mindennek ott van valami kis lenyomata szinte, emléke. És lehet, hogy ezek az emlékek nem is jönnek úgy elő, nem jönnek felszínre, csak például álmainkban. Nem tudom, gondolkodtunk-e már azon, hogy néha milyen furcsákat álmodunk, nem? mert az emlékeinket összerakja az agyunk, csak nem úgy, ahogy történt. A furcsa dolgokat élünk át álmunkban, mint hogyha repülnénk például, leesünk és nem esünk le, meg sietünk és nem tudunk sietni, mert ha valami húzna vissza, és így tovább. Valami fáj, de mégse fáj. Szóval nagyon sok furcsa dolgot élünk így át az emlékeinkből, mert az álmaink valójában az emlékeink.

magot, és áldozd meg égő áldozatul a bereg fájával, amelyet kivágtál. Ekkor Gedeon 10 férfit vett maga mellé az ő szolgái közül, és eképpen cselekedik, amint megmondotta neki az Úr. De miután félt atyának háznépétől és a városnak férfiaitól, ezt nappal cselekedni, éjszaka tette meg. Van egy olyan mondás, hogy amit ma megtehetsz, ne halazd holnapra. Amit nappal megtehetsz, ne halazd éjszakára. Csak Gedeon megszokta, hogy ő neki titokban kell tennie a dolgokat, mert titokban csépelt, ahogy olvastuk korábban a történetben, titokban csépelt ott a pajtában, és ahhoz szokott, hogy ő csak ott titokban lehet erős. Most nem mert fát vágni nappal, hanem éjszaka vágták a fát, az ő és ez a 10 ember. Félt a saját családjától. Pedig valójában, ha változik valami, az mindig otthon kezdődik. Senki nem szolgálhat két úrnak, mondta Jézus. Vagy az egyiket szereti, és akkor a másikat gyűlöli. Vagy az egyikhez ragaszkodik, akkor a másikat megveti. De nem lehet egyszerre, kétfelé. Gedeon ezt szerette volna. Na most azután, hogy mi történt, ebből lett egy konfliktus, ezt most nem olvasom fel, mert hosszú ez a történet, de lett egy konfliktus ebből, hogy kivágta ki a fákat, kérdezték a szomszédok. Mert ugye titokban történt éjszaka. Azután, ha nézzük tovább a történetet, a 36. verstől 40-ig, hogy valóban az én kezem által szabadítsd meg, amit mondottál, és aztán lehetne ezt tovább is olvasni, hogy ilyen furcsa dolgokat kért. Tehát ahelyett, hogy nagyot kért volna, megint egy kicsit kért. Mondja Istennek, hogy legyen az, hogy reggel csak ez a kis darab gyapjú lesz nedves, harmatos, és minden más száraz. Mikor Isten ezt megadta neki, mert a kicsit kérünk, Isten megadja a kicsit is, akkor meg az ellenkezőjét kérte a következő nap, hogy ez a kis gyapjú legyen száraz, minden nedves. Mintha egyik butaság után egy másik butaságot kért volna. Na, ha hozzászokunk a kevéshez, akkor mindig keveset fogunk kérni. Ha hozzászokunk butasághoz, akkor butaságot fogunk csinálni. Ez valami félelmetes dolog. De számomra a legkülönösebb, hogy Isten még ezt is megadta neki. A keveset kért? Megadta keveset. Nem adott többet. Ha butaságot kért? Megadta neki. Hogy tanuljon belőle. Megkapta mind a két jelet. Megoldotta ez a dolgot? Nem. Na, utána jött az érdekes fordulat, és itt jutunk el a történet végéhez, hogy Isten akkor megkérte ezt az embert, hogy gyűjtsön össze egy hadsereget, hogy végül a midianitákat le tudják győzni. És a 7. fejezet elején pedig ezt olvasom, hogy felkelt pedig jó reggel Jerubbaál, azaz Gedeon, és az egész nép, amely vele volt, és táborba szállottak a Harod kutyánál, és a Midian tábora tőle északra volt, a Móré halomtól fogva a völgyben. És mondd az Úr Gedeonnak, több ez a nép, amely veled van, hogy nem kezébe adhatnám Midiánt. Izrael még dicsekednék velem szemben, mondván az én kezem szerzett szabadulást nekem. Azért kiálts a népnek füle halatára, és mondd, aki fél és retteg, térjen vissza, és menjen el Gileád hegységről. És visszatért a nép közül 22 000, és csak 10 000 maradtak. Tehát voltak 32 000, abból elment 22 000, maradt 10 000. A sok, vagy a kevés a sok? Lehet azt mondani, hogy a kevés is elég. Mi ahhoz szoktunk a mai világunkban, hogy csak a sok lehet elég, de a sok sem elég, mert még több kell, mert a következő alkalommal megint jön a reklám, és megint azt mondja, hogy most vásároljon, mert most olcsóbb, de most meg kell venni kétszer annyit. A következő reklámnál meg kell venni háromszor annyit, mert túltermelési válság van. És az ember úgy van vele, hogy azt hiszi, hogy a több a jobb, a több a megoldás. Isten azt mondta, hogy túl sok a 32 000. Aki fél az, az menjen el. És akkor elment 22 000, mert maradt 10. Történt így folytatódik, hogy mondta az Úr Gedeonnak, hogy még ez a nép is sok, még ez a 10 000 is. Na, vezest őket le a vízhez, tanácsolta Isten, és megpróbálom őket,
és amelyikről azt mondom neked, ez menjen el veled, az menjen, és amelyikről azt mondom, hogy ez ne menjen, az ne menjen el. És levezette a néped a vízhez, és mondta az Úr Gedeonnak, mindazokat, akik nyelvükkel nyalnak a vízből, mint ahogyan

nyal az ebb, áll is külön, valamint azokat, akik térdeikre esnek, hogy igyanak. És lőn azoknak száma, akik kezükkel, szájukhoz vevén nyaldosták a vizet, 300 férfiú, nép többi része pedig mind térdre esett. És mondta az úr Gedeonnak, e 300 férfi által szabadítalak meg titeket, akik nyaldosták a vizet, és adom Midiánt a kezedbe. A többi nép pedig menjen el, ki a maga helyére. Mert a 10 000-ből most már maradt 300. Volt 32 ezer az elején, ugye? És maradt belőlük 300. Na most néha az ember, és ehhez is hozzászoktunk, abban látja a megoldást, hogy több kell. Most a napokban hallottam a Bush amerikai elnök, ugye úgy döntött, hogy emiatt a zavargás miatt, ami Irakban kialakult, a katonák mandátumát 3 hónappal meghosszabbítják. De anélkül, hogy proféta lennék, el tudom képzelni, hogy 2 hónap múlva, vagy 1 hónap múlva azt fogja mondani az elnök, hogy még oda küldök 10 000 katonát, vagy még 20 000, vagy még 50 000 katonát, mert a több a jobb. Isten logikája az, hogy nem mindig a több a jobb. Túl sok a sok. Jobb a kevés, mint a több. Maradt 300 ember. Érdekes volt ez a dolog, hogy mi alapján válogatták ki az embereket. Ugye az egyikük olyan volt, hogy tenyerébe vette a vizet, és úgy ivott, a többiek pedig szinte beleestek a folyóba, és úgy ittak. Na, ha önöknek kellene dönteni a két magatartás alapján, akkor hogy döntenének? Hát a Biblia kommentárok elég különböző véleményeket fogalmaznak meg a történet kapcsán. Nagyon sok kommentátor nem tudja. Egyszerűen nem tudja, hogy mi ennek a titka, vagy mi a magyarázat erre a helyzetre. Vannak, akik olvastam ilyen kommentárokat különböző kisebb módosítással, de többen azt vallják, hogy a katonák egy része úgy ivott, ahogy az állatok isznak. Hogy szinte beleesnek, sőt, vannak állatok, hogy belemennek a vízbe, és úgy isznak, miközben benne, például a tehén is szokott így inni, hogy belemegy a vízbe. Belemegy, és úgy iszik. Aztán volt, aki olyan véleményt hangoztatott, hogy türelmetlenek voltak ezek az emberek, tudnélik, akik beleestek szinte a vízbe, mert annyira szomjasak voltak, hogy nem volt arra mód, vagy nem volt türelmük ahhoz, hogy merítsenek és igyanak, hanem szinte beleestek a vízbe. Aztán van egy nagyon érdekes magyarázat, és azt hiszem ez a legközelebb az igazsághoz, hogy az az ember, aki minden másról megfeledkezik, és szinte beleesik a vízbe, nem jó katona. Mert egy katonának több felé kell figyelnie, egyszerre, hogy jó katona legyen. Akik gépkocsit vezetnek, azok tudják, hogy a gépkocsi vezetőnek hány felé kell figyelni. Előre is figyel nyilván, mert neki megy a fának, vagy előtt valaki. De van egy tükör a bal oldalon, azt is figyeli, a következő pillanatban a jobb oldali tükröt figyeli, ha van jobb oldalon tükör. Van még egy tükör középen is, bent az autóban, még azt is figyelni, sőt néha még meg szoktunk fordulni, ha nem vagyunk biztosak abban, hogy amit a tükörben látunk, az a valóság, akkor még fordulunk egyet, hogy ténylegesen ott mellettünk mi történik, nem? Közben figyelni a sebességváltókra, az egyik pedára, a másik, a műszerfalt figyelni, a sebességmérőt figyelni, és így tovább. Mert egy katona akkor jó katona, hogyha több felé tud figyelni. Ha valaki fölemeli a vizet és iszik, akkor még közben tud figyelni, de ha lehajol, és a feje lent van, szinte benne a vízben, semmire nem tud figyelni. És Isten azt mondta, hogy na, akkor ezeket az embereket választom. A történet végét csak elmondanám, hogy ez a 300 ember úgy nyerte meg a csatát, hogy még őket szétosztotta Gedeon 100-100-100 főre. Tehát nem is együtt tartotta őket, azt a 100-at, vagy a 300-at, hanem itt is volt 100, meg ott is, meg a harmadik helyen. 3 külön csoport, tehát 100 főre zsugorodott egy-egy csoport. És mégis győztek. Tanulság, hogy a szabadulás általában a legnehezebb időben jön, tudnélik, ez úgy szokott lenni, hogy mi a legnehezebb időben kiáltunk a legjobban. A növekedés útját Isten szabja meg, mint hogy Gedeonnál is ez volt. Neki meg kell tanulnia azt, hogy ő a legkisebb, de mégis lehet erős. Utána meg kellett tanulnia azt, hogy úrrá legyen a saját félelmén. Amit megtehetsz nappal, azt ne tedd éjszaka. Ezt is meg kell tanulni. Utána meg kell tanulnia azt, hogy nem a sok, a kevés is elég. És ez a legvégső tanulság, hogy az Úrnak, azaz Istennek a kevés is elég. Minket a matematika sokszor rabul ejt. És a számokkal számolunk, és azt mondjuk, hogy igen, ha ennyi, meg ha több, akkor az jobb. Ez a történet azt mondja nekünk, számomra ez a legkülönösebb tanulság, hogy a kevés is lehet elég. Nagyon köszönöm a figyelmüket még egyszer.

87. Zsoltár. A Kórá fiainak Zsoltára. A szent hegyeken vetette meg az ő fundamentumát, szereti az Úr Sionnak kapuit, jobban, mint Jákobnak minden hajlékát. Dicsőséges dolgokat beszélnek felőled, te Istennek városa. Előszámlálom Egyiptomot és Bábelt, mint ismerőimet, ímé Filisztea és Tírusz, Kússal együtt, ez ott született. És ezt mondják a Sion felől, mindez, mind amaz ott született, és ő a felséges erősíti azt. Az Úr beírván feljegyzi a népet, ez ott született. És táncolva énekelik, minden forrásaim te benned vannak.

Ötödik Zsoltár. Az éneklő mesternek a Nehilótra, Dávid Zsoltára. Uram, figyelmes szavaimra, értsd meg az én sóhajtásomat, ügyelj az én kiáltásom szavára, én királyom és én Istenem, mert én hozzád imádkozom. Uram, jó reggel hallgasd meg az én szómat, jó reggel készülök hozzád és vigyázok. Mert nem olyan Isten vagy te, aki hamisságban gyönyörködnél, nem lakhatik te nálad gonosz. Nem állhatnak meg szemeid előtt a kevélyek, gyűlölsz te minden bűncselekedőt. Elveszted, akik hazugságot szólnak, a vérszopó és álnok embert utálja az Úr. Én pedig a te kegyelmed sokaságából házadba mehetek, leborulok szent templomodban, a te félelmedben. Uram, vezess engem a te igazságodban, az én ellenségeim miatt, egyengesd előttem a te utadat, mert nincsen az ő szájukban egyenesség, belsejük csupa romlottság, nyitott sír az ő torkuk, nyelvükkel hízelkednek. Kárhoztasd őket, ó Isten, essenek el saját tanácsaik által, taszítsd el őket vétkeik sokasága miatt, mert fellázadtak ellened. És majd örülnek mindnyájan, akik bíznak benned, mindörökké vigadjanak, és te megoltalmazod őket, és örvendeznek te benned, akik szeretik a te nevedet. Mert te, Uram, megáldod az igazat, körülveszed a te jóvoltoddal, mint egy pajzsal.

13. Zsoltár. Az éneklőmesternek Dávid Zsoltára. Uram, meddig feledkezel el rólam végképpen? Meddig rejted el orcádat tőlem? Meddig tanakodjam lelkemben, bánkódjam szívemben naponként? Meddig hatalmaskodik az én ellenségem rajtam? Nézz ide, felej nékem, Uram Istenem! Világosítsd meg szemeimet, hogy el ne aludjam a halálra. Hogy ne mondja az ellenségem, meggyőztem őt, háborgatóim ne örüljenek, hogy tántorgok. Mert én a te kegyelmedben bíztam, örüljön a szívem a te segítségednek, hadd énekeljek az Úrnak, hogy jót tett.

0: Sokan gyűlölték.
1: Sokan elvetették.
2: Mások életüket adták érte. Korunk könyve. Szerkeszti László Jenő.
3: Kedves hallgatóink! A mai naptól kezdve néhány alkalommal Pál apostolnak a Filippi beliekhez írt levelére irányítjuk figyelmünket. Azonban ezt nem tehetjük úgy, hogy ne ejtenénk szót az ókori Filippi városáról és Pál apostolnak ottani munkájáról, amelynek nyomán létrejött az első európai keresztény gyülekezet. Mivel az apostol tevékenységéről kizárólag az apostolok cselekedetei könyvéből tájékozódhatunk, ismételjük meg egy régebbi adásunkat, amely a már említett apostolok cselekedeteivel, közelebbről pedig a könyvnek a 16. fejezetével kapcsolatos. A fejezet első verse szerint Pál eljutott Lisztrába és Derbébe, ahol egy Timóteus nevű fiatal tanítvánnyal találkozott. Ez az ifjú vegyes házasságból született. Apja görög volt, az anyja pedig zsidó. A gyülekezetben jó hírnévnek örvendett, a hívők szeretete vette körül, minden bizonnyal példás keresztény életmódja miatt. Istenfélő nagyanyja és édesanyja jó hatással voltak rejá. Minden okunk megvan azt hinni, hogy jó nevelésben részesült. Már gyermekkorában alkalma volt megismerni Istent és az ő ígéjét. Ez volt Timóteus otthonában a nevelés alapja. A legértékesebb és leghatalmasabb munka megszerettetni gyermekeinkkel a Szentírást, amely által Isten a hívőt alkalmassá teszi minden jóra. Benne erő és élet van, s egyben az üdvösségre vezető utat is megmutatja. Azonban Timóteusnak nagy írásismerete mellett meg is kellett térnie, hogy alkalmassá váljék Isten országa számára. Az első indítást valószínűleg Pál lisztrai igehirdetése alkalmával kapta. Pál Timóteusnak lelki atya volt. Szeretett és hű fiának nevezi őt az Úrban, amikor leveleiben róla vagy éppen ő neki ír. E barátság nem csak szóban, hanem felmérhetetlen szeretetben is állt. Amikor Pál Timóteust munkatársának választotta, óvintézkedésként bölcsen tanácsolta Timóteusnak a körülmetélkedést. Nem mintha Isten elvárná ezt, hanem hogy kivédje azt, ami kifogás lehet Timóteus lelkészi szolgálata ellen. Pál sok országban városról városra utazott, így alkalma volt zsinagógákban és egyéb összejöveteli helyeken Krisztus prédikálására. Ha kiderülne, hogy egyik munkatársa körülmetéletlen, munkáját a körülmetélkedéshez ragaszkodók előítélete és vakbuzgósága nagyban akadályozná. Az apostol mindenütt elszánt ellenállással és kemény üldözéssel találkozott. Vágyott, hogy mind zsidó testvéreit, mind a pogányokat az evangélium ismeretére eljuttassa, és amennyiben a hittel összeegyeztethette, az ellenállás minden ürügyének ezlószlatására igyekezett. Noha iparkodott a zsidós előítéletnek elejét venni, mégis hitte és tanította, hogy a körülmetélkedés vagy a nem körülmetélkedés semmit sem jelent, ellenben Krisztus evangéliuma minden. Amikor a Biblia tanítása megvalósul a mindennapi életben, az mély és maradandó hatással van a jellemre. Timóteus eleckét megtanulta és gyakorolta. Nem volt rendkívüli fényes tehetség, de munkája értékes volt, mert Istentől kapta képességeit, és a mester szolgálatára használta. Ismert gyakorlati kegyessége megkülönböztette a többi hívőktől, és ez tekintélyt adott neki. Akik lelkekért munkálkodnak, Istennek mélyebb, teljesebb és világosabb ismeretére kell jussanak, amit átlagos erőfeszítésekkel elérni nem lehet. Minden erejüket a mester szolgálatába kell állítaniuk. Hivatásuk magasztos és szent, s ha jutalmú lelkeket nyernek, erősen Istenre kell hagyatkozniuk, és naponként kell erőt, kegyelmet nyerniük az áldás forrásából. Mielőtt Pál apostol és munkatársai új munkaterületre indultak, meglátogatták azokat a gyülekezeteket, amelyek Piszidiában és a környékén voltak. Átadták nekik azokat a határozatokat, amelyeket a jeruzsálemi apostolok és vének hoztak, hogy tartsák meg azokat. A gyülekezetek pedig erősödtek a hitben, és naponként szaporodtak lélek számban. Mindezek után az evangélium bátor zászlóvivői átutaztak Frígia és Galácia tartományán, mert a Szentlélek nem engedte meg nekik, hogy Ázsiában hirdessék az igét. Amikor Mízia felé mentek, Bitiniába próbáltak eljutni, de Jézus lelke nem engedte őket, erre Mízián áthaladva lementek Troászba. Troászban Pál apostolnak egy éjszakai látomása volt. Egy macedón férfi állt előtte, és e szavakkal kérlelte őt. Jöjj át Macedóniába, és légy a mi segítségünkre. Olvassuk az apostolok cselekedetei 16. fejezetének a 10. versét. Miért pedig e látást látta, azonnal igyekezünk elmenni Macedóniába, megértvén, hogy odahívott minket az Úr, hogy azoknak prédikáljuk az evangéliumot. Ekkor vált világos, hogy az evangélium terjesztését Isten lelke megakadályozta más helyeken, mert a menny terve az volt, hogy a megváltás örömüzenetét Görögországba, tehát Európába kell elvinni. Figyelemre méltó, hogy az imént idézett Biblia verssel kezdődően Lukács az apostolok cselekedeteinek az írója többes szám első személyében ír. Igyekezénk, odahívott minket az Úr, hogy azoknak prédikáljuk az evangéliumot. Az apostolok cselekedeteinek a további fejezeteiben még sok helyen találkozunk ezzel a fogalmazási móddal. Ebből az tűnik ki, hogy Lukács hosszú időn keresztül elkísérte Pál apostolt utazásai során. Troászban Pál és munkatársai hajóba szálltak, és Szamotrákéba mentek, onnan pedig Neápolisba, ahol partra szálltak. Ennek a kikötőnek mai neve Kavalla, ahonnan alig 20-30 kilométer távolságra, egy kisebb hegyen áthaladva, Filippi városa volt. Ma a város helyén csak romok vannak, de a régészeti ásatások során előkerült leletek azt bizonyítják, hogy a Krisztus utáni első században elég nagy város lehetett, olyan színházzal és középületekkel, amelyek a fővárosba is beillettek volna. A várost macedóniai Fülöp alapította, aki Krisztus előtt 359 és 336 között uralkodott, és Nagy Sándornak volt az apja. A város neve is erre az uralkodóra utal. Egy olyan útnak volt az egyik fontos állomása, amely összekötötte Kis-Ázsiát az Adriai tengerrel, így különös fontosságú volt mind kereskedelmi, mind pedig hadászati szempontból. A város lakossága meglehetősen vegyes volt. Többsége a macedóniai görögökből állt, de nagy számban éltek ott még itáliaiak is, és néhány zsidó. Filippi a római jog védelme alatt állt, ami egy adott pillanatban Pál számára fontos volt. Ebben a városban alapította az első európai keresztény gyülekezetet, Krisztus után 51-ben, mint már mondottuk, a második missziót alkalmával. Filippiben nem volt zsinagóga. A zsidók istentiszteleti helye egy kis folyóvíz mellett volt, a városon kívül. Pál és társai ezt a helyet keresték fel, és elbeszélgettek az ott összegyűlt asszonyokkal. Volt ezek között a Lídia nevű tiatirai származású bíborkereskedő asszony is. Tiatira városa Lídia kis-ázsiai tartományban volt, és bíborfestő iparáról volt híres. Ennek az asszonynak a neve utalás is lehetett arra a vidékre, ahonnan származott. Jómódú és egyben független asszony volt. Megkeresztelkedett mindazokkal együtt, akik az ő házában laktak. Az ókori család nem csak élet- és foglalkozási közösség volt, hanem vallási közösség is. Lídia keresztsége után meghívta az evangélium hirdetőinek kis csapatát, hogy legyenek az ő házának vendégei. Volt Filippiben egy olyan rabszolgaleány is, akiről az van feljegyezve az apostolok cselekedetei 16. fejezetének a 16. versében, hogy a jövendőmondás lelke lakott benne, amit nem szabad összetévesztenünk a profétálás ajándékával. A jövendőmondásnak ez a fajtája okkult jellegű, tehát ördögi eredetű. Már az Ószövetség idején, amikor Izrael népe a pusztában, Kánaán az ígéret földje felé vándorolt, Isten a következőket parancsolta meg Mózes által, Mózes 5. könyve 18. fejezetében, a 10-től a 12-ig terjedő versekben. Ne találtassék te közötted, aki az ő fiát vagy leányát átvigye a tűzön, se jövendőmondó, se ígéző, se jegymagyarázó, se varázsló, se bűbájos, se ördöngösöktől tudakozó, se titokfejtő, se halott idéző. Mert mind utálja az Úr, aki ezeket műveli, és az ilyen utálatosságokért üzi ki őket az Úr, a te Istened, te előled. Eddig a bibliai idézet. Ezeknek a szavaknak alapján mindenki alaposan gondolja át, hogy szabad-e a keresztény embernek spiritista szeánszokon részt vennie? Szabad-e jósokhoz fordulnia és a horoszkópokban kutatnia a jövőt? Az a rabszolgalány, akiről megemlítettük, hogy jövendőt tudott mondani, jósnő volt. Ezzel az adottságával nagy hasznot hajtott gazdáinak. Napokon át Pál és csapata körül forgolódott, és folyton azt kiáltotta, hogy ezek az emberek a magasságos Isten szolgái és az üdvösség útját hirdetik. A leány Sátánnak különleges eszköze volt. Befolyásával megerősítette a bálványimádást. Sátán tudta, hogy betörtek otthonába, tehát ez az eszközhöz folyamodva állt ellen Isten munkájának, remélve, hogy bölcseletét összevegyítheti az evangélium hírnökei által hirdetett igazsággal. A leány ajánlása ártott az evangélium ügyének, mert elvonta az emberek figyelmét az apostolok tanításától, és rossz hírbe hozta az evangéliumot, mivel sokan azt hitték, hogy a férfiakat, akik Isten lelke és ereje által szóltak, ugyanaz a lélek vezeti, mint Sátán ama követét. Az apostolok eddig csendben dolgoztak, most azonban a leány mindennapos kiabálása felkavarta a város nyugalmát. Lehetséges, hogy Pál nem ismerte fel azonnal a hamisságot. Napokra volt szükség ahhoz, hogy észrevegye a hangos bizonyságtevés mögött rejlő sötét hatalmat. Pál a Szentlélek indítására megparancsolta a gonosz léleknek, hogy hagyja el a leányt. Rögtöni elhallgatása bizonyította, hogy az apostolok Isten szolgái, és a démon is annak ismerte el őket, mivel engedelmeskedett a parancsuknak. A gonosznak távoznia kellett, a megkínzott lány pedig felszabadult. Megnyílt számára is az alkalom, hogy miután visszanyerte értelmét, Krisztus követévé váljék. A nép is felismerte a csalást. Filippi városában megnyílt az ajtó az evangélium számára. Ma is sokan a bűnöknek, a rossz szokásoknak, a szenvedélyeknek és így Sátánnak rabjai. De Jézus Krisztus, aki sokakat fel tudott oldozni az ilyen rabságból, ma is ki tudja szabadítani Sátán rabságából azokat, akik őszintén vágynak a szabadulásra. Hozzá kell esedezni, hogy legyen, ami szabadítunk. A rabszolga leány gazdái csak azt látták, hogy nagy jövedelem forrásukat veszítették el, ezért megragadták Pált és Szilászt, és a város hatóságai elé hurcolva őket, vádat emeltek ellenük. A vádban hivatkoztak a foglyok nemzetiségére, ezek az emberek zsidó létükre, a vádlók jól tudták, hogy a nép nem nézte jó szemmel a zsidókat, s a bírák és a tömeg ellenük fordult. Nemrég a magasságos Isten szolgáinak mondták őket, most már csak zsidók voltak. Vádolták őket tanításuk miatt. Megháborítják a mi városunkat, és olyan szertartásokat hirdetnek, amelyeket nem szabad nekünk bevennünk, sem cselekednünk, mivel hogy rómaiak vagyunk. Amikor az apostolok a bálványok ellen prédikáltak, Róma ellen is szóltak, mert Róma tele volt mindenféle bálvánnyal. A vádlók azt hirdették, hogy az apostolok megzavarják az egész várost. A feldühödött tömeg hangulata a város bíráira is átterjedt. Parancsot adtak, hogy az apostolokról tépjék le ruháikat, és vesszőzzék meg őket. Beteljesedtek rajtuk Jézus Krisztusnak a Máté evangéliuma 10. fejezetének a 17. versében megörökített szavai. Mert törvényszékekre adnak titeket, és az ő gyülekezeteikben megostoroznak titeket. Jézus Krisztust gyűlölték, és ha ezt tették vele, az ő követői se számítsanak jobb bánásmódra. A világétól különböző szemléletük és életmódjuk miatt szembe kell nézniük a meg nem értéssel, ellenségeskedéssel és gyűlölettel. Erre számíthatnak olykor még azok részéről is, akik a legközelebb állnak hozzájuk. A megváltó erről úgy beszélt, hogy a hívőnek ellensége lesz még az ő háza népe is. Azonban ez ösztönözze Krisztus követőit még nagyobb kitartásra a hitben, mert aki mindvégig álhatatos marad, az üdvözül. A megvesszőzés okozta a szenvedést Pál és munkatársa Szilász, növelte még az is, hogy börtönbe vettették őket. Kezeik meg voltak bilincselve, lábaik pedig kalodába voltak szorítva. Ha gondosan kellett őrizni őket, ebből arra is következtethetünk, hogy a feldühödött tömeg szeretett volna majd a kivégzésüknek is szemtanúja lenni. Az apostolok nagy kínokat állottak ki e fájdalmas helyzetben, de nem zúgolódtak. Ellenkezőleg, a börtön teljes sötétjében és elhagyatottságában ima szavaival bátorították egymást, hogy méltóknak találtattak a szenvedésre Krisztusért. Pál Krisztus tanítványainak az üldözésére gondolt, melyben közreműködött és örvendett, hogy szeme megnyílt a látásra, és szíve érzi a dicsőséges igazság hatalmát, amit egykor megvetett. Az apostolok cselekedetei 16. fejezetének a 26. verse szerint Krisztusnak e két fogságban levő képviselője nem csak imádkozott, de énekelt is. Ők nem csupán eltűrték a fájdalmakat, hanem még örvendezni is tudtak. Fennmarad a kérdés. Mi a 21. században élő keresztények? El tudjuk-e viselni béketűréssel a minket ért csapásokat, szenvedéseket, fájdalmakat, függetlenül attól, hogy milyen fajta szenvedések azok, és melyek az okai? Továbbá, Pálhoz és Szilászhoz hasonlóan, tudunk-e ilyen helyzetekben imádkozni és Isten dicsőítő énekeket énekelni? A fogoly apostolokat Isten gazdagon meg tudta vigasztalni és bátorítani. A hallgatók a többi foglyok voltak. Mennyire csodálkozhattak, hogy jajgatás és átkozódás helyett Pál és Szilász énekelnek. Az is lehet, hogy némelyik közülük felsóhajtott, bárcsak nekem is volna ilyen Istenem. Éjfélkor földrengés rázta meg a börtönt. Az ajtók megnyíltak, és valószínűleg égi beavatkozás következtében a foglyokról lehultak a bilincsek, és lábaik kiszabadultak a kalodából. Az álmaiból felriadt börtönőr azt hitte, hogy megszöktek a foglyok, és karját előrántva végezni akart önmagával. Tudta, hogy halálbüntetés lesz látszólagos hűtlenségének a következménye. Jobbnak látta az öngyilkosságba menekülni, mint hogy szégyenletes módon nyilvánosan kivégezzék. Azonban Pál visszatartotta őt eme szándékában. Ne tégy kárt magadban, mert valamennyien itt vagyunk. Egy fogolytárson keresztül gyakorolt isteni hatalom által visszatartva mindenki a helyén maradt. Emberileg tekintve észszerűtlennek látszik, hogy a helyzetet kihasználva Pál befolyására a foglyok nem szöktek meg. Azonban ő nem akarta, hogy szökésükért valaki is halállal bűnhődjék, míg egy olyan ember sem, mint a börtönőr, aki szigorúan bánt velük. Tudunk-e mi is irgalmasak lenni azok iránt, akik miatt ártatlanul kell szenvednünk? Pál apostol ezt megtanulta. Az apostolok magatartása kiváltotta a börtönőrnek és házanépének a megtérését. Jézus engesztelő vérében ez az ember és az ővéi hitáltal, kegyelemből megtisztulhattak bűneikből, és az üdvösség várományosaivá válhattak. Ez a vér minket is meg tud tisztítani vétkeinktől. Másnap a városbírái megparancsolták a börtönőrnek, hogy bocsássa szabadon az apostolokat. Azonban ők nem voltak hajlandók távozni. Arra hivatkoztak, hogy megverték őket nyilvánosan, és bebörtönözték őket ítélet nélkül, holott ők római állampolgárok. Jöjjenek a bírák, és ők maguk vezessék ki őket. A börtönőr elmondta mindezeket a bíráknak. Erre ők megijedtek, mert tilos volt római állampolgárokat ítélet nélkül megvesztőztetni és bebörtönözni. Elmentek a börtönhöz, kivezették onnan Pált és Szilászt, és arra kérték őket, hagyják el a várost. Ezután ők elmentek Lídiához, bátorították a testvéreket, majd távoztak Filippiből. Azonban egy megszervezett gyülekezetet hagytak maguk után. Az apostolok cselekedetei többes számban ír az ottani keresztényekről. Ezek közül, mint már láttuk, Lídia volt az első háza népével együtt, majd mások is, habár a nevük nincs megemlítve, valamint a börtönőr és családja. Pálhoz és társaihoz hasonlóan Isten hűséges hírnökeinek álhatatosan kell előre menniük munkájukkal. A menny fegyverzetét felöltve, félelem nélkül győzelmesen haladjanak előre. A harcot ne adják fel, míg hatáskörükön belül minden lélek meg nem ismerte a napjainknak szóló igazság üzenetét.

Harmadik Zsoltár. Dávid Zsoltára, fia, Abszalom elől való futásakor. Uram, mennyire megsokasodtak ellenségeim, sokan vannak a reám támadók, sokan mondják az én lelkem felől, nincs számára segítség Istennél. De te, ó Uram, pajzsom vagy nékem, dicsőségem, az, aki felmagasztalja az én fejemet. Felszóval kiálték az Úrhoz, és ő meghallgata engemet az ő szentsége hegyéről. Én lefekszem és elalszom, felébredek, mert az Úr támogat engem. Nem félek sok ezernyi néptől sem, amely körös körül felállott ellenem. Kelj fel, Uram, tarts meg engem, Istenem, mert te verted arcul minden ellenségemet, a gonoszok fogait összetörted. Az Úré a szabadítás, legyen a te népeden a te áldásod.

23. Zsoltár, Dávid Zsoltára. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Füves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget engem. Lelkemet megvidámítja, az igazság ösvényein vezet engem, az ő nevéért. Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy, a te vessződ és botod, azok vigasztalnak engem. Asztalt terítesz nékem az én ellenségeim előtt, elárasztott fejem olajjal, csordultig van a poharam. Bizonyára jóságod és kegyelmet követnek engem életem minden napján, és az Úr házában lakozom hosszú ide.

72. Zsoltár. Salamoné. Isten, a te ítéletedet add a királynak, és a te igazságodat a király fiának. Hadd ítélje népedet igazsággal, és a te szegényeidet méltányossággal. Teremjenek a hegyek békességet a népnek, és a halmok igazságot. Legyen bírája a nép szegényeinek, segítsen a szűkölködőnek fiain, és törje össze az erőszakoskodót. Féljenek téged, amíg a nap áll, és ameddig a hold fénylik nemzedékről nemzedékre. Szálljon alá, mint eső a rétre, mint zápor, amely megöntözi a földet. Virágozzék az ő idejében az igaz, és a béke teljessége, amíg nem lesz a hold. És uralkodjék egyik tengertől a másik tengerig, és a nagy folyamtól a föld határáig. Boruljanak le előtte a pusztalakók, és nyalják ellenségei a port. Tarszisz és a szigetek királyai hozzanak ajándékot. Sába és Szeba királyai adománnyal járuljanak elé. Hajoljanak meg előtte mind a királyok, és minden nemzet szolgáljon néki. Mert megszabadítja a kiáltó szűkölködőt, a nyomorultat, akinek nincs segítője. Könyörül a szegényen és szűkölködőn, és a szűkölködők lelkét megszabadítja. Az elnyomástól és az erőszaktól megmenti lelküket, és vérük drága az ő szemében. És éljen ő, és adjanak néki sába aranyából, imádkozzanak érte szüntelen, és áldják őt minden napon. Bő gabona legyen az országban, a hegyek tetején is, rengjen gyümölcse, mint a Libánon, és viruljon a városok népe, mint a föld füve. Tartson neve mindörökké, viruljon neve, míg a nap lesz, vele áldják magukat mind a nemzetek, és magasztalják őt. Áldott az Úr Isten, Izraelnek Istene, aki csoda dolgokat cselekszik egyedül. Áldott legyen az ő dicsőséges neve mindörökké, és teljék be dicsőségével az egész föld. Amen. Amen. Itt végződnek Dávidnak, az Isai fiának.

96. Zsoltár. Énekeljetek az Úrnak új éneket. Énekelj az Úrnak, te egész föld. Énekeljetek az Úrnak, áldjátok az ő nevét, hirdessétek napról napra az ő szabadítását. Beszéljétek a népek között az ő dicsőségét, minden nemzet között az ő csoda dolgait. Mert nagy az Úr, és igen dicséretes, rettenetes minden Isten felett. Mert a nemzeteknek minden istene bálvány, az Úr pedig egeket alkotott. Ékesség és fenség van előtte, tisztesség és méltóság az ő szent helyén. Adjatok az Úrnak, népeknek nemzetségei, adjatok az Úrnak dicsőséget és tisztességet. Adjátok az Úrnak neve dicsőségét, hozzatok ajándékot, és jöjjetek be az ő tornácaiba. Hajoljatok meg az Úr előtt, szent ékességben, rettegjen előtte az egész föld. Mondjátok a népek között, az Úr uralkodik, megerősítette a földet, hogy meg ne induljon, ő ítéli meg a népeket igazsággal. Örüljenek az egek, és örvendezzen a föld, harsogjon a tenger, és minden benne való. Viduljon a mező, és minden, ami rajta van, örvend akkor az erdő, minden fája is. Az Úrnak orcája előtt, mert eljön, hogy megítélje a földet. Megítéli majd a világot igazsággal, és a népeket az ő hűségével.

0: Ige morzsa.
1: Szeretettel köszöntelek benneteket, drága testvéreim, ezen az alkalmon, amikor tovább tanulmányozzuk Isten igéjét. Jézus példázatait tanulmányoztuk ebben a sorozatban. Igaz, hogy nem tudtunk minden példázatot megbeszélni, több mint a fele a példázatoknak még hátra maradt, azonban ma estére választottam egy olyan példázatot, amely úgy gondolom, hogy igen közismert példázat, Jézus Krisztusnak a 10 szűzről szóló példázata. Azonban én azt figyeltem meg elmúlt fél évszázadi lelkészi pályafutásom ideje alatt, hogy sohasem lehet a Bibliát teljesen kimeríteni. Mindig találunk újabbnál újabb dolgokat, és mindig megfigyelhetünk csodálatos igazságokat, és sokszor úgy vagyunk, hogy hát én ezt olvastam. Már fejből is tudom legalább 20-25 éve egy-egy Biblia szöveget, és hogy nem láttam eddig benne azt, amit látok mostan. Tudjátok, testvéreim, itt szeretném idézni Jézus Krisztusnak szavait, hogy eljön a vigasztaló Szentlélek, és az elvezérel titeket minden igazságra. És ha mi nyitottak vagyunk az Isten igazsága felé, akkor ő vezet bennünket napról napra, inkább elmélyedünk, azonban egy dolgot szeretnék mondani. Ne gondolja senki se közöttünk azt, hogy újabb kinyilatkoztatást kap Istentől csak azért, hogy a kíváncsiságát kielégítse Isten. Ezért Isten nem ad újabb kinyilatkoztatásokat. Ha azokat az igazságokat, amelyeket megértettünk, azt elfogadjuk és gyakoroljuk, megvalósítjuk az életben, akkor igen, újabb igazságokat ad Isten, és mindinkább elmélyedünk az igazság ismeretében. Azonban megint egy negatív mondatot elmondok, senki sem fog üdvözülni azért, mert mélyen ismeri a Biblia igazságokat. Amikor Jézus Krisztus eljön, ahogy a mai témakörben is látjuk, a jellemnek lesz egyedül értéke. Ha szeretnénk mélyen megérteni a 10 szűzről szóló példázatát Jézus Krisztusnak, akkor legalább 2-3, vagy ha lehet 4, de leginkább 2 vagy 3 dolgot, ha tudunk, akkor sokkal közelebb kerül hozzánk egy-egy példázat. Úgy kell tanulmányoznunk a 10 szűz példázatát, mint soha eddig. Ez Ellen Gould White-nak a felhívása, és én azt mondom, drága testvéreim, hogy ma este is, amikor áttanulmányozzuk, ki tudja, hogy hanyatszor a 10 szűzről szóló példázatot, még utána is próbáljunk elmélyedni benne, mert ez isteni felhívás, hogy úgy kell tanulmányoznunk a 10 szűz példázatát, mint soha eddig. Annál inkább, kedves testvéreim, mert a 10 szűz példázata nem egy elméleti igazságot tartalmaz. A 10 szűz példázata rólad és rólam szól. Azokról szól, akik Jézus Krisztus dicsőséges második eljövetele előtt élnek közvetlenül. Ezért egy néhány fontos kérdést. Hol mondta el Jézus Krisztus ezt a példázatot? Hol? Az olajfák hegyén. Másik kérdés, mikor mondta el? Mindössze 2 nappal húsvét előtt, ha pontosítani akarunk, pénteken meghalt, és kedden mondta el Jézus Krisztus ezt a példázatot az olajfák hegyén, és Jézus Krisztus ettől számítva 3 nap múlva meg lett feszítve. Ami azt jelenti, hogy a 10 szűzről szóló példázat Jézus Krisztusnak egyik utolsó példázata az életében, amit elmondott a 40 példázat közül. Kinek mondta el? A 4 tanítványának. Nem a 12-nek. Hangsúlyozni szeretném, Azért, mert Márk evangéliumában név szerint elmondja az evangélium azt, hogy Péternek, Jakabnak, Jánosnak és Andrásnak, ők voltak négyen, a négy tanítványa volt Jézus Krisztussal együtt, akkor, amikor délelőtt Jézus Krisztus megtartotta utolsó prédikációját a jeruzsálemi templomban. Ha akartok gyönyörű dolgokat megérteni a Bibliából, akkor melegen ajánlom, hogy Máté evangélium a 21. részének a 17. versétől kezdjétek olvasni, egészen Máté evangélium a 23. rész utolsó 38. verséig. Ezt Jézus Krisztus mind kedden mondta el a jeruzsálemi templomba. Ehhez hozzátartozik az úgynevezett jajbeszéd is. Azonban az, ami le van írva Máté evangélium a 24. és 25. részében, a 26. rész második versével bezárólag, ezt Jézus Krisztus ennek a négy tanítványnak, Péternek, Jakabnak, Jánosnak és Andrásnak mondta el az olajfák hegyén. Példázat a 10 szűzről. A példázatot nem fogjuk egyszerre elolvasni, hanem versenként fogjuk átgondolni, tanulmányozni. Olvasom tehát Máté evangélium a 25. részében az első verset. Akkor hasonlatos lesz a mennyeknek országa a 10 szűzhöz, akik elővették az ő lámpásaikat, kimentek a vőlegény elé. Kedves testvéreim, a 40 példázat közül 12 példázatot Jézus Krisztus így kezd el, hogy hasonlatos a mennyeknek országa. Először azt szeretném megbeszélni veletek, hogy hány országa van az Istennek? 2. Így van. Tehát hány országa van Istennek? 2 van. Melyik az a 2? A dicsőség országa és a kegyelmi országa. Mikor állította fel a kegyelmi országát Jézus Krisztus? Az ő első eljövetelekor, amikor meghalt értünk a Golgotai kereszten, biztosította a kegyelmet. És meddig járulhatunk bizodalommal a kegyelem királyi székéhez, zsidókhoz írt levél 4.16 alapján, hogy irgalmasságot és kegyelmet találjunk alkalmas időben való segítségül, addig, amíg Jézus Krisztus közben jár értünk a mennybe. Ez az egyik válasz. A másik válasz addig, amíg élünk. Mert senki sem tudja közülünk, akik most itt vagyunk, hogy ma este elmegyünk haza, és lefekszünk, és holnap felkelünk el. Megbékélni Istennel csak addig tudunk, amíg élünk, és addig tudunk, ameddig Jézus Krisztus közben jár értünk. Jézus Krisztus világosan beszél az ő dicsőséges országáról, a dicsőséges országáról Máté evangélium a 25. rész 31. versében. Jézus azt mondja, amikor eljö az embernek fia, beül majd az ő dicsőségének királyi székébe. Melyik országról mondja Jézus Krisztus ezt, hogy akkor hasonlatos lesz a mennyeknek országa a 10 szűzhöz? Kegyelmi országáról, vagy dicső országáról? Kegyelmi országáról, vagy dicső országáról? Kegyelmi országáról. Honnan tudjuk, hogy kegyelmi országáról? Azért, mert 10 szűz kimegy várni a vőlegényt. Ki a vőlegény? Jézus. Kimegy várni. Ezért mondtam a bevezetőben, hogy a 10 szűzről szóló példázatnak mi nem szemlélői vagyunk, nem tanulmányozói vagyunk, mi részvevői vagyunk. Mi várjuk Jézus Krisztust. Kik a szűzek? Már megadtuk a választ. Mi a lámpás? Isten igéje, erre még később külön kitérek. Ki a vőlegény? Jézus Krisztus. És már is teljes a kép. Mert azt mondja, hogy hasonlatos a mennyeknek országa a 10 szűzhöz. 10 szűz mi vagyunk emberek, akik Jézus Krisztus második eljövetele előtt virasztunk, vagyis várjuk. A lámpás Isten igéje, a vőlegény pedig, akit várunk, nem más, mint Jézus Krisztus. Itt hozom ezt a meghatározást, ami világosan rávilágít. Bibliában Isten két országról beszél, Lukács evangéliumának 17. részében 20 és 21. vers. A farizeusok megkérdezték, mikor jön el az Isten országa. Jézus ezt felelte nékik. Az Isten országa nem szemmel láthatóan jő el. Sem azt nem mondják, imé itt, vagy imé amott van, mert az Isten országa közöttetek van. Károli azt mondja, hogy ti bennetek van, de az Isten országa közöttünk van, és ez egy nagyon jellegzetes kifejezés, majd később elmondom, hogy mit jelent a görög eredeti szerint. Tehát az Isten országa nem szemmel láthatóan jön el. Ez késztetett sok embert arra, hogy elfogadja azt, hogy Jézus Krisztus nem nyilvánosan, nem láthatóan jön el, azonban Jézus Krisztus ebben a kijelentésben, amikor azt mondta, hogy nem szemmel láthatóan jön el, akkor kegyelmi országáról beszélt. Annál is inkább, mert sem azt mondják, hogy íme itt vagy íme amott van, az Isten országa közöttetek van. Miért mondta Jézus Krisztus így, hogy az Isten országa közöttetek van? Azért, mert ő volt közöttük. És ki az Isten országának a megjelenítése? Személyesen Jézus. Van egy nagyon különös kijelentés János evangéliumának az első részében, nem tudok erre több időt szentelni, csak egyszerűen szeretném felhívni mindannyiatok figyelmét, hogy az ószövetségi időben, Jézus Krisztus golgotai haláláig, hol lakozott Isten? Akármikor szó van erről, két igét hozok, talán az egyiket fellapozzuk Mózes második könyvében, a második könyvének a 25. részében, és a 25. rész 8. versében. És készítsetek nékem szent hallékot, hogy ő közöttük lakozzam. Ő közöttük, nem bennük. Ő közöttük. És ha olvassuk János evangélium első részének a 14. versét, ezt az igét rendszerint azért, hogy itt Jézusról van szó, most pedig figyeljünk meg még egy dolgot ebből az igéből. És az ige testé lett. Jézus Krisztusról van szó, és lakozék közöttünk, nem bennünk, közöttünk, és látjuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, aki teljes van a kegyelemmel és igazsággal. Tehát ezért mondja Jézus Krisztus, hogy az Isten országa hol van? Nem bennünk, közöttünk, mert Jézus Krisztus az kegyelmi Isten országának a megtestesítője. Milyen üzenetet hirdetett keresztelő János? Szeretném hozni, keresztelő János milyen szavakkal kezdte meg a fellépését, milyen szavakkal kezdte el Jézus Krisztus a fellépését, és milyen szavakat adott Jézus Krisztus a tanítványai ajkára, amikor kiküldte őket, hogy hirdessék az evangéliumot. Keresztelő János ezekkel a szavakkal kezdte el nyilvános szolgálatát, melyet Máté evangélium a 3. rész 2. versében találunk. Ezt mondta, térjetek meg, mert elközelített a mennyeknek országa. Melyik mennyek országáról beszél keresztelő János, amikor kezdi hirdetni az evangéliumot? A kegyelmi országról, vagy a dicső országról? Melyikről? Kegyelmi országról. Mert ott mondja az embereknek, akkor, amikor kezdte a szolgálatát, térjetek meg, mert elközelített a mennyeknek országa, kegyelmi országa. De kedves testvérem, ne felejtsük el, hogy először szeretném megfogalmazni egy nagyon fontos dolgot, ami ehhez az eddig felsoroltakhoz tartozik. Mit jelent az, hogy a szívünkben felállította Isten az ő kegyelmi országát? Honnan tudom én, keresztény ember, megállapítani magamnak azt, hogy felállította-e, vagy nem állította fel? Arról tudjuk megállapítani, hogy számunkra Isten országának keresése áll az első helyen. Hogy megtanulunk úgy gondolkodni, mint Jézus, megtanulunk úgy beszélni, mint Jézus, és megtanuljuk azt, hogy az az indulat legyen bennetek, idézem Filippi beliekhez írott második levél 5. versében, amely volt a Krisztus Jézusban is. Teljesítettük ezeket a feltételeket. Ha nem, akkor gondolkodjunk el. Ha igen, akkor adjunk hálát. Mert a Krisztus követés, a keresztény élet nem csak abból áll, hogy én imádkozom, Bibliát olvasok, Isten tiszteletre járok, hanem jellemváltozásom. És abban benne van a gondolkodás, benne van az indulat, benne van az életmód, és benne vannak a szavaim. Ha én olyan dolgokról beszélek, amiről Jézus Krisztus előtt nem mernék beszélni, akkor el kell gondolkodnom, hogy fel van-e állítva a kegyelmi ország az én szívemben. De ez az egyik óriási üzenet. Már a példázat tanulmányzása kezdetén, a másik hatalmas üzenet, csak akkor leszek, legyek én a szenvedő alany, vagy a példa alany, csak akkor leszek Isten dicső országának örököse, ha Jézus Krisztus felállította a kegyelmi országát bennem, és éli a maga életét. Mert ez már az új szövetséghez tartozott. Visszatérek, Keresztelő János, amikor elkezdte nyilvános szolgálatát, és azt mondta, térjetek meg, nekem is szükségem van megtérésre, nem egyszer megtérni, örökre megtérni, hanem naponta, és azért, hogy ez a napontkénti megtérés megvalósuljon, bődben és imában kell kérnünk az Istent, hogy segítsen meg jellemváltozásra. Kegyelmi országról beszél Keresztelő János. Milyen üzenettel kezdte Jézus Krisztus nyilvános szolgálatát? Olvasom Máté 4.17-et. Ettől fogva kezdte Jézus prédikálni, és ezt mondta, térjetek meg, mert elközelített a mennyeknek országa. Ugyanazokkal a szavakkal kezdte el Jézus Krisztus is nyilvános szolgálatát? És nem is foglalkozok vele, csak hogy lássuk, ugyanazt jelenti. Kegyelmi országot akarja felállítani mindannyiunk szívében. Jézus Krisztus nem közöttünk akar lakni, mint a golgotai haláláig, hanem bennünk akar élni. Milyen üzenetet adott Jézus Krisztus tanítványainak ajkára? Máté evangélium 10 rész 7. verse, elmenvén pedig prédikáljátok, mondván, elközelített a mennyeknek országa. Ugyanaz. És kedves testvéreim, ez mind a három esetben Jánosnál is, Jézus Krisztusnál is, meg tanítványainál is, a felhívás az, hogy térjetek meg, mert elközelített annak az ideje, hogy Jézus Krisztus fel akarja bennünk állítani az ő kegyelmi országát, és Jézus Krisztus nem csak közöttünk akar lakozni, hanem bennünk akar lakozni. És most kérdezzük meg magunktól, bennünk lakozik-e Jézus Krisztus? Hivatkoztam az előbb, és elmondtuk azt, hogy mi a lámpás Isten igéje, azonban azért hozom a 119. Zsoltár 105. versét, mert kedves testvéreim, itt is egy komoly tanítást találunk. Elolvasom az igét először, Zsoltár 119.105-ből, az én lábamnak szövétnek a te igéd és ösvényemnek világossága. Kedves testvéreim, egyértelmű a szöveg alapján, hogy a lámpás micsoda? A Biblia, a te igéd, ahogy hozza. De kedves testvéreim, mikor lesz számunkra a Szentírás a lámpás, az igazság lámpása? Ha olvasom, vagy ha elfogadom és gyakorlom azokat az igazságokat, amelyek benne van írva. Elég csak olvasni, vagy gyakorolnunk is kell. Gyakorolnunk is kell. Másik dolog, kedves testvéreim, a keresztény világban olyan sok keresztény egyház van, és mindegyik azt mondja, hogy az övé az igaz. Azonban mindegyik igaz? Hány igazság van? Ahány keresztény egyház, vagy egy igazság? Egy igazság van. A Zsoltáros azt mondja, és az én lábamnak szövétnek a tégét, és ösvényemnek világossága. Legyen a Biblia az eligazító mindannyiunk számára. Említettük, hogy ki a vőlegény, most szeretnék Biblia szöveget is olvasni Máté 9.15-ből. Mondanék ki Jézus, szomorkodhat-e a násznép, amíg velük van a vőlegény? eljönnek a napok, amikor elveszik tőlük a vőlegényt, és akkor bőtölni fognak. Kit nevez Jézus Krisztus vőlegénynek? Önmagát. Tehát mit mond? Eljönnek a napok, amikor elveszik tőlük. El lett véve Jézus Krisztus tőlünk, amikor megfeszítették a Golgotai kereszten? Igen. Tehát ebből az ígéből látjuk, hogy Jézus Krisztus a vőlegény. Másik dolog, amit szeretnék a 10 példázatából kiemelni, hogy Jézus Krisztus ebben a példázatban világosan elmondja, hogy a 10 vagyis a Krisztus várók között, és nem véletlen, felezi. Általában abban a veszélyben kerülhetünk, hogy mi soha nem tartjuk magunkat balgaszüzeknek. Rendszerint azokat tartjuk balgaszüzeknek, akik bennünket megsértettek. Lehetek-e én balgaszűz? És mi határozza meg, hogy okos vagy balgaszűz? Visszamegyünk Máté 25.2-höz, 5 pedig közülük eszes, 5 pedig bolond, így mondja Jézus, vagy balga. Mi jellemző erre a két csoportra? Olvassuk ott a 25. résznek a 3. és 4. versét. Akik bolondok voltak, mikor lámpásaikat elővették, nem vittek magukkal olajat. Az eszesek pedig lámpásaikkal együtt olajat vittek az ő edényeikben. Itt kezdődnek a problémák. Mit jelképez az olaj? A Szent Lelket jelképezi. És most figyeljük meg, mit mond Jézus a bolond szüzekről, a balga szüzekről, hogy szebben fejezzük ki, és mit mond Jézus Krisztus az okos szüzekről, vagy az eszes szüzekről. Akik bolondok voltak, mikor lámpásaikat elővettek, nem vittek magukkal olajat. Mit jelképez a lámpás? Az előbb megbeszéltük. A Szentírást. És most figyeljük meg, hogy hol nem vittek a balgaszüzek, hol nem volt olajuk a balgaszüzeknek. A lámpásban, vagy az edényben. Bizony az edényben. És miük volt az eszes szüzeknek? Olajuk hol? A lámpásban is, meg az edényben is. Most akkor felvetődik az első kérdés, miért van két helyen? Miért van két helyen? Mert ha figyelmesen olvassuk az egész példázatot, amikor felébred a 10, akkor kérnek olajat a balga szüzek, az okos szüzektől, hogy nehogy a lámpásuk kialudjon. Ami azt jelenti, hogy tud-e égni a lámpás, az a kis mécses, ami akkor gyakoroltak, vagy még mi, akik nagy részünk emlékezünk a petróleum lámpákra, tud-e égni a petróleum lámpa, ha nincs benne petróleum? Nem. Tudott-e égni az a mécses, nem volt benne olaj? Ami azt jelenti, hogy ne felejtsük el, mind a 10 milyen volt? Lámpása volt, és a lámpásban volt olaj. Csak hol nem volt olaj mind a 10? Az edényben. És azért térek vissza, olaj a Szent Lelket jelképezi. Miért van két helyen a Szentlélek? Nem férte? Bocsássatok meg, hogy ilyen nagyon egyszerű szavakkal kötöm össze, nem volt hely, elég hely az egyik helyen, hanem csak másik helyen kellett lenni. Az tény is való, hogy abba a kis mécsesbe nagyon kevés olaj fért. És azért kellett vinni magukkal az edényt, és abban olajat, hogy utána tudják tölteni. Ez, én láttam, amikor Görögországban jártam, több száz ilyen mécsest, amit akkor használtak. Hogy megértsük ezt az üzenetet. Megértsük azt, hogy Jézus Krisztus mit akart az olaj két helyen való létével tanítást adni. Először nézzünk meg egy dolgot. A balga és az okos szüzek közös vonásai. Közös vonásai. Azért foglalkozom ezzel így, hogy mi a közös vonásuk, és mi az, ami jellemző a balga szüzekre. És kedves testvéreim, én arra kérlek benneteket, hogy amíg olvassuk ezeket a jellegzetességet, ezeket a jellemtulajdonságokat, keressük meg magunkat. Keressük meg magunkat. Mind a 10 szűznek van lámpása. Mind a 10 szűznek van edénye. Mind a 10 szűz ismeri a Bibliát. Itt nem Biblia ismeret hiányról beszél a Jézus Krisztus ebben a példázatban. Mindegyik kereszténynek varja magát. Mindegyik várja Jézust. Honnan tudjuk? Kimegy a balga szűz is várni a vőlegényt? Azt jelenti, hogy mindannyian advent reménységben élnek? Mindegyik advent hívőnek varja magát? Mindegyik? Vagy nem? Igen, mert mindegyik kimegy várni a vőlegényt. Tehát mindegyik advent reménységben él, és advent hívőnek varja magát. Mindegyik kiszi Jézus eljövetelét. Honnan tudjuk? Hát kimentek várni, igaz? És az utolsó, mindegyik a történelem estén viraszt. Földünk történelmén alkonyán. Akkor kiről szól ez a példázat? Rólad és rólam. Rólunk keresztényekről, akik elimádkozzuk, hogy onnan lészen eljövendő ítélni fog eleveneket és holtakat, és itt megállunk. Vagy jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, és ott is megállunk. A balga szüzekre jellemző, és most itt is, itt sokkal több jellemtulajdonsággal találkozunk. Nem képmutatók, tehát a balga szüzek nem képmutatók. Azonban az a problémájuk, hogy nem estek a sziklára, nem ismerik Istent, nem tükrözik a jellemét, nem bíznak Istenben, nem volt élő kapcsolatuk Istennel, nem engedtek a Szentlélek vezetésének, nem élt bennük az igazság, és nem igazodtak a Biblia elvekhez. 9 felsorolás, de még nincs vége. Kedves testvéreim, találunk-e olyan dolgot, ami rám is vonatkozik, vagy ránk is vonatkozik? Azért tartom a képet magam előtt. Engedjetek meg, hogy néhány szót szóljak ezzel kapcsolatban. Nem képmutatók. Miért? Mert mindegyik várja Jézust. Szájjal mindenki varja az igazságot. Azonban a második dolog, emlékeztek, hogy a zsidók is várták a Mesiást? És amikor Jézus Krisztus azt mondja, hogy jó annak, aki áldott állapotban az, aki a sziklára esik, de jajanak, akire a szikla esik rá. Megértették a főpapok, hogy Jézus Krisztus kiről beszélt. Azt olvassuk, hogy igen. Nem ismerik Istent. Tudjátok, ez az ismeret szó egy nagyon általános szó. A bibliai szóhasználatban az, hogy valaki nem ismeri az Istent, ezt pozitív irányban fogalmazom meg. Mi, akik ma itt vagyunk, mindannyian olyan mértékben ismerjük Istent, amilyen mértékben jellemünk hasonló az övéhez. Tudok-e gyűlölködni, tudok-e haragudni, le tudom-e kiabálni a másikat, pletykázni tudok-e a másikról. Ha ezek jelen vannak, akkor azt jelenti, hogy én még nem ismerem Jézust. Bízni Istenben. Tudjátok, mikor kezdődik az igazi bizalom? Amikor a mi bölcsességünk csődöt mond, és azt mondja, hogy nem volt élő kapcsolatuk, ők vallásosak, de nem volt élő kapcsolatuk. Nem engedik meg, hogy a Szentlélek elvezesse minden igazságra. Nem elméleti síkon, gyakorlati síkon. És nem él bennük az igazság, mert ha bennünk él az igazság, akkor látszik, hogy bennünk él. És nem igazodnak a bibliai elvekhez. Menjünk tovább. Nem alakult át jellemük. Nem gondoltak a veszélyre, nem ismerték fel valódi állapotukat, nem volt tartós az ige hatása, nem látták a veszélyt, Isten szolgálatuk formaias volt, úgy gondolták, minden rendben van, szerették hittestvéreiket, párfogolták az igazságot. Testvéreim, ez a második képen a következő 9 még inkább elgondolkodtatom. 10. hadd kérdezzek meg, minek lesz egyedül értéke, amikor Jézus eljön? Jellemnek. Nem gondolták azt, hogy annyit fog késni a vőlegény. És kedves testvéreim, most tanultuk ezekben a hetekben, a szombatiskolában Pál apostolt, az ő maga véleményét, hogyan gondolkodott Pál apostol önmagáról, amíg nem találkozott Jézussal. Farizeusból való, farizeus törvény tekintetében fethetetlen, hogy ne soroljam az egészet. És ugyanez az apostol, miután találkozott Jézus Krisztussal, a római levél 7 rész 24 versében azt mondja, ó, én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg a haláltestéből. Hol történt változás? Milyen volt a véleménye önmagáról Pálnak, mielőtt találkozott Jézussal? Én elég jó vagyok. Én jobb vagyok, mint te. Bocsássatok meg ezért a szavamért. Én jobbnak vélem magamat. Tehát nem ismerték valódi állapotukat. Figyeljétek meg, hogy miért vetették el a zsidók Jézus Krisztust, és miért feszítették fel. Pont ezért. Nem látták a veszélyt. Más szóval a 15. Isten szolgálatuk formaias volt. Vitték az áldozatot. Kedves testvérem, micsoda tragédia van leírva a Bibliában, hogy naponta bemutatják a zsidók az áldozatot, amely Jézus Krisztus halálát jelképezi, és ugyanazok a zsidók tervezik Jézus Krisztus meggyilkolását. Milyen az Isten szolgálat? Formaias. Azt gondolták, hogy minden rendben van. 17. is elgondolkodtak. Szerették hittestvéreiket. Pártfogolták az igazságot. 18 elgondolkodható jellemrajzok. Azonban mi már megbeszéltük, de én újból visszatérek, minek a jelképe az olaj. A királyokat az Ószövetségben olajjal kenték fel. Az az újszövetségi meghatározás apostolok cselekedete 10 rész 38. versében egyértelmű. A názáreti Jézust mind kené fel őt az Isten szent lélekkel, és hatalommal, ki széllyel járt jót tévén, és meggyógyítván mindeneket, kik az ördög hatalma alatt voltak, mert az Isten volt ő vele. Kedves testvérem, beszélgessünk el egy kicsit. Mióta viseli Jézus Krisztus a Jézus nevet? Nagyon jó, mondjad bátran testvérem. Tehát születésétől kezdve viseli Jézus Krisztus a Jézus nevet. Mióta viseli Jézus Krisztus a Krisztus nevet? Krisztus nevet csak keressége óta. Mert mit jelent a Krisztus név? Felkent. Na most testvéreim, felkente bennünket a Szentlélek. Vajon mi is betöltjük-e ezt a szolgálatot, amiről is szó van? És azt mondja tovább, hogy Jézus Krisztus hogyan tette ezt? Széllyel járt jót tévén is, meggyógyítva mindenkit. Teszem-e én ezt? Ki az ördög hatalma volt, mert Isten volt ő vele. Miért van az olaj két helyen? Ugye ezt a kérdést vetettük fel, és nem adtuk meg rá a választ. Nagyon egyszerű. Testvéreim, a Biblia igazságai olyan egyszerűek. A proféták két esős időről beszélnek, vagyis írnak. A korai és a késői esőről. Így olvasom Joel próféta könyvében a 2. rész 23. versben, ti is Sionnak fiai, örvendezzetek és vigadjatok az Úrban, a ti istenetekben, mert megadja néktek az esőt igazság szerint, és korai és késői esőt hullatnak néktek az első hónapban. Kedves testvéreim, miért volt két helyen az olaj? Miről beszél Jézus Krisztus? Először beszélgessünk arról, hogy mi a fizikai esőnek a feladata, és mi volt a fizikai késői esőnek a feladata. Mi volt a fizikai korai esőnek a feladata? Az ez ősszel hullott, szeptember-októberben, én most voltam Feketetón, és ott láttam, ilyen vastag repedések vannak, mert nem esett az eső. Azt a földet nem lehet felszántani. Csak akkor, miután megázik a föld. A korai esőnek az volt a feladata, mert szárazság volt nyáron, és megáztassa a földet, hogy megművelhető legyen. És a korai lelki esőnek a feladata az, hogy a bűntől megszáradt emberi szív, hogy éljek ezzel a jelképpel, megázzon, hogy az igazság ekéje fel tudja szántani, hogy alkalmassá váljon az emberi szív a Isten igéjének, a magnak a bevetésére, hogy az kikerjen. És kedves testvéreim, mit mond el Jézus Krisztus ebben a példázatban? Mind a 10 szűz melyik esőben részesült? Csak a korai esőben. Az 5 szűz, balga szűz, csak a korai esőben. Félő, hogy nagyon sok keresztény ember ma a korai esővel megelégszik. Mert Jézus azt mondja, hogy a balgák nem vittek az edényeikben olajat. Az okosak az edényeikbe vittek olajat. Most akkor a 10 szűz közül hány részesült a késői esőben? 5. És hogyha ezt szem előtt tartjuk, akkor még egy hatalmas igazságra döbbenünk rá. Ez az egész esemény a késő eső kiárasztása előtt, vagy után zajlik? Után zajlik. Nem említettem még, mi volt a késői esőnek a szerepe? Késő esőnek a szerepe az volt, hogy tavasszal, március-áprilisban hullott, hogy a buza, amely kikelt ősszel és egész télen növekedett, jól megáztassa a földet, szárba szökött már a buza, és a magot kifejlessze, a jellemet átformálja. Ez volt a késői esőnek a feladata. Hozzunk még Jeremiástól is egy ígét, az 5. rész 24. verséből. Még szívünkben sem mondják, ó, csak félnék az Urat, a mi Istenünket, aki esőt, még szívükben sem mondják, ó, csak félnék az Urat, a mi Istenünket, aki esőt, korai és késői záport ad annak idejében, az aratásnak heteit megőrzi számukra. Mit jelent ez, hogy az aratásnak heteit megőrzi számukra? Nincs most időnk arra, hogy részletesen foglalkozzunk vele, de azt mondja, hogy az aratásnak heteit megőrzi számunkra. Kedves testvéreim, Isten úgy fejezte ki szeretetét gyermekei iránt, a zsidó nép iránt az Ószövetségben, hogy az aratás heteiben, amely 7 hétig tartott, ismétlem, 7 hétig tartott, eső nem esett. Van egy ilyen kimutatás, hogyha ez alatt, az aratás ideje alatt esett az eső, akkor az Isten csapásának tartotta a zsidó nép. Ez Krónikánál valahol találunk erről beszámolót. De mivel nem a korai és késői esőről beszélek, csak ide tartozik, mert a két helyen való olaj szeretném bemutatni. Próbáljuk összegezni és végére vezetni lassan a mai elmékedésünket. Mind a 10 szűz kiment várni a vőlegét. Azt jelenti, hogy várta Krisztust. Miben volt a láthatatlan különbség? Nem a látható különbség. Mert a látható az az, hogy mindegyik kiment várni a vőlegét. És mi is mondjuk, hogy várjuk Jézust. De mi a láthatatlan különbség? Tudták-e az okos szüzek azt, hogy a balga szüzeknek az edényük üres? Nem tudták. Tudták-e a balga szüzek, hogy az edényük üres? És kedves testvéreim, itt a tragédia. Nagyon sok hívő ember megelégszik a korai esővel, és azt gondolja, hogy az elég. És a balga szüzek nem részesültek a késői esőbe. Itt már állításként hozom, lehet, hogy kérdést kellett volna feltenni, hogy mind a 10 szűz elaludt? Igen, mind a 10 szűz elaludt. És most nézzük meg, hogy hogyan írja le Máté evangélium a 25.5. Késvén pedig a vőlegény minnyáján elszunnyadának és elaluvának. Nem csak elszunnyadtak, el is aludtak. Hányan? Mind a 10. Miért? Jézus elmondja. Azért, mert késett a vőlegény. Milyen üzenete van ennek számunkra, drága testvéreim? Én elmondom nektek saját tapasztalatomat. Én 1957 tavaszán itt voltunk egy szombat délután Horgoson. Prédikátor testvér szombat délután beszélt, hogy fel kell készülnünk Jézus eljövetelére, és azt kérdezte, szeretné-e valaki a szívét átadni Jézus Krisztusnak is követni őt. Én felálltam. Amikor felkészültem a keresztségre, engedélyt kellett kérnem édesanyámtól, édesapámtól, mert kiskorú voltam. És azt mondtam édesanyámnak, hogy én szeretnék megkeresztelkedni. Azt mondta, hogy majd, ha 30 éves leszel. Mert Jézus is 30 éves korában keresztelkedett meg. És én azt mondtam neki, garantálja-e édesanyám azt, hogy én megérem a 30 évet. Azt mondta, ezt nem merem garantálni, menj és keresztelkedj meg. Nagyon nyíltan beszélek mindig, és most is. Amikor én megkeresztelkedtem 57. szeptember 23-án, ez évben lesz 60 éve, soha sem mertem gondolni azt, hogy 60 évvel később is még élek. Én tapasztalatomból szemlélve más hívő emberek életét, ti hogy gondoltátok, hogy megértek-e ennyi évet, miután megkeresztelkedtetek? Általában nem. Mi úgy gondoltuk, hogy a közeljövőben 5-10, maximum 15 év, uva Jézus eljön.

némelyek késedelemnek tartják. Csak ezt olvasom. Akkor most késik az Úr, vagy nem késik? Hosszantúr életünk nem akarja, hogy némelyek elveszenek. Azt mondja, na most akkor késik, vagy nem késik? Akkor miért mondja Jézus Krisztus, hogy azért alszik el a tűz, mert késik a vőlegény? Azért, mert a mi számításunk szerint késik. Én is azt gondoltam fiatalkoromban, hogy nem érem meg a 30 évet, most meg 76 vagyok. És ez a veszély fenyeget mindannyiunkat, akik várjuk Jézust, hogy nem jött el arra az időre, amelyre mi vártuk. És ennek következtében beáll az a szunnyadás, és utána az alvás. Van egy másik nagy dolog. Ki ébresztette fel az alvó szüzeket? Hányan aludtak el a tíz közül? Akkor a tíz szűz közül valamelyik felébredt és felébresztette a többit? Nem. Mert figyeljük meg, hogy mondta el Jézus tovább Máté 25, 6 és 7. versébe. Éjfélkor pedig kiáltásra, nímhol a vőlegény, jöjjetek elébe, akkor felkeltek mindazok a szűzek és elkészíték az ő lámpásaikat. Figyeljük meg két-három dolgot. Éjfélkor kiáltásra jön. A bűn legmélyebb sötétségében valakik kiáltanak. De kik azok, akik felébresztik a Krisztust váró embereket? Angyalok. Isten angyalokat küld el, és felébreszti a Krisztust várókat, és elmondja, ime, itt van, jöjjetek elébe. És most figyeljük meg, hogy mi történik. Akkor felkeltek mindazok a szüzek, mind a tíz felébredt, és mivel voltak elfoglalva? A lámpások elkészítésével. Miért? Nem a jellemváltozással, mert a lámpás mit jelképez? Hogy lehet a Szentírást készíteni? Kezd kifogyni az olaj lámpásból, és utána kell önteni. De ki tudta utána önteni az olajat? Akik el voltak pecsételve az örök életre. Akik részesültek már korábban a késői esőben. Mit mondtak a szüzek? Olvassuk a 8 és a 9. versek. A bolondok pedig mondanak az összesetnek, adjatok a ti olajotokból, mert a mi lámpásunk kialusznak. Az eszesek pedig felelének mondván, ne talán nem lenne elegendő nékünk is néktek, menjetek inkább az árusokhoz és vegyetek magatoknak. Máté 25, 8, 9. Kedves testvéreim, először is, szent lelket lehet pénzen vásárolni? Miért nem adhattak az elpecsételt szüzek azoknak, akik nem voltak elpecsételve az örök életre? Mert ezt nem lehet adni, nem lehet eladni, nem lehet ingyen sem adni. A jellemet nem lehet átadni egy másik embernek. És a okos szüzek azt mondják, hogy menjetek is vásárolni, de ne felejtsétek el. Mikor van ez az egész esemény? Éjfélkor. Kedves testvéreim, van-e Jézus Krisztus eljövetelekor közben járó? Nincs. Akkor lehet-e olajat vásárolni? Van-e kegyelem idő a megtérésre? Nincs. És a készekről azt olvastuk, azt olvassuk a 10-11. Versben, hogy bementek. Mikor pedig venni járnak, megérkezett a vőlegény. És akik készen voltak, bementek ővel a mennyezőre, és bezáródott az ajtó. Kedves testvéreim, a tíz szűzből hányan mentek be a mennyegzőre, amikor Jézus megérkezett? Kik, akik el voltak pecsételve az örök életre, akiknek megvolt a tartalék olajuk, akikben kiábrázolódott a Krisztus, ahogy az eheti tanulmányunkban is tanultuk, bizonyára jól megbeszéltétek szó. És mi történt, amikor bementek a készek? Bezáratott az ajtó, és olvasom tovább 12. verstől. Később pedig a többi szüzek is megjöttek, mondván, Uram, Uram, nyisd meg minékünk, ő pedig felelvé mondva, bizony mondom néktek, nem ismerlek titeket. Nem ismerlek titeket. Mit jelent ez a kijelentése Jézus ajkáról elhangozva? Van egy másik kijelentés.

jelentése Jézus Krisztusnak majdnem szó szerint ugyanaz, Máté evangéliumának a 7. részében, 23. vers. Akkor vallást teszek majd nékik, sohasem ismertelek titeket. Ugyanaz a szó, ugyanaz a mondat. Itt azt mondja, nem ismerlek titeket. A hegyi beszédet Jézus Krisztus majdnem ezzel zárja le. Sohasem ismertelek titeket. Mit jelent ez? Valóban van olyan ember a Földön, akiről Jézus nem tud? Akkor mit jelent Jézusnak ez a kettős kijelentése? Sohasem ismertelek titeket. Elmondom, testvéreim. Jézus néz rájuk. Látja őket? Hát beszélget velük. Néz rájuk, és azt mondja, nem ismerlek titeket. Ez azt jelenti, a bibliai szóhasználatban az ismeret szó, hogy én sohasem ismertem az én jellemem visszatükröződését bennetek. Ti vallásos emberek voltatok, ti hívő embereknek tartottátok magatokat, ti kijöttetek várni engemet, de egyet elmulasztottatok, jellemépítését Krisztus képmására. Kedves testvéreim, mire tanít bennünket ez? Tovább olvasom, vigyázzatok azért, mert sem a napot, sem az órát nem tudjátok, amely az embernek fia eljön. Nem kell messze menni, néhány héttel ezelőtt tudjátok, hogy egy fiatal Mohojon nekihajtott autóval a fának is szörnyet halt. Nem kell szörnyi halál. Hol halnak meg legtöbben? Az ágyban. És mégis odafekszünk. Ma este lefekszünk, biztosak vagyunk, hogy reggel fel fogunk kelni. Megismerje a jellemünkben Jézus Krisztus a jellemének visszatükröződését, amikor eljön. Ez a nagy kérdés. Én úgy érzem, drága testvéreim, hogy sehol ilyen egyszerűen, ilyen világosan Jézus Krisztus nem mondta el, mint az utolsó példázatok között a 10 szűzről szóló példázatban. Szívből kívánom, segítsen a jó Isten. Mindannyiunkat ne elégedjünk meg a külső vallásos formálsággal, mert annak semmi értéke nincs. Segítsen bennünket, hogy a jellemünk az ő jelleméhez változzon, hogy készek legyünk és bemehessünk a kapukon a városba. Amen.

29. Zsoltár. Dávid Zsoltára. Adjatok az Úrnak, ti fejedelmeknek fiai, adjatok az Úrnak tiszteletet és dicséretet. Adjátok az Úrnak neve tiszteletét, imádjátok az Urat szent ékességben. Az Úr szava zeng a vizek fölött, a dicsőség Istene mennydörög, az Úr ott van a nagy vizek felett. Az Úr szava erős. Az Úr szava fenséges. Az Úr szava cédrusokat tördel, összetöri az Úr a Libánon cédrusait is. És ugrándoztatja azokat, mint a borjút, a Libánont és a Szíriont, mint a bivajfiat. Az Úr szava tűzlángokat szór. Az Úr szava megrengeti a pusztát, megrengeti az Úr Kádesnek pusztáját. Az Úr szava megborjasztja a nőstény szarvasokat, lehántja az erdőket, és az ő hajlékában mindene azt mondja, dicső. Az Úr trónolt az özönvíz felett, így trónol az Úr, mint király, mindörökké. Az Úr ad erőt népének, az Úr megáldja népét békességben.

94. Zsoltár. Uram, bosszúállásnak Istene, jelenj meg! Emelkedjél fel te, földnek bírája, fizess meg a kevélyeknek! A hitetlenek, Uram, meddig még, meddig örvendeznek még a hitetlenek? Piszkolódnak, keményen szólnak, kérkednek minnyájan a hamisság cselekedői. A te népedet, Uram, tapossák és nyomorgatják a te örökségedet. Az özvegyet és jövevényt megölik, az árvákat is folytogatják, és ezt mondják, nem látja az Úr, és nem veszi észre a Jákób Istene. Eszméljetek, ti bolondok, a nép között, és ti balgatagok, mikor tértek eszetekre? Aki a fület plántálta, avagy nem hallé, és aki a szemet formálta, avagy nem láté, aki megfeddi a népeket, avagy nem fenyíté meg? Ő, aki az embert tudományra tanítja, az Úr tudja az embernek gondolatait, hogy azok hiába valók. Boldog ember az, akit te megfeddesz, Uram, és akit megtanítasz a te törvényedre, hogy nyugalmat adjannak a veszedelem napján, míg megásták a vermet a hitetlennek. Bizony nem veti el az Úr az ő népét, és el nem hagyja az ő örökségét. Mert igazságra fordul vissza az ítélet, és utána mennek mind az igaz szívűek. Kicsoda támad fel én mellettem a gonoszok ellen? Kicsoda áll mellém a hamisság cselekedők ellen? Ha az Úr nem lett volna segítségül nékem, már-már ott lakoznék lelkem a csendességben. Mikor azt mondtam, az én lábam eliszamodott, a te kegyelmed, Uram, megtámogatott engem. Mikor megsokasodtak bennem az én aggódásaim, a te vigasztalásaid megvidámították az én lelkemet. Van-e köze te hozzád a hamisság székének, amely nyomorúságot szerez törvény színe alatt? Egybe gyülekeznek az igazak lelke ellen, és elkárhoztatják az ártatlannak vérét. De kővárom lőn én nékem az Úr, és az én Istenem az én oltalmamnak kősziklája. És visszafordítja reájok az ő álnokságukat, és az ő gonoszságukkal veszti el őket. Elveszti őket az Úr, a mi...

Nyolcadik Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Gittitre, Dávid Zsoltára. Mi, Urunk Istenünk, mi felséges a te neved az egész földön, aki az egekre helyezted dicsőségedet. A csecsemők és csecszopók szájával erősítetted meg hatalmadat a te ellenségeid miatt, hogy a gyűlölködőt és bosszúállót elnémítsd. Mikor látom egeidet, a te ujjaidnak munkáját, a holdat és a csillagokat, amelyeket teremtettél, micsoda az ember, mondom, hogy megemlékezel róla, és az embernek fia, hogy gondod van rá. Hiszen kevéssel tetted őt kisebbé az Istennél, és dicsőséggel és tisztességgel megkoronáztad őt. Úrrá tetted őt kezeid munkáin, mindent lábai alá vetettél. Juhokat és mindenféle barmot, és még a mezőnek vadait is, az ég madarait és a tenger halait, mindent, ami a tenger ösvényein jár. Mi, Urunk Istenünk, mi felséges a te neved az egész.

Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a keresztútvadását hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült.

0: Kedves nézőink, szeretettel köszöntjük Önöket Bátran a Jövőbe című adásunkban, a nevem László Varga Zoltán. Szeretettel köszöntjük azokat is, akik rádión keresztül hallgatnak bennünket, ugyanis adásunk figyelemmel kísérhető a Reménység Hangerádió Kolozsvári stúdiójának adáskörzetében a 88,3 MHz-es frekvencián. Kedves hallgatóink, Isten hozta Önöket is. Amennyiben kérdések merülnek fel az adásainkban taglalt témákkal kapcsolatban, vagy esetleg kérdezni szeretnének, vagy kérni, vagy talán javasolni egy témát feldolgozásra, jelezzék bátran. Ugyanakkor, ha szeretnék az adásokban elhangzó témák hatására, annak ösztönzésére tanulmányozni jobban a Szentírást, akkor is segíthetünk, küldhetünk Önöknek magyar vagy román nyelven Szentírást. Ebben az esetben is jelezzék ezt a képernyőn megadott e-mail cím segítségével, kapcsolat@speranzatv.ro. Az Úr Jézus Krisztus gyógyító hatalmáról szóló adássorozatunkban egy olyan témára térünk rá a következőkben, amely nem betegség, nem gyógyításra szorul, de az Úr Jézus Krisztus érintő keze, közbeavatkozása az életünkben ebben is segíthet. Mielőtt rátérnénk a témára, köszöntjük adásunk stúdió vendégét, Magó Zsolt lelkipásztort, Isten hozott a stúdióban.
1: Köszönöm szépen a meghívást!
0: Örülünk annak, hogy eljöttél, és főleg, amikor meghalljuk majd a témát is, gondolom sokan örülni fognak. Ugyanis arról szeretnénk ma beszélgetni, hogy milyen szerepe van az Úr Jézus Krisztus életünkben elvégzett munkájának, jelenlétének, már ami a család szaporulatot, a gyermekáldást tekinti. A Bibliában több történet is van, amelyben egy fájó pontja volt a családok életének, a gyermekáldás hiánya, azonban Isten tudott segíteni, és hitáltal történtek csodák is. Erről beszélgetünk mai adásunkban is. Mit jelent a Szentírás, pontosabban a Szentírást ihlető Isten szerint a gyermekáldás? És miért mondjuk azt, hogy áldás? Minek tekintették ennek alapján a gyermekeket a bibliai időkben?
1: Hogyha ezt a kérdést szeretnénk megvizsgálni, ami az isteni áldás témakörét veszi figyelembe, akkor mindenek előtt talán a Szentírás lapjainak az elejéhez kell menjünk, ahol a teremtésnek a folyamata, munkája van feljegyezve. És ahogyan Isten teremt, azt vesszük észre, hogy nap mint nap azt mondja, hogy az, amit ő tesz, az jó. És eljön az a pillanat, amikor Isten megteremtve az embert, és megalkotva a szombatnak az intézményét, az Istennel való kapcsolatnak ezt a különleges áldását, akkor mindezt Isten áldása kíséri. És nagyon szép, hogyha olvassuk Isten igéjét Mózes első könyv első fejezetének 26. versétől, ahol azt mondja Isten igéje, hogy és mondta Isten, teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra, és uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, a barmokon, mind az egész földön, és a földön csúszó mindenféle állatokon. Teremté tehát az Isten az embert az ő képére, Isten képére teremté őt, férfiúvá, és asszonyá teremté őket. És megáldá Isten őket, és mondanékik Isten, szaporodjatok és sokasodjatok, és töltsétek be a földet, és hajtsátok birodalmatok alá, és uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain, és a földön csúszó mindenféle állatokon. Itt, amikor elhangzik ez az első áldás, akkor ezek közül az egyik, amelyet megfigyelhetünk Isten igéjében, hogy ez a gyermekáldáshoz kapcsolódik. A szaporodáshoz, a nevelésnek a csodájához, a felelősségéhez, de ugyanezt a gondolatot megtaláljuk például, és szeretném ezt a Szentírásból idézni, a 128. Zsoltár 3. és 4. versében is megjelenik ez a gondolat, ahol a családot Isten áldása kíséri. Feleséged, mint a termőszőlő házad belsejében, fiaid, mint az olajfa csemeték asztalod körül. Ímé így áldatik meg a férfiú, aki féli az urat. És nagyon sok ehhez hasonló bibliaverset találhatunk, ahol azt látjuk, hogy Isten figyelmének a középpontjában ott van a család, amelyet Isten nap mint nap újból és újból kész és meg akar áldani. Ezek közül, hogy az előbb már említettük, az egyik és talán a legfontosabb, amiről mi is szeretnénk most a következő néhány percben beszélni, nem más, mint a gyermekáldás. Az Ószövetségben a termékenység és a gyermekáldás úgy jelenik meg, mint Isten ajándéka. Az ember úgy tekintette ezt, mint Istennek az egyik legszebb, legkülönlegesebb ajándékát. A Szentírásban még az is megjelenik, itt azonban szeretném megemlíteni, hogy nem annyira az isteni kinyilatkoztatásként találhatjuk a Szentírásban ezeket a gondolatokat, hanem sokkal inkább a Szentírás bemutatja azt, hogy hogyan gondolkodik az ember. Akkor, amikor például Mózes első könyve 30. fejezetében Rákel szavai vannak feljegyezve, aki hosszú-hosszú időket tölt el a gyermekáldás hiányának a keserűségében. És amikor végre a Jóisten megáldja és gyermeke születik, akkor ő mondja a 23. versben, és fogad a méhében és szüle fiat, és mondja, elvevé Isten az én gyalázatomat. Tehát az emberi gondolkodásban egyre inkább megerősödik, gondolok most a zsidó emberre, megerősödik ez a gondolat, hogy ha Isten nem ad gyermeket, akkor biztosan Isten átka kíséri az életemet.
0: Hát igen, mert egy egyszerű logikával szólva, hogyha Isten gyermekekkel áldotta meg a családot, és a gyermekszülésnek a lehetőségét bízta a jövendőbeli édesanyákra, a családoknak ez volt az egyik központi, mondjam úgy, talán majdnem szerepe, hogy gyermekeket, utódokat neveljenek fel Isten dicsőségére, akkor ennek a fordítottja valószínűleg az egész egyenletet megfordította, és azt mondták, hogy ha Isten adta, akkor és nekem nincs, akkor nekem miért nincs. És hogyha a Bibliában még fogunk találni egy pár példát, amiről beszélünk, hogy az olyan esetekben, amikor nem volt gyermek a családban, vagy legalábbis az Ószövetségben ugye több nejűség is létezett, egyik anyának, pontosabban egy feleségnek nem voltak gyermekei, az általában sérült énképpel járt, úgy tekintették az ilyen nőket, hogy valami biztos van az életében, amiért a Jóisten ezt tőle megtagadta, és ez elég nagy lelki terhet nyomott arra, aki ebben a helyzetben volt, hogy elmondtad, viszont a Jóisten nem egy esetben tudott ezen változtatni. A helyzet az, hogy már egy kicsit változott a társadalom látásmódja, nem is kicsit, elég sokat. Vannak, akik még mindig szeretnének gyermeket, és mindent megtesznek, hogy gyermekeik legyenek, ha természetesen, vagy orvosi segítséggel, vagy akár az örökbefogadás is ott van, mint opció. Mások pedig mindent megtesznek, hogyha lehet a gyermekáldás érkezését valahogy kikerüljék, mert a látásmódjuk egészen más, és máshol van a hangsúly az életükben. Éppen ezért visszás helyzetek vannak a mai társadalomban, viszont szeretnénk ma egyrészt rávilágítani arra, hogy mennyire fontos a gyermekáldás, és másrészt pedig szeretnénk a történetek és a tanulságok által egy kis segítséget nyújtani azoknak, akik Istentől kérik, és talán még nem kapták meg ezeket az áldásokat. Legyen egy reménysugár, legyen egy bátorítás arra nézve, hogy nincs minden veszve.
1: Én is bízom benne, hogy ez a beszélgetés mindenkinek segít megérteni azt, hogyha netalántán nincsen ez az áldás, ez az öröm az életében, hogy ez ne eredményezzen egy sérült énképet, és ne eredményezze azt a gondolatot, hogy netalántán Isten bennünket nem szeret. Hiszen nagyon fontos, hogy ilyen értelemben is megértsük az isteni kinyilatkoztatást, a Szentírást.
0: Hát valószínűleg, hogy a mai beszélgetésben, ha nem is fér bele, de a következő beszélgetésünk az hasonló témában folytatja ezt a gondolatsort. Megemlítem most már ezt előzetesnek is szánom röviden a Sámuel történetét, akinek ott volt az édesanyja, és ez a várakozás, az imádság, a vele járó társadalmi nyomás elég komoly problémákat kavart körülötte, amire viszont volt megoldás. Úgyhogy amennyiben szeretnék ezt a történetet, tanulságait jobban megismerni, akkor mához egy hétre ezzel folytatjuk a mai témát. De addig még van néhány másik érdekes tanulság, amit meg kell beszélnünk. A gyermek áldásnak nem csak mint a család értelmének, vagy egy édesanyja, vagy egy potenciális édesanyja élet értelmének a betöltése volt a szerepe a ókori felfogásban, a bibliai felfogásban, hanem volt, hadd mondjam így, talán egy kicsit nagy horderejűnek tűnik, volt egy profetikus vetülete is, mert ugye Isten tette egy ígéretet annak idején Évának, még mielőtt első gyermeke megszületett. Mire utalt ez az ígéret, és hogyan kötődik egy profétai várakozás egy gyermek születéshez?
1: Mindenek előtt egy kérdés kapcsán szeretném, hogyha mindenki különbséget tudna tenni a hétköznapi emberi gondolkodás között és az isteni kinyilatkoztatás között, ahogy említetted, ennek a profétikus vonalnak a végigkísérése és ennek a fontosságának a meglátása. Hiszen van egy emberi szempont is, ami végigkísérte az emberiségnek a történelmét. Az emberek gyereket vállaltak azzal a gondolattal, hogy vigyék tovább a családnak a nevét, a családnak az örökségét. Nagyon sok gyereket vállaltak, mert olyanok voltak az életkörülmények, nagyon nagy volt az elhalálozás,
0: a gyermekhalandóság,
1: és akkor ezt mind-mind emberi szempontból próbálták meg úgy megélni, úgy gyakorolni, és úgy felvállalni, hogy ezt tudják biztosítani. Azonban akkor, amikor Isten a gyermekáldás mellett adja ezt a kinyilatkoztatást Évának, amely Mózes első könyve 3. fejezetében található, akkor, amikor a bűnbeesés követően Sátán a kígyó alakjában sikerült az embert bűnre csábítania, akkor megjövendőli az eljövendő messiásnak a megszületését. A messiásnak a megszületése az Istennek a testetöltését, a szabadítónak az eljövetelét, a megváltási tervnek a beteljesedését, vagy a kicsúcsosodását jelenti, és ezzel Isten nagyon szeretné azt, hogy az emberek azonosuljanak, tudatosítsák, és így tudjanak hozzá viszonyulni. Említetted az előbb, hogy a mai társadalom nagyon sokat változott. Ez így van. De például még, bár kevés számban, de például a zsidókban még most is él, lehet, hogy az idősekben leginkább, a messiásnak a várása, hiszen ők Jézus Krisztus nem fogadják el, mint messiás, és még mindig várják. És nagyon érdekes ez a magatartás, hogyha egy idős ember a buszon utazik, a legnagyobb tisztelettel van egy várandós kismama irányában, és azonnal átadja a helyét. És ő hiába mondja, nem bírom, jól vagyok, maga idős, üljön, csak én jobban tartom magamat. Nem, mert ő hiszi azt, hogy akár az a születendő gyermek lehet a zsidó népnek a szabadítója. És fájdalmas észrevenni azt, hogy bennünk ez a profétikus vonal már nem él olyan erősen. Tehát úgy, ahogy akkor nem várták a zsidók az Úr Jézus Krisztusnak az eljövetelét, a megszületését, most azt kell látni a mai társadalomban, hogy nem várjuk Jézus Krisztusnak a visszajövetelét, ami a megváltási tervnek a beteljesedését eredményezi.
0: Hát ez analógiaképpen, ezt mindenképpen kiemeli, sajnos. Az asszonynak átadott jövendőlés alapján, amire utaltál, Tehát azt fontos itt most aláhúznunk, mert ez az elkövetkező néhány esetnek következik néhány eset is, ugye, amelyben a Jóisten gondoskodott a gyermekáldásról, megveti az alapját ennek a néhány esetnek. Tehát Isten megígérte, hogy születik egy megváltó, és azt is tudták, hogy ugye az emberek, újabb generációk születés útján jönnek a világra, és akkor logikai alapon nagyon egyszerű volt eljutni arra a következtetésre, hogy ha elmaradnak a születések, akkor nem csak a család fenntartás, fennmaradás kerül veszélybe, hanem a megváltó érkezése is kérdőjelessé válik, úgyhogy nem csak én képről, nem csak a család szerepének a betöltéséről volt szó, hanem volt egy ilyen profétikus íze is a keleten a gyermekáldás kérdésének. Vágjunk bele néhány esetbe. Van egy történet, az első, amiben belevágunk, az Ábrahám története. Sok minden eszünkbe juthat esetleg Ábrahámról, akik a bibliai történeteket ismerjük, de az egyik, ami a leginkább kiemelkedik a történetében, az, hogy idős volt ő is, a felesége is, gyermekvállalás korán túl, ezt testi, fiziológiai, élettani értelemben mondjuk, a Biblia is ebben az értelemben mondja, és nem volt örökös. És attól tartott Ábrahám, hogy a végrendeletében valaki olyanra kell ráhagynia mindent, akivel semmiféle vérrokoni kapcsolatban nincs, gondolt itten az ő szolgájára, vagy jószágigazgatójára, Eliézerre. Emellé ott volt még az Isten ígéret, hogy az ő bennes, az ő magvában megáldatik minden nép, abban a magban, ez jelképesen a leszármazottakra utal, amelyik még sehol se volt. Úgyhogy itt ebben a kérdésben Ábrahám komoly ellentmondásokkal találkozott, és nem tudta ezeket feldolgozni. Isten megígérte, hogy megáldja, és mégsem volt gyermeke. Mit jelentett ez számára, és a családja számára, és hogyan próbálták ezt emberileg, ezt az ellentmondást feloldani?
1: Ebből a bibliai történetből két gondolatot szeretnék kihangsúlyozni. Az egyik, amit említettél, hogy az idős kor miatt ezek az élettani folyamatok már emberi szempontból nem leálltak, nem voltak képesek, alkalmasak arra, hogy gyermeket vállaljanak. És itt beszélünk egy nagyon nyilvánvaló csodáról, isteni csodáról. De én megengedem azt, hogy azt mondjam, hogy minden egyes szülés, minden egyes terhesség egy isteni csoda, amiben Isten ismét teremt, életet alkot, életet hoz létre. És olyan szép lenne, hogyha mindannyian így tudnánk tekinteni erre a különleges ajándékára a Jóistennek, akkor, amikor összeházasodunk, akkor, amikor szeretetben élünk, hogy ennek a szeretetnek a gyümölcseként gyermekben, gyermekáldásban legyen részünk. Tehát úgy éljük meg ezt, mint egy igazi csoda. A másik gondolat, amit még szeretnék ebből aláhúzni, az az isteni kinyilatkoztatásnak, vagy az isteni akaratnak a megértése. Az ember általában úgy éli meg az isteni ígéretet, hogyha az számára vonzó, hogy add meg Uram,
0: de most azonnal.
1: Most azonnal. És nagyon nehéz az embernek azonosulni azzal, hogy jó, a Jóisten megígérte, és akkor, amikor ő jónak látja, amikor úgy érzi, hogy elérkezett a megfelelő pillanat, ő akkor fog majd megáldani bennünket, akkor fog majd válaszolni a mi imáinkra, könyörgéseinkre. És itt akár zárójelben megemlíthetném az egészséget is, mert ugyanebbe a témakörbe tartozik.
0: Isten megígérte, egy egészségi kérdésről van szó.
1: Tehát Isten megígérte, hogy ha mi imádkozunk, ő meghallgatja minden imádságunkat. Igen, amikor ő jónak látja, ha megegyezik az ő akaratával. És nagyon érdekes észrevenni, mivel az embernek nem sikerül azonosulnia Isten tervével, Isten akaratával, ezért mindig az ember Isten elé megy. És mindig Istennek a munkáját akarja elvégezni. Na nem baj, besegítek én Istennek. Mindennel, amivel tudok, én majd besegítek. És kitalál az ember mindenfélét. Ugyanezt látjuk ebben a történetben is, hogy jó, akkor egy szolgáló lány, egy, az, valahogy csak csináljuk, hogy legyen valami utód. És azt veszük ezt ebben a történetben észre, hogy ezeknek az emberi próbálkozásoknak mindig csak zűrzavar a vége. És ezért nagyon fontos ebben a kérdésben, ami lehet, hogy nagyon fájdalmas egy olyan családnak az életében, akik gyereket szeretnének. Különösen a hívők, és tudják azt, hogy ez Isten áldása, és ez Isten akarata, aki megparancsozna, hogy szaporodjatok,
0: és telik az
1: imádkoznak,
0: idő.
1: És Isten megígért, hogy ezekre az imádságokra válaszol. Hogy igenis, elfogadni Istennek az akaratát. Ez nem azt jelenti, hogy nem teszem meg a magam részét, de sokkal inkább nem a stressz, az aggódás, ami kitölti az életemet, hanem az Istenre való hagyatkozás.
0: A megnyugvás, a bizalom. Ez fontos dolog is, így ahogy hallgattalak, több minden eszembe jutott. Például az egyik az, hogy a mai ember gondolkozása, én nevezném ezt így röviden, mert az instant gondolkozás, instant életmód. Tehát hozzászoktunk ahhoz, hogy minden, amit teszünk, az azonnal eredményt hoz. Ott van például egy szójáték kedvéért hozom, csak nem ez az egyetlen példa, például az Instagram. Hát végül volt a Telegram, és ez meg az instant Telegram, de hát a régi Telegram oka, távírás is, az se volt éppen instant, mert azt el kellett menni a hivatalba, be kellett diktálni, lekopogták, túl átírták, valaki kiment, elvitte, időbe telt. Még ha jóval gyorsabb volt, mint akkor a hagyományos posta. Most viszont még az embernek a telefonján rendesen körbe sem megy az a bizonyos töltést jelző csík, és a másik már kép egy részét már látja, szinte belenéz az életünkbe élőben. És egy ilyen világban az embernek nagyon nehéz felfogni azt, hogy bizonyos eredmények elérését a jövőre kitoljuk, és hosszú távon gondolkozzunk. A másik dolog pedig az, hogy nagyon fontos tanulsága Ábrahám történetének, amit kiemeltél, ezt megismétlem azért, hogy kihangsúlyozzuk, hogy amikor az ember emberi módon akarja megvalósítani azt, amit a Jóisten megígért, hogy elvégez, abban általában baj szokott lenni, mert az ember nem látja az elágazásokat ennek a dolognak, a kihatásait egyéb dolgokra, nem tudja beleágyazni abba a távlatba, amelyikben Isten gondolkozik, és Ábrahám történetéből látjuk azt, hogy ott volt ugye az a szolgáló, akit ma azt hiszem így mondanák, béranyaként igénybe vettek, hogy legyen egy utód, és ebből több baj lett, mint amennyi nyereség. És annak az egyik tanulsága az, hogy szerintem, hogy ma is, amikor valaki gyermeket vár, sokféle lehetőség, sokféle eszköz kínálkozik, de az első és a legfontosabb szerintem Istenhez fordulni, kérni, és bízni abban, hogy megadja. És időközben pedig legyünk nyitottak arra, hogy ő vezessen rá bennünket arra, hogy hogyan történik meg mindez. Természetesen a Jóisten, amikor a gyermekáldásban akar részesíteni egy házaspárt, akkor nem függeszti fel sem a jó erkölcs, sem az ő erkölcsi törvényének az elveit, hanem a család intézményére akarja áldását adni, és így a gyermekáldást elhozni. Hát Ábrahám történetét érdemes elolvasni, viszont feltevődik egy kérdés, milyen reménységet ajánl fel egy családnak a fenti történet? Képes-e Isten segíteni? Várjunk, bízzunk, és ha Sárára gondolok, mint szereplőre, hogyan dolgozható fel egy anya, illetve egy házaspár számára a hosszantartó várakozás?
1: Az előbb nagyon szépen aláhúztad, hogy valójában ennek a kérdésnek is a hátterében az Istenbe vetett bizodalom áll. És az Istenbe vetett bizodalom, legyen szó egészségről, vagy pedig gyermekáldásról, azt jelenti, hogy én hittel teljesen Istenre hagyatkozom. Elfogadom azt, hogy ő tudja a legjobban nekem, mire van szükségem.
0: És mikor.
1: És ugyanitt nagyon érdekes az a kérdés, hiszen nem csak az a nagy kihívás, hogy ezt az időt az ember feldolgozza. Ugyanolyan kihívást jelent a mai keresztény embernek, például említetted ezeket az Istentől kapott bölcsességet, amit az orvostudomány képvisel, és ami által lehetővé tudja tenni nagyon sok házaspárnak, hogy legyen gyerekük. De sokszor még ez is feszültséget okoz, hogy vajon ez lehet Istennek az útja? Vagy pedig a hit azt jelenti, hogy én csak várok, és Isten akaratát elfogadom. Tehát hogyan lehet azonosulni azzal, hogy igenis Istennek lehetnek más útja is azért, amelyet megenged, hogy végigjárjunk, még akkor is, hogyha lehet, hogy fájdalmas, vagy akár nem tudom, kockázatos, vagy akár még megalázható is lehet, nem tudom pontosan. De hogy a jó Isten, és nagyon érdekes például a gyermekáldással kapcsolatosan, ez a keresztény felfogás, amit különösen Ellen G. White írásaiban fedezhetünk fel, hogy a jó Isten megállt bennünket gyermekekkel, azért, mert rajtuk keresztül akart bennünket nevelni. Sokszor mi úgy képzeljük el, hogy a mi felelősségünk, hogy a gyermekeket neveljük Isten akarata szerint.
0: Az hát igazság szerintem az, mind a ketten nevelik a másikat, egymást.
1: Van, de ez egy nagyon fontos tényező, hogy Isten akár megenged olyan gyermekeket, olyan helyzeteket, amelyek a mi lelki javunkat, az Istenre való hagyatkozásunkat eredményezik. És ezek a helyzetek valójában azok, amelyek mind-mind rávilágítanak arra, hogy milyen mértékben tudok hinni és bízni a jó Istenben.
0: Hát, hogy mit lehet egy gyerektől tanulni, egy szóval sokat, de két dolgot röviden megemlítenék, mert arra, amit mondtál, ezek eszembe jutottak. Az egyik, maga a Biblia mondja azt, hogy ha nem, lesztek olyanok, mint a kisgyermekek. Tehát vannak olyan gyermeki vonások, amelyeket ötvözve a felnőtt érett gondolkodással magasabb szintre léphetünk. A Szentírás buzdít arra, hogy legyünk őszinték, nyitottak, mint a gyermekek, alakíthatók, formálhatók. Ez a felnőtteknél ritkán fordul elő, mint tulajdonság. A másik pedig eszembe jut egy eset, amikor egy édesanyja panaszkodott, hogy nagyon síros, hisztis a gyerek, miért adott neki ilyet a jóisten. És a férje, aki teljesen más temperamentum, azt mondta, azért, hogy tanulj meg tűnni, türelmes lenni. És erre a hölgy elég szúrosan a férjére nézett, de nem mondott semmit, mert tudta, hogy szüksége van erre a leckére. Tehát szükségünk van, és nevelődhetünk. Ami pedig Ábrahámék történetét illeti, ha egy kicsit részletesen belenézünk, ott a Jóisten nem csak azt mondta meg, hogy gyermekkel fogja őket megáldani, hanem az útját is kijelölte, hogy kin és min keresztül. Tehát Sárát jelölte ki, az lesz szigorúan a gyermek édesanyja, mert ugye ő volt Ábrahám felesége, és azt is, hogy természetes úton fog az a gyermek jönni. Ami nem azt jelenti, hogy ez kizárólag és mindenkinek ugyanígy történik, de amikor gyermekáldást várunk és kérünk Istentől, akkor keressük azokat a módozatokat, amelyek összhangban vannak az ő akaratával, az ő elveivel, és kérjük meg őt, hogy mutassa meg, hogy hogyan lehet ezt a dolgot, mondjuk, hogyan teljesedhet be az életünkbe, hogyha mondjuk annak természetes módján keresztül nehézségekbe ütközünk. Lehet az a jövendőbeli édesanyjánál, vagy a jövendőbeli édesapánál valamiféle ok, vagy valamilyen más külső tényező. Jóisten megmutathatja, hogy ezeket hogyan lehet elhárítani.
1: Így van.
0: Hogyan teljesedett be az Ábrahámnak adott ígéret, és ez milyen bátorítást jelent ma? Vagy egyáltalán van-e még mára nézve valami jelentősége?
1: Ez a bibliai történet és a többi más bibliai történet, amit a Szentírásban találhatunk, az előbb említett bizalmat és hitet akarja megerősíteni bennünk, hogy Isten tud és akar segíteni. És bármi legyen az, ami ezt a bizalmat próbálja meg aláásni, hogy ne bízz Istenben, ne higgyél benne, higgyél inkább emberekben, higgyél önmagadban, ne vegyél magadra a keresztet a gyermekvállalással, inkább élj csak a saját életedet, nincsen a családnak szentsége. Ilyen körülmények között a Jóisten újból és újból ugyanezt az üzenetet tolmácsolja számunkra. Bízzunk benne. Ő tudja a legjobban, hogy mire van nekünk szükségünk.
0: Érdekesen foglalja össze Pál apostol a zsidókhoz írt levélben a történetnek az egyik tanulságát. Azt mondja, hogy hitáltal nyert erőt Sára az ő méhében való foganásra. Ez azért érdekes, mert aminek alapján Sára tudta, hogy neki nem lehet gyermeke, az pontosan a testéből érkező jelzések voltak, és a Jóisten pedig az ő hitét megáldotta azzal, hogy ezek a jelzések, a testéből érkező jelzések megváltoztak oly módon, hogy a foganás lehetségessé vált annak megszokott természetes módján. Tehát itt egy érdekes dolog kerül felszínre. Ha Sára csak az érzéseire, csak a megfigyelhető, kézzelfogható jelekre támaszkodik, és az emberi észre, akkor azt mondja, hogy itt utódnemzésnek semmi esélye nincs. Viszont a Jóistenre bízva túllépett ezeken a jelzéseken, és azt mondta, hogy jól van, hát én úgy látom, úgy tudom, hogy nem lehet, de a Jóistennek biztos van rá módja. Úgyhogy ne csüggedjenek el azok sem, akik esetleg kaptak egy olyan diagnózist, vagy egy olyan tanácsot, miszerint ez nem lehetséges. Zárójelet nyitnék, ha esetleg lehetséges valakinek gyermeket vállalni, de ez különlegesen magas orvosi kockázatokkal jár, mondjuk van már egy krónikus betegség, vagy valamilyen kockázat, ezeket nagyon figyelmesen, gondosan és felelősségteljesen mérlegelni kell, de még ezekben az esetekben is a Jóisten egyengetni tudja az utat a gyermekáldás felé. Hát a hitnek az volt a szerepe, hogy hitt Sára a lehetőségben, és a lehetőség valósággá vált. De itt nem ér véget a gyermekáldás körüli, mondjam úgy, feszültség a nemzedékek sorában, mert megszületik Izsák, a felnevekedésük is elég viszontagságos, kalandos, főleg az ő viszonya és a Ismáellel, meg a két anyának a viszonya, és tanulságos, viszont amikor ő felnő, hasonló helyzetbe kerül. Mennyi ideig várt gyermekre a házasságuk után?
1: A Szentírás feljegyzései szerint 20 évet kellett várni.
0: Nem kevés.
1: Nem. Hiszen már ebben a korban mondjuk úgy, hogy ilyen normális életszakaszról beszélünk, nem a...
0: Hát, picivel talán több van, 110-120
1: igen,
0: éves
1: nem
0: élet,
1: a 900 igen. Meg a 800 évekről beszélünk, tehát egy normális emberi életről, tehát ott már 20 év azért egy nagyon hosszú idő az élet legfontosabb időszaka, amikor az ember a legtermékenyebb, amikor
0: és
1: a leginkább szeretne
0: a
1: családot.
0: Nősülést, tehát 40 évesebb nősült, igen. Még 20-at hozzáadunk, telik az idő.
1: És az idő itt most megint a kérdésnek a középpontjába kerül, hogy az ember hogyan éli meg az időnek a múlását. Uh-huh. És itt, amikor a bizalomról vagy a hitről beszélünk, akkor valójában ez a hit és ez a bizalom nem csak azt jelenti, hogy én szeretnék gyereket, és akarom, hogy legyen gyerekem, hanem ez magába foglalja azt is, hogyha a Jóisten azt látja jónak, hogy nekem jobb, hogy ne legyen gyerekem, hogy akkor én ezt is el tudom fogadni.
0: Nyitott vagyok erre is?
1: Hogy erre is nyitott vagyok. És ugyanezt vehetjük észre Izsák életében is, hiszen ők vallásos életet élnek, tehát Istennel szoros kapcsolatban vannak, van egy nagyon szoros lelki életük. A Szentírás feljegyzi, hogy ők imádkoznak. Ezt kérik a Jóistentől. De itt az imádság kérdését is meg kell értenem. Tehát az imádság az nem egy kívánság kosár.
0: Ugye egy

0: területe, ahol gyermeket kell nevelnem, és lehet az életnek egy másik területe, ahol nem ilyen területen kell az Isten akarata, az Isten akaratát megélnem.
1: Tehát az imádságnak van egy olyan dimenziója is, hogy az valójában a beszélgetés a közösség kapcsolat mellett még egy ráhangolódás Isten akaratára, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy elmondjuk Istennek, mit szeretnénk, mit óhajtunk, mire vágyunk, mit kívánunk, de kérdezzük meg tőle, hogy mi az, amit ő szeretne. És akkor a két dolgot próbáljuk meg közelíteni egymáshoz, úgy, hogy mivel ő bölcs és jobban belát mindent, próbáljuk meg a mi elvárásainkat, kívánságainkat közelíteni az ő akaratához, még ebben a kérdésben is. Egy nagyon fontos dolog kerül itten felszínre, mert úgy látjuk, ha Izsák történetét egy picit visszapörgetjük a házasság, közvetlenül a házasság kötés előttre, már ő akkor is nagyon szoros kapcsolatban élt Istennel. És nem véletlenül, mert az édesapjától ezt tanulta. Viszont utána is ez a kapcsolat fennmaradt, lelkileg nagyon megalapozott volt a család, és itt szeretném, hogy kicsit rátérnénk arra, hogy mennyire látott fontosnak, mint lelkipásztor a családnak és a két házastársnak a lelki vallásos életét, ami a nevelésre való alkalmasságukat és a jövendő gyermeknek a megérkezését jelenti egy ilyen légkörbe.
0: A tapasztalatom az, hogy nagyon fontos. Nagyon fontos abból a szempontból is, amit az előbb említettem, elfogadni Isten akaratát. Azonban, hogyha már Isten akarata az, hogy gyermekünk lehessen, és megállt bennünket gyermekkel vagy gyermekekkel, akkor is nagyon fontos ez a lelki közösség, amelyet megint a Jóisten kegyelméből, hogyha megad, hogy férjként és feleségként egy hullám hosszon legyen, ugyanúgy és ugyanazon a módon közel legyünk a Jóistenhez. Hiszen bár gyermekáldásról beszélünk, de a gyermeknevelésnek megvannak a maga nehézségei, kihívásai.
1: Hát valójában is stresszt is jelent, nem
0: egy
1: csak áldás.
0: Stressz, igen, tehát akkora kihívásokkal jár egy gyermeket, felelősséggel jár egy gyermeket felnevelni. Ezt az ember sokszor önmagában, miért vállalja fel önmagában, hogy ezzel a stresszel éljen nap, mint nap? Amikor sokkal könnyebb és sokkal jobb, hogyha ezt közösen a Jóistennel tesszük, és nap, mint nap a Jóisten kegyelmébe helyezzük ugyanaz magunk életét, mint a gyermekeinknek az életét. És akkor bármi is következik, bármilyen helyzet, egészségügyi, vagy pedig lelki kísértés, akármelyik családtagnak az életében, mi Istenhez fordulunk, és Isten segítségét, Isten vezetését tapasztaljuk meg, ami minden bizonnyal hisszük, hogy a legpozitívabb lesz minden szempontból.
1: Hát akár láthatáron van egy gyermek érkezése, akár nincs egy párkapcsolatban, de amennyiben egy pár gyermeket vár és gyermeket szeretne, a felkészülésnek talán az egyik legfontosabb része éppen ennek a lelki alapnak a megvetése a családban. Legyen hívő a fér, legyen hívő gondolkodású meglátása az édesanyja, ez türelmessé teszi őket, készségessé ahhoz, hogy Isten akaratát elfogadják. Amikor megjelenik a gyerek, akkor a lelki hozzáállással fogják azt nevelni, a gyerekneveléssel járó stresszt feldolgozni, a kapcsolatukra nehezedő különböző nyomásokat, mert egy gyermeknevelés ezzel is jár, azt is másképpen dolgozzák fel, és nem megvetendő szempont az sem, hogy hát jól van, megjön az a gyerek, de milyen légkörben mit fogod kapni, mit fogod látni, és mit fog onnan majd később, ha tovább megy az életben, magával vinni a családból. Hát ezért nagyon fontos, hogy még akkor is, ha nincs gyermek, egy család szigorú, tehát szilárd lelki alapot vessen, kutassák az igét, imádkozzanak együtt, bátorítsák, és próbáljuk a helyzetüket és a lehetséges folytatásokat lelki szempontból is nézni, hogy a Jóisten tudjon az életükben munkálkodni. Tovább megyünk, még egy generációt lépünk előre. Jákobról és a leszármazottairól szerintem a többi kevés

0: többi Biblia ismerő embereknek az jut eszébe, hogy volt 12 fia. Némelyeknek talán az is, hogy még volt egy lánya is mellette, mert annyi fiú mellett a lány nem mindig került előtérbe. Egyszer említi meg a Biblia inkább, többször is, de egyszer sajnos negatív kontextusban, már nem az ő személyével voltak gondok, hanem a vele történt események jelentettek negatívumot. Viszont azt nem mindig vesszük észre, hogy a 12 gyermek születése ellenére a gyermekáldás itt sem volt éppen olyan egyszerű és könnyű. Hol ütköztek ők nehézségekbe, történetben?
1: Ez a történet tovább vezeti és még mélyebbre visz bennünket ennek a kérdésnek a megértésében. Mindennek előtt azt látom, hogy a bűnös emberi természet egyre erősebben nyilvánul meg az egész családnak az életében. Hiszen itt azt kell észrevenni, ahogyan egyik feleség a másikra elkezd irigykedni.
0: Szóval rivalizálni, egész egyszerűen.
1: Rivalizálnak. Akkor azt kell észrevegyük, hogy még arra is felhívja a figyelmünket a Szentírás, hogy Jákob a többnejűség keretében jobban szereti az egyik feleségét, mint a másikat.
0: És itt tegyünk ki zárólet, tehát a többnejűség soha nem volt Istennek a szándéka, terve, viszont ahogy az emberi társadalom eltávolodott az eredeti alaptól, ez is megjelent, de a Bibliában megfigyelhetjük, hogy az idő előre haladtával Isten azonban ezt is többnyire helyre igazította, rendbe tette, és visszavezette az embert az eredeti családmodellhez, de akkor még itt tartottak, hogy még
1: így
0: két
1: van,
0: feleség
1: és nagyon
0: volt.
1: Érdekes észrevenni, és egy másik nagyon érdekes gondolat, amit aláhúznék, hogy Jákob családja nem egy Isten tagadó család. Tehát nem arról beszélünk, hogy eddig volt egy Isten követő családmodell, és akkor egy hirtelen ez megváltozik. Nem. Ők is Isten félők, Istenbe
0: bíznak.
1: Ebben
0: ültek bele, ez
1: de,
0: volt a kultúra.
1: De valamilyen formában hagyták azt, hogy a világi kultúra egy picit átmossa a családjukat. Ugyanerre kell nekünk is figyelmesek lennünk, ha nem a többnejűség a probléma, de a családjainkat a modern társadalom átmossa. És nagyon sokszor...
0: A szereposztást a családban, a család működésének a
1: szabályait felülírja. Rengeteg, ez külön téma lehetne, igen. Hogy hogyan mossa át a családnak a szerepkörét, a mechanizmusát, a gondolkodását a mai világ. És ha nem vagyunk figyelmesek, hogy ezt újra és újra átvizsgáljuk Isten igének a fényében, akkor nagyon könnyen elcsúszunk, és egyre távolodunk Istentől. És ezért ebben a családban én a bűnös emberi természetnek a fejlődését veszem észre, és itt szeretnék egy nagyon nagy felkiáltó jel tenni, hogy legyünk figyelmesek. Mert ezek mind-mind a családi életünket nehezítik meg és teszik tönkre.
0: Ez a családi helyzet, ami kialakult Jákob házában, és főleg az, hogy itt volt ez a bizonyos rivalizálás is, felszínre hozza a gyermekáldás hiányának egyik kellemetlen kihatását. A sorok között olvasva látjuk azt, hogy a Rákhelben megjelent egy ilyen önértékelési krízis is, és egy bizonyos fajta, még számára is megmagyarázhatatlan bűntudat. Nem tudta, hogy miért, nem tudta, hogy hogyan, de valahogy úgy érezte, hogy valamiért az Isten őt hátrányos megkülönböztetésben részesíti. Ami olyan hölgyek életében is megjelenhet, akik nagyon szeretnének gyermekeket, valamiért ez az áldás legalábbis máig elmarad, és akkor az önértékelésük elkezd romlani, egyesekben bűntudat ébredhet fel, ki tudja milyen oknál fogva, aminek sokféle elágazása lehet. A kérdés az, hogy hogyan küzdhetők le ezek a dolgok azért, hogy még ha késik is ez az esemény egy nő életében, az továbbra is teljes értékű embernek tekintse magát, és a Jóistennel való kapcsolatát tudja fenntartani.
1: Ez egy nagyon komoly probléma. Nem csak ebben az esetben, hanem gondoljuk csak végig, hogy hányszor kell az édesanyja vagy a szülők ezt átéljék akkor is, amikor a gyermekük nem mindig azonosul azzal a nevelési irányjal, amely által szeretnék a szülők nevelni őket. Amikor esetleg ugyanaz a társadalmi nyomás érkezik, most a társadalmat alatt akár a gyülekezetet is érthetjük, amikor az a nyomás nehezedik rájuk, hogy a gyereket nem tudod nevelni, a gyereket rosszul neveled, akkor miért kellett neked gyerek? És ilyenkor nagyon-nagyon fontos, bármilyen ehhez hasonló esetben, amikor a sátán igenis az Istentől kapott szeretetünket, értékünket próbálja meg elvenni, hogy mi tudjunk Istenbe bízni. Hogy lássuk és tudjuk elengedni, még akkor is lehet, hogy mi vagyunk a hibásak. Igen? Még ez is benne van. Igen, és hibás vagyok azért, ami történt. Amiért nem lehet gyerekem. Lehet hibás vagyok azért, amiért a gyerekem nem egészséges. Lehet hibás vagyok azért, mert a gyerekem nem azt az utat válassza. De akkor sem kell önmagamat ma szangolnom. Mert a Biblia tanítása szerint Isten szerető, kegyelmes Isten. És hogyha látja azt, hogy mi beismerjük a hibánkat, vagy a gyengeségünket, a hiányosságunkat, a Jóisten meg is tudja bocsátani, és jóvá is tudja tenni. És ezért nagyon fontos, hogy az ilyen vagy az ehhez hasonló helyzetekben az Istenbe vetett bizodalmunk, hitünk mindig ott legyen az első helyen, és hagyjuk, hogy ez irányítsa az életünket.
0: Így van. És szeretném még azt röviden ezzel még hozzátenni azt, hogy egyrészt az önértékelést illeti, elsősorban Isten bennünket, nem az általunk elért eredmények, vagy megvalósítások, vagy a családunk alapján, hanem értékel bennünket, hanem egyrészt gyermekének, alkotásának, teremtményének tekint bennünket úgy, ahogy vagyunk, még akkor is, hogyha a bűnbeesés miatt és az emberiség történelme miatt nem olyanok vagyunk, mint amilyennek teremtett Ádámot és Évát. Isten tulajdona vagyunk, Isten szeret bennünket. Aztán ott van az Úr Jézus Golgotai áldozata. Hát ha Isten nem akart volna értéket belénk helyezni, és nem ragaszkodna hozzánk, akkor nem adta volna Jézus Krisztust érettünk. Éppen ezért az önértékelésünket ne engedjük el porladni amiatt, mert esetleg, ahogy nők nagy hányadának van gyereke, az egyiknek éppen nincs. Nem ez az a fő dolog, ami egy értékét egy személynek eldönti. A másik pedig az, hogy ha úgy érezzük, utaltál erre is, hogy esetleg elkövethettünk bizonyos hibákat, amiért most itt tartunk, ahol tartunk, ezeket próbáljuk jóvá tenni, ha lehet. Ha emberileg, anyagilag, fizikailag, testileg nem lehet, akkor kérjük Isten bocsánatát, és higgyük el, hogy megbocsát. Ha pedig hosszas önvizsgálat után sem találunk semmit, akkor adjuk fel ezt az álláspontot, és akkor keressünk valamilyen más megoldást. Nem biztos, hogy minden esetben kizárólag a mi tévedéseink azok a kialakult helyzetnek, hanem ahogy mondtad, a Istenbe vetett bizalom és a reál hagyatkozás az mindenképpen el kell hozza a megkönnyebbülést, hogy Isten ezt majd utólag egy gyermekáldással is megtudja, vagy akár több gyermekével, az már ráadás, de a Jóisten fel tud szabadítani a szorongató érzések alól. Végül szeretném megvilágítani azt, hogy az Ábrahám, Izsák és Jákob Istennek kifejezés valahogy utal erre is, hogy három nemzedéken keresztül Isten csodamód mégis fenntartotta a gyermekáldás fonalát. Milyen bátorítást és reménységet jelenthet ez a nemzedékeken át fennmaradó, sőt még az emberi lehetőségek hiánya ellenére is fennmaradó áldás mit jelent? Milyen reménységet a várakozó hölgyek, családok számára?
1: Mindenek előtt nagyon érdekes, hogy a Biblia első könyve, Mózes első könyve ezeknek a családoknak az életét mutatja be. minden nehézségével, kihívásával együtt, és azt vesszük észre, hogy a család helyzete az mind rosszabb és rosszabb, tehát a bűnnek a jelenlétre egyre nyilvánvalóbb, de azt vesszük észre, hogy az isteni hatalom ezzel arányosan nyújtja a segítséget az embereknek. És számomra ez a különlegesen jó hír, hogy Isten soha nem hagy jobban megpróbálni bennünket, mint ahogyan azt elszenvednénk, vagy ahogy az ehhez szükséges erőt ne tudná biztosítani számunkra. És bármikor, amikor valaki ehhez hasonló családi nehézségeken megy keresztül, én megkérem, hogy olvassa végig Mózes első könyvét, ezeknek a családoknak az életét, és engedje meg, hogy a Jóisten megvilágítsa, hogy igenis jelen van minden családnak az életében, és minden helyzetben, ahogy a jónak látja, de segíteni tud. És te említetted a zsidókhoz írt levelet. Különösen ez a levél világít rá arra, hogy sokszor nagyon hosszú idő telik el, ameddig megértjük Isten útjait.
0: Hát hálásan köszönjük az eddigi hozzájárulást, várunk már az egy hétre is a stúdióban, mert a téma még nem ért véget.
1: Köszönöm szépen.
0: Kedves nézőink, itt most megállunk, az időnk elszaladt, viszont a témát nem fejeztük be, éppen ezért meghívjuk Önöket szeretettel mához egy hétre is, amikor gyermekáldás kérdéséről tovább is beszélgetünk a Biblia szemszögéből, bibliai példák segítségével, hogy reménységet és bátorságot adjunk azoknak, akik szeretnének a jövőbe, ha lehet, gyermekekkel belépni. Úgyhogy várjuk Önöket mához egy hétre is, addig is ne felejtsék, a kapcsolat kukac@speranzatv.ro e-mail címen írhatnak, kérhetnek Bibliát, magyar vagy román nyelven, és ami a legfontosabb, ne feledjék el, hogy az ige mutatja az utat, Isten adja az erőt, a döntés viszont az Önöké. Várjuk Önöket legközelebb is. A nevem László Varga Zoltán, viszontlátásra!

81. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Gittitre, a Száfé. Örvendezzetek Istennek, a mi erősségünknek, újjongjatok a Jákób Istenének. Dalt zengjetek és dobot pergessetek, gyönyörű hárfát citerával együtt. Fújjatok kürtöt újholdra, holtöltekor, a mi ünnepünk napján. Mert végzett dolog ez Izraelnél, a Jákób Istenének rendelése. Bizonyságul tette ő a József nemzetségében, mikor kijött Egyiptom földje ellen, nyelvet hallékott, amit nem tudtam. Megszabadítottam a tehertől az ő vállát, kezei megmenekültek a kosártól. A nyomorúságban segítségül hívtál, és én megszabadítottalak téged, meghallgattalak téged a mennydörgésnek rejtekében, megpróbáltalak téged a versengésnek vizénél. Hallgass, én népem, hadd tegyek bizonyságot ellened. Ó, Izrael, ha te meghallgatnál engem! Ne legyen te nálad idegen Isten, és az idegen Isten előtt meg ne hajolj. Én, az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak Egyiptom földjéről, nyisd szét a te szádat, és betöltöm azt. De nem hallgatott népem az én szómra, és Izrael nem engedelmeskedett nékem. Ott hagytam azért őt szívüknek keménységében, hogy járjanak a maguk tanácsa szerint. Ó, ha az én népem hallgatna reám, és Izrael az én utaimon járna. Legott megaláznám ellenségeit, és szorongatói ellen fordítanám kezem. Az Úrnak gyűlölői hízelegnének néki, és örökkévaló lenne az ő idejük, és ő megelégítené őt java búzával, és sziklából folyó mézzel töltsen.

52. Zsoltár. Az éneklő mesternek Dávid tanítása. Mikor az idumeus Doég eljött, és hírt vitt Saulnak, és ezt mondá néki, Dávid az Akimélek házába ment be. Mit dicsekedel gonoszságban, ó te magabíró? Az Istennek kegyelme szüntelen való. Nyelved ártalmakon elmélkedik, és olyan, mint az éles olló, te álnokságnak mestere. Szereted a gonoszt inkább, hogy nem a jót, és a hazugságot inkább, mint igazságot szólni. Szeretsz minden ártalmas beszédet és az álnok nyelvet. Meg is ront az Isten téged, teljesen eltakarít, kigyomlál téged a te hajlékodból, és kiszaggat téged az élők földjéről. És látják ezt az igazak, és félnek, és nevetnek rajta. Ímé az a férfiú, aki nem Istent fogadta erősségévé, hanem az ő gazdagságának sokaságában bízott, és ereje az ő gonoszságában volt. Én pedig, mint zöldelő olajfa Isten házában, bízom Isten kegyelmében, mind örökkön örökké. Áldlak téged örökké, hogy így cselekedtél, nevedben remélek, mert jóságos vagy a te hívei.

14. Zsoltár. Az éneklő mesternek Dávidé. Azt mondja a balgatag az ő szívében, nincs Isten. Megromlottak, útálatosságot cselekedtek, nincs, aki jót cselekedjék. Az Úr letekintett a mennyből az emberek fiaira, hogy meglássa, ha van-e értelmes, Istent kereső. Mindnyájan elhajlottak, egyetemben elromlottak, nincs, aki jót cselekedjék, nincs csak egy sem. Nem tudják-e ezt mind a gonosztevők, akik megeszik az én népemet, mintha kenyeret ennének, az Urat pedig segítségül nem hívják? Majd rettegnek rettegéssel, mert Isten az igaz nemzetséggel van. A szegénynek tanácsát kicsúfoljátok, mert az Úr az ő bizodalma. Vaj, ha eljönne Sionból Izraelnek a szabadítás, mikor az Úr visszahozza népének fogjait, Jákob örül majd, és vigad Izrael.

0: Reménység hangja. Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. A következő percekben dr. Szigeti Jenő Pál Filippi beliekhez írott leveléről szóló előadássorozatát hallhatják. 8. előadás. Kapcsolatépítés a gyülekezettel.
1: Rónai György verse. Kövek és kenyerek. Állj meg, állj meg, állj meg! Kiáltozták a vakok, süketek, bénák, nyavajatörősek. Állj meg, állj meg, állj meg! Álltak az út mentén, kiabáltak, verték bottal a földet, mankókkal hadonáztak, mert Jézus jött az úton. Előtte pendelyes gyerekek zsivajogtak, mellette csöndesen a 12 lépkedett, s mögötte ment a nép. Állj meg, sírt a sok nyomorék. A nyomor mocskos tengere habzott. Két lihegő szolga cipelte a lépcsőn, háza lapos tetejére az ina szakadtat. Állj meg! A pálmafák csipkés lombja vonaglott. Állj meg! Az inaszakat bottal verte a szolgákat, szeme vérben forgott. El ne haladj, míg föl nem érek! El ne haladj, míg föl nem érek! Üvöltött, s verte a szolgákat. Már látta a népet, a szolgák izzadtak. Már látta a pendelyesen loholó kölyköket, és kiabált. Jaj, el ne haladj, míg föl nem érek! S már látta a vak szemeket, már látta a koldusokat, meg a bénákat, s a vadul hullámzó tömeget. Nézz ránk, s látni fogunk! Nézz ránk, s járni fogunk! És nézz ránk, és a fülünk hallani fog! Tülekedve előre rohantak. Jézus jött az út. Állj meg, állj meg! És Jézus megáll, és rájuk nézett, és meggyógyultak. Ó, mi ez a fényesség, mondta a vak. Ó, mi ez az édes zengedezés, ez a lágy zsongás, ez a mennyei dallam, szólt a süke. Hang, mondta a vak. Fény, szólt a süke. Hang, fény, ragyogás, zene, fény, fény. Sírta a vak, s nevetett, s ragyogott. Ó, hang, hang, hang! Kacagott a süket, s a béna kezét tapogatva tárta előre. Föld, föld, föld! Dadogott, és nézte a földet, amint ruganyos dobogással dobban a lépte alatt. A ház tetején leborult a kőre az ina szakadt. Ó, járok! Éle! Jézus állt a tömeg közepén, az öröm közepén, szomorúan nézte a messzi hegyet. Lágy szél borzolta a csúcson a kékes olajfát lombját. Béket inéktek, mondta, s a nép elnémult. Béket inéktek, boldogok. Aztán intett, s mind odagyűltek, mind a vakok, bénák, süketek, sánták, eszelősek, Az inaszakat fölállt, füléhez emelte kezét, hogy jobban halljon, és Jézus, béket inéktek, mondta harmadszor is. De én, jaj, a béke fölött, már látom a visszavonást. A halál jön lassan, a dombokon átjön, a lombokon átjön, lassan a vér, a halál jön, a kín, a kereszt. Íme mondom néktek, a kínja közelget, a kínja közelget. A nép némán áll. Emberek, ó, ti boldogok itt, látók, hallók, rohanók, ha csak egy csöpp vért vállalna, csak egy csöpp vért, aki lát, aki hall és jár, ha csak egyet a homlokomat véresre hasító tüskékből, ha csak egy sóhajt, ha csak egyet az ostor durva csapásaiból. S ők mind konokul gyanakodva hátráltak. Ha csak egy könnyet, ha csak egy csöpp vért, vagy epét s ecetet, s elosomva a házak közt iszkoltak a sánták és süketek, vakok, eszelősök, bénák és dadogók, és nem volt már körülötte senki. Az inaszakat leszaladt a tetőről, pincéjébe lapult, és egy sűrű sövény dús zöldje mögött sunyin és tolakodva kuporgott mind a 12. Jézus szeme könnyes volt, lehanyatlott karja. Körülnézett, s meglátta a férfit. A többi elmenekült. Ez az egy ott állt. Ez az egy, aki tudta róla, hogy Isten, és nem akarta, hogy ő legyen Isten. Ez az egy ott állt komora. Íme, mondta, járnak a bénák, föl kell az inaszakat, poklosok, épek, lát, aki vak volt, hall a süket, s nem szomjas a szomjúhozó, nem pusztul el éhen az éhes, íme! Nevetve mutatta a néptelen utat, a boldog nép, a te néped. És ott lopakodtak a kertek alján, mint a silány kis tolvajok. Éhes vagy, és ki ad enned? A szívüket ennéd. S ők íme, kő, mondják, nézd a szívünket, kő, csupa kő, nincs szívünk, kő a szívünk, ne harabj bele, kő, csak kő, kiköpöd, nincs íze, a vére, ó, a mi vérünk lúg, ne is ízled, lúg ez a vér, megmarja a szádat, lúg, és íme itt a te néped, kő, csupa kő, edd a követ, nevetett. Hát edd a követ, csupa kő, noha Istennek fia vagy, csupa kő, hát változtasd a köveket kenyerekké. Változtasd a köveket kenyerekké, változtasd a köveket kenyerekké. Nem, mondta Jézus fáradtan. Minek? mondta Jézus csökkette. Távozz, sátán, mondta Jézus szomorúan. Nem változtatom a köveket kenyerekké.
2: Nagyon szépen köszönjük ezt a gyönyörű verset. Személyes emlék az, ami ez a vershez köt. Ezt nem mondtam el korábban. 1957-ben jelent meg ez a vers a Vigília című folyóiratban, és az akkori hangulatban egy 21 éves ember, aki akkor voltam. Ebben a versben valami csodálatos fogódzót látott. Ez volt az az idő, amikor a kenyér és a kő az nagyon szembeállt egymással. Úgy gondolom, hogy benne a hitnek és a hitetlenségnek, Jézus Krisztus valóságának, mindennapi életünk ezer dolgának a titka benne dobog. Jó olvasni is ezt a verset, de még jobb volt hallani. Egy levelet kaptunk. Ez a Filippieknek íródott ugyan, de mi vagyunk a címzettek igazán. Eljutottunk egy nagyon döntő pontjához ennek a levélnek, a nagy visszatérés pillanata az, amihez eljutottunk. Rögtön elolvasom azt a szakaszt, amit közösen megbeszélünk, de megint egy emlék. Amikor én lelkipásztor lettem, édesapám nem szólt semmit. Vártam azt, hogy majd fog valamit mondani, elmondja, hogy örül, elmondja azt, hogy gondjai vannak, sok mindent vártam. Apám hallgatott, mosolygott, nem szólt semmit. És nagyon-nagyon furdalt a kíváncsiság, és amikor az első évet elvégeztem a lelkészképzőbe, akkor kiprovokáltam egy beszélgetést apámtól, ezek a beszélgetések általában mindig nagyon rövidek voltak, apám nagyon tömören beszélt, és nagyon sokat mondott. A beszélgetés a következő volt. Tudod, kisfiam, akkor leszel jó lelkész, hogyha minden héten a gyülekezettől eltalálsz Krisztusig, és a Krisztustól visszatalálsz a gyülekezethez. Azért jutott eszembe ez a kis történet, mert ugye ez egy prédikátor betegség. Ugye egy prédikátor mindig kifordítva látja a gyülekezetet, mert a legritkább alkalommal jönnek hozzá úgy a testvérek, hogy jaj, drága testvér, én olyan boldog vagyok. Mindig úgy szoktak jönni, hogy jaj, drága testvér, ez a baj, az a baj, ezt csinált, azt csinálta, ez nem csinálta jól, annak kellett volna csinálni. És mert vége van egy szombatnak, addigra torkig van az ember, az emberi problémákkal, amit nagyrészt nem is tudok megoldani, legfeljebb csak imádkozni tudok érte. És akkor nekem el kell jutnom Krisztusig. Viszont, hogyha valaki Krisztusnál akar maradni, akkor egyre kevesebbet jelent a Krisztus. Mert Krisztusnak van egy visszaküldő parancsa. Eredj vissza a gyülekezethez. Vigyél kenyeret. És ez történik a Filippi levélben is. Az első fejezetben arról olvastunk, hogy Pál apostol elmondja a filippieknek, hogy mi történt vele. Elmondja a fogságát, elmondja, hogy életveszedelemben volt, elmondja, hogy a császár házában embereknek tudta szólni a Krisztust, elmondja azt, hogy rádöbbent arra, hogy ez nem véletlen volt, hanem valamiért az Isten megengedte, Isten akar valamit. Aztán kezd beszélni a gyülekezetről, és eljut odáig, hogy az az indulat legyen bennetek, ami volt a Krisztus Jézusban. Utána jön egy csodálatos Krisztus himnusz, ami a Krisztusnak a mennyből a földre vezető útját, a földről a halálba a vezető útját, és fel-vissza egészen ismét az Atya jobbjára vezető útját elmondja. Utána ebből levon gyakorlati következtetést, és most olvassuk tovább, hogy hogy szól a levél tovább. A második fejezet 19. versétől. Azt mondja itt az ige. Remélem az Úr Jézusban, hogy Timóteust hamarosan elküldhetem hozzátok, hogy én is megnyugodjam, miután megtudtam, mi van veletek. Mert nincs mellettem hozzám hasonló lelkületű, aki olyan őszintén törődne ügyeitekkel. Mert mindenki a maga dolgával törődik, nem pedig a Krisztus Jézuséval. És ti is tudjátok, hogy kipróbált ember ő, és mint apával a gyermek, úgy szolgált velem az evangéliumért. Remélem tehát, hogy őt azonnal elküldhetem, mihelyt meglátom, hogyan alakulnak dolgaim. De bízom az Úrban, hogy magam is hamarosan megyek. Szükségesnek tartottam azonban, hogy visszaküldjem hozzátok Epafroditus testvéremet, munkatársamat és bajtársamat, akit ti küldtetek, hogy szükségleteimben szolgálatomra legyen. Mivel vágyódott minnyájátok után és nyugtalankodott, mert meghallottátok, hogy megbetegedett. Meg is betegedett halálosan, de az Isten megkönnyörült rajta, sőt nem csak rajta, hanem én rajtam is, hogy szomorúságomra szomorúság ne következzék. Hamarabb elküldöm tehát, hogy viszont lássátok és örüljetek, és hogy én is kevésbé szomorkodjam. Fogadjátok az Úrban teljes örömmel, és becsüljétek meg az ilyeneket, mert a Krisztus ügyét kerül közel a halálhoz, mikor életét kockáztatta azért, hogy helyettetek szolgáljon nála. Első olvasásra is egy nagyon személyes hangú levél lesz. Itt az apostol sorsáról van szó, arról, hogy van két munkatársa, két munkatársát el akarja küldeni Filippibe, és mégis ez a szakasz nem egyszerűen egy élménybeszámoló, nem egyszerűen arról van benne szó, hogy Pál valamit akar önmagáról mondani, mert mivel Pál az evangélium ügyével azonosította magát, ebben a nagyon személyes szakaszban is rengeteg tanulság van, rengeteg terv fogalmazódik meg, és nagyon mélyen belelátunk az evangélium életet formáló hatalmába. A mi evangélium hirdetésünknek a 20. században az szokott a legnagyobb baja lenni, hogy mi mindig elveket akarunk hirdetni. Mi mindig elvi kérdésé akarjuk tenni a Krisztus követését. Alapelvekről beszélünk, dogmatikai igazságokról beszélünk, meggyőződésről és hatalmas szavakat mondunk, és az emberek nem figyelnek a mi elvi igehirdetésünkre, vagy elvi kijelentéseinkre, elvi tanításainkra, dogmáinkra, hanem a 20. századi ember az valahol a gyakorlatban akarja Jézust meglátni. A 20. századi ember arra kíváncsi, hogy vajon ma Jézus itt a 20. században jelen van-e, tud-e még ma cselekedni, tud-e valamit tenni én értem Jézus. Tud-e Jézus én értem valahogyan, valamilyen formában közben járni? És a kereszténynek nem az lenne a dolga, hogy tanításokat hirdessen, hanem a kereszténység igazi útja az az lenne, hogy egy életformát mutasson be, és úgy tervezzen, úgy éljen, úgy járjon a reménységben, a hídben, a szeretetben, hogy az emberek Jézus Krisztus valóságával ismerkedjenek meg. A valóságos Jézus Krisztus valóságos követőit keresik az emberek, és találnak elméleti keresztényeket, akiknek talán keresztény a világnézetük, keresztény a világlátásuk, keresztény elvekről beszélnek, csak éppen nem keresztény módon élnek. És ezt azért kellett itt elmondani, mert hogyha ezt a szakaszt megnézzük, akkor egy nagyon-nagyon különös dolgot látunk. Van egy halálra ítélt ember, akiről kiderül, hogy nem fogják kivégezni, reménykedik abban, hogy hamarosan szabadon bocsátják, míg nem dőlt el a sorsa. Ebben a szakaszban is mondja, hogy várja még, hogy ha jobbra fordul a sorsa, akkor az első út a filippi gyülekezetbe fog vezetni, tehát még nem szabad, még börtönben van, és ez az ember tervez. Valahol, mi 20. századi keresztények osztozunk a világ sorsában, mert ez a 21. századi világ, nem is 20. már 21. századi világ, ez egy reményvesztett világ. Valahol a reménység az, ami legjobban megkérdőjeleződött. Hinni még hiszegetünk különböző hitekbe, politikai vallásokba, és ki tudja mibe, mert minden ember valamibe hisz. Sőt, minél kétségesebb valami, annál inkább hajlandók vagyunk hinni, és tudnék én mondani sok-sok olyan ostobaságot, amiben emberek százai, ezrei, tízezrei, százezrei hisznek, nem a hittel van a baj. Mégis az ige azt mondja, hogy amikor visszajön Jézus, avagy talál egy hitet e földön. Nem olyan értelemben, ahogy mi használjuk a hitet, hanem olyan értelemben, ahogy a Biblia használja a hitet. A Biblia szerint a hit az nem egyszerűen valaminek az elhívése. Úgy szoktam én mondani, nem az észvész kijárata. Hanem a hit az valami más, az bizalom. Nézzük meg, egy óriási bizalmi válság van. És erre mi azt mondjuk nagy bölcsen, a karosszékbe ülve, hogy igen, hát persze, hogy bizalmi válság van, hát ezekbe az emberekbe kérem szépen lehet hinni. Csak a Biblia nem azt mondja, hogy az emberekbe kell hinni. A Biblia nem azt mondja, hogy a helyzetekbe kell hinni. A Biblia az valami mást mond. A Biblia az azt mondja, hogy az élő Jézus Krisztusban kell hinni, aki jelen van a mindennapokban. Csak hogy a mi életünkben pont ez a baj, hogy ez a Jézus Krisztus nincs jelen. Éppen ezért a jövő nagyon sokszor ilyen becsukódott, bezáródott valami. Egyre többet lehet hívő emberektől hallani, hát majd csak lesz valahogy, mert mindig volt valahogy. Majd csak elhúzzuk az életünket halálunkig, utána meg mindegy. Egyre többet lehet hallani ilyen reményvesztett frázisokat. Az apostol pontosan az ellenkezőjét éli. Elkezd tervezni. Ebben a pár versben, amit felolvastam, kibontakozódik egy csodálatosan szép missziói terv. Elkezdi mozgatni a munkatársait, ezeket a munkatársakat bemutatja, majd erről fogunk beszélni, hogy és miért, és elkezd működni a gépezet, az evangélium gépezete. Nem úgy, hogy az Istennek csinálunk tervet, hogy Uram, te ezt csináld, és azt csináld, és amazt csináld, hanem nagyon egyszerű emberi tervekben, hogy elmegy a két munkatárs, fogadjátok szeretettel, tegyétek meg azt, amit meg tudtok tenni, azután én is megyek, ahogyan megtehetem hozzátok. Ez egy nagyon egyszerű terv. De valahol mi emberek, nagyon sokszor keresztény emberek, amikor ilyen tervet hallunk, akkor kérdőjelek fogalmazódnak meg bennünk. Még teológiai szempontból is. És hadd tegyek fel egy ilyen hitetlenkedő kérdést, amit én már sokszor hallottam. Nem ebben az összefüggésben, egy kicsit másképp, most modellezem erre az esetre ezt a kérdést. Ugye, ha az ember egy jövőre nyitott lény, és a jövő biztos. Mert Jézus Krisztus elkészítette a megváltási tervet mindnyájatoknak, mindnyájunknak, én nekem is. Megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek. Isten nem akarja, hogy némelyek elvesztenek, hanem hogy mindenki eljusson az igazság ismeretére. És erre megtett mindent. A Biblia mondja, Pál ezt így hiszi. Akkor nekem miért kell tervezni, ha az Isten úgyis eltervezett mindent? Akkor nem elég azt mondani ilyen szent fatalizmussal, hogy hát Uram, itt vagyok, aztán ha akarod, akkor dolgozhatok, de hát azért szóljál már, hogy mit kell tennem. Én majd megpróbálok engedelmeskedni. Én addig kényelmesen ülök, várok arra, hogy te mondj valamit. Az az érdekes, hogy ilyen embernek nem is mond az Isten semmit egy egész életen át. Ez majdnem biztos. Tehát ha az Istennek megvan a megváltási terve, akkor nekem miért kell tervezni? És mi ennek a tervezésnek az oka? A Bibliában azt látjuk, hogy csak a mi észszerű, tervszerű munkánk nyomán tudunk bekapcsolódni az Isten tervébe. Az Isten terve egy nagyon furcsa, különös terv. Az Isten terve olyan terv, hogy az Isten terve az bennünk születik újra. Isten előre látta a mi életünket, előre látja a mi döntéseinket. Meg se születtünk, ő már tudja azt, hogy mi hogy fogunk dönteni. És Isten terve a mi akaratunkon is keresztül húzódik. Isten azt akarja, hogy a mi terveink szülessenek meg. Isten azt akarja, hogy a mi terveink ott legyenek a szívünkben. Én egy ószövetségi példát szeretnék ezzel kapcsolatban említeni. Nehémiás ez a példa. Nehémiás ugye a kor világhatalmának, a Perzsa Birodalomnak az egyik legmagasabb rangú tisztviselője, pohárnok. Bizalmi állás, tehát mindig italon keresztül mérgezték meg a császárokat. Ez egy nagy közjogi méltóság, bizalmi állás. Nehémiásnak a szíve ég az Isten ügyért. Hall gyászos híreket otthonról, és tele van keserűséggel, szomorúsággal az élete. És Nehémiásban az forog állandóan, hogy mit tehetnék én az Isten ügyért. Ha ez az érzés nincsen bennem, ha én csak várom, hogy az Isten tegyen valamit rajtam kívül, felettem, esetleg még addig is eljuthatok, hogy én felajánlom azt, hogy Istenem, hát ha nagyon muszáj, akkor én is majd azért megcsinálom, amit kell. Ha én csak idáig jutok el, akkor én kimaradok az Isten tervéből. És nem az a borzalmas, ha valaki bűnöket követel. Az igazán nagy bűn ezen a földön az, hogyha valaki kimarad az Isten tervéből. Hogyan? Úgy, mint a talentumokról szóló példázatban, az egy talentumos szolga, elásom a talentumot. A keresztény reménység megcsúfolása az, hogyha sült galamb várássá lesz. Tudjuk a mesebeli hét lustát, aki szájtától várta a sült galambot. A sült galamb az nem jön el, csak a mesébe, még ott se. Nekem szent tervek kell, hogy szülessenek a szívembe. Ahhoz, hogy én be tudjak kapcsolódni az Isten tervébe. Mert az egyház, az Krisztus teste. Krisztus a fej. De te meg én vagyunk a tagok. A kéznek cselekedni kell, igaz, hogy a fej vezényletével. De a szürke állományom, az csak parancsokat ad ki. Nekem kell vállalnom a munka nehezét. Ez nagyon jól tudja Pál. Tudta azt, hogy ha Isten a börtönbe vezényelte, ott dolga van, el kell végezni a dolgot. Ha megnyílik a börtön ajtó, akkor dolga van, és azt nem úgy kell csinálni, hogy megyek, aztán majd csak lesz valami dolgom, mert akkor nem lesz soha semmi dolgom. Pál nagyon jól tudta, hogy úgy, ahogy Nehémiásnál. Szent tervek kell, hogy szülessenek a mi szívünkbe. És a Pál egész életét jellemezzük, akkor két dolgot lehet rólam elmondani. Az első korintusi levélnek az utolsó fejezetét elolvassuk, ahol Pál egy katalógust írt, hogy mi mindenen ment át. Hozzátehetjük még, hogy hány ezer kilométert gyalogolt végig. Hozzátehetjük a külső nehézségek egész sorát. Ez az egyik oldal. A mérleg másik serpenyőjében viszont az van, hogy ha Pál munkásságának a mérlegét megvonjuk, akkor Pál ereje abban volt, hogy egy hallatlanul tervszerű munkát végzett. Pál egész működése, mint a fogaskerék fogai kapcsolódnak össze. Pálnak lehet köszönni, hogy a földközi tenger medencéjében Krisztus ügye ismerté lett egy emberöltő alatt. Nem volt semmiféle evangelizációs trükkje Pálnak. Nem állt rendelkezésére televíziós zárt lánc. Nem állt rendelkezésére különleges utazási lehetőség. Nem állt rendelkezésére különböző nyomtató eljárás, és ki tudja még mi minden eszköz. Pál egyetett, tervezett Krisztussal. És azt lehet mondani, hogyha végignézem a páli missziónak a térképét, akkor azt lehet mondani, hogy a lehetőségeket legjobban felhasználó apostol volt Pál. A többi apostol, aki nem tudott így tervezni, sokkal kevesebb nehézségen ment át, mint ő. És sokkal kevesebbre is jutott. A mi számunkra létfontosságú a terv. Csak hát a tervel is mi úgy vagyunk, hogy szeretnénk valami csodatervet, ami a mi énünket emeli, és majd csak az én tervem összeáll az én egyéni kis tervem a másik egyéni tervével, az 5., 10., 100., 1000. egyéni tervével, a megváltási tervé. Nem így van ez? Pál tervezésének abban volt a titka, hogy ő odaadta az életét Krisztusnak. Az ő terve az a Krisztus ügye volt. És az ő reménysége ezért keresztény reménység volt. És a keresztény reménységnek az a lényege, hogy a keresztény reménység az aktivizál a szeretetre. Ha meg kell határozni a keresztény reménység lényegét, akkor azt lehet mondani, a keresztény reménység az az erő, ami aktivizál engem a szeretetre. Hogy a szeretet ne csupán érzés legyen, hanem az egész emberi létemet betöltő valóság, és én tudjam azt, hogy mit kell tenni a másik emberért. Nagyon sokszor, hogyha úgy megvizsgáljuk önmagunkat, akkor pontosan az van, hogy igen, igen, hát mi szeretgetünk, csak nem tudjuk, hogy hogy. Nincsenek terveink, nincs reménységünk, és a szeretetünk passzív marad. A reménységnek az a lényege, hogy a szeretetet aktivizálja. Azt az isteni szeretetet, amit kaptunk, a másik ember számára hasznossá tegye. Vajon bennünk van-e az, hogy kereszténynek lenni az azt jelenti, hogy nem uralkodni, hanem használni a másiknak? Mi a haszna a te hitednek a szomszédod számára? Megkérdezted magadtól? Mi a haszna a te hitednek a munkatársad szempontjából? Ehhez kell a terv. Úgy indul ez az egész, hogy Pál még nem tud elindulni. Küldi a munkatársait. És a különös az, hogy Pál hogy beszél a munkatársairól? Epafroditusról nem sokat tudunk, Timóteusról tudunk jóval többet, de ha én lettem volna Pál helyében, biztosan nem így beszéltem volna Timóteusról. Valahogy így, hogy hát igen, küldöm Timóteust, egy rendes gyerek ez a Timóteus, de hát még kezdő, még fiatal. Bizonyára vannak rossz tulajdonságai. Bebiztosítottam volna magamat, hogy nehogy, hogyha csalódást okoz valamiért a gyülekezetnek, nehogy rám megharagudjanak. Tudjátok, hogy ebben a szakaszban mi a csodálatos? Hogy Pál a két munkatársa mellett teljes mellszélességgel kiáll. Tudjátok, hogy nekünk keresztényeknek mi a bajunk? Egyre kevésbé tudunk teljes mellszélességgel kiállni a másik ember mellett. Másik testvérem mellett. Természetesen azért, mert valós rossz tapasztalataink vannak vele. Szóval, ha a szeretet szemgyógyító írja, megnyitja a szemünket, a másik ember hitének, jó tulajdonságainak, szeretetének az észrevevésére, akkor születhetnek ezek a szent tervek, amiről beszélek. Mert aki a másikban a rosszat keresi, ezt sose felejtsétek el, az meg fogja találni, a valós rosszat a másik ember életében, meg fogja találni a sátánt a másikban. Mert bennem is bennem van a sátán. Benned is. Meg fogja találni a rosszat, a bűnt, a sátánt. Csak aki a mocskot keresi, az mocskos lesz. Ez az élet örök törvénye. Viszont aki a másik ember hitét keresi, a másik ember jó oldalát találja meg, aki a másik ember szeretetére figyel, az Isten munkáját fedezi fel a másikban. Nem az, hogy a másik milyen nagyszerű, hanem hogy az Isten milyen kegyelmes, hogy ennek a másik embernek az életében mi mindent vitt véghez az Isten. Nekünk keresztény embereknek az a bajunk, hogy mi a Jóisten népi ellenőrei akarunk lenni. Körbejárunk, és figyelmeztetjük az Urat, Uram, nézd csak a másiknak ott a bűn az életével, látod? Látod, hogy milyen ez a bűn? És hogy az Úr jobban hallja, ezért elmondjuk a másiknak is, te látod, hát ennek milyen, mi van az életében, hát nem borzalmas, hát szörnyű, ugye, hogy ilyenek vagyunk, mert ez és ez és ez is, ez és ez is, ez és ez is rossz van az életében. Mi vagyunk az Úr népi ellenőrei. És közben az történik, hogy mivel a bűnt keressük, nem a jóba épülünk. Nem? Mert nem látjuk meg azt, hogy az Isten mi mindent tett azért a másikért, aki épp úgy meghalt, mint értem, aki épp úgy bűnös, mint én, lehet, hogy mások a bűnei, biztos, hogy mások a bűnei. De hogyha én a jót keresném, a szeretetet keresném, a másiknak a jó oldalát keresném, azt erősíteném, akkor a jóba

csak az bízik igazán az emberekbe, mert az Istenben bízni az azt jelenti, hogy én rádöbbenek arra, hogy az én életemben van jó, meg van rossz, de egy nincs. Ez az egy pedig a véletlen. Hogy Isten még a másik ember ellenem elkövetett bűnét is valahol megengedi, mert abból is nekem valamit tanulnom kell. Én nem a másik emberbe kell, hogy bízzak, mert átkozott az, aki emberben bízik, mondja a proféta. Nekem abban az Istenben kell bízni, aki belevitt engem ebbe a helyzetbe. Mert valamit ebből tanulnom kell, és valami feladatot rejtett bele ebbe a helyzetbe az Isten. Itt van a bizalom alapja. Pál az evangélium előre haladásáért küzd. Ezért van az, hogy elmondja a gyülekezetnek, hogy Timóteus nem azért küldi, hogy a bűnöket gyomlálja Filippiben, hanem Pál magára néz, szükségem van a ti hitetekre. Szükségem van a ti szeretetetekre. Én Timóteust azért küldöm, hogy az én szeretetemről hírt vigyen nektek, és a ti szeretetetekről hírt hozzon nekem. Ajánlanék egy házi feladatot. Egyszer, egy héten át próbáljuk ki azt, hogy azt, aki messze van tőle, azt, aki bántott, talán sértett engem, vagy aki közömbös, vagy akit észre se veszek, próbáljam egy kicsit a szeretet szemével így nézni, hogy mivel tudnék neki ezen a héten örömet szerezni? Talán egy kedves szóval, talán azzal, hogy észreveszem, talán azzal, hogy leállok vele beszélgetni, vagy ami fontos számára, arról három dicsérőszót mondok, talán egy simogatással, talán egy pillantással, de a másiknak örömet szerezni. És közben figyelni arra, hogy Isten hány névtelen, vagy régen elfelejtett emberen keresztül szerez örömet mi nekünk. Nagyon érdekeset mond itt az apostol. Azt mondja, tudjátok, hogy kipróbált ember ő, és miért volt kipróbált ember Timóteus? Mert azt mondja, itt, mindenki a maga dolgával törődik, de Timóteus nem ilyen. Vajon ez az önzetlenség, ez önzetlenség Timóteusnál? Miért tud Timóteus ilyen lenni, hogy nem a maga dolgával törődik, mint a többi tanítvány? Mert ugye ebbe a levélbe olvassuk, hogy van, aki ám színből, és nem pedig szívből követi az Úrat. Nagyon sok ember azt mondja, hogy én az Úrnak adom az életem. És én szeretnék az Úrnak szolgálni. Elmondunk szép nagy vallomásokat és fogadalmakat, és nem találjuk meg a másokért végzett szolgálatban a szolgálat örömét. Uram, én szolgálok te neked, de hagyjanak békén az emberek. Rengeteg ilyen van. Istenért én kész vagyok meghalni, csak az emberek hagyjanak békét. Igen, ám csak az Isten, Jézus Krisztus, az mindig az embereken keresztül jön. Sokan vannak olyanok, akik azt gondolják, hogy az evangélium ügyét szolgálják a másik ember szolgálata nélkül.

Ezek azok, akik az evangélium ügyéből építenek egy szobor talpazatot, amire felállnak ők maguk. És azt gondolják, hogy Krisztusért végeztek valamit, holott egész életüket arra pazarolták, hogy saját dicsőségüket, saját dolgukat végezzék, és nem pedig az Isten ügyét. Pál ezt úgy mondja, hogy mi vagyunk az Isten levele. A levél az nem a levél írónak íródik, hanem minket megírt az Isten, hogy mi legyünk az ő simogató tenyere a másik ember életében. Nekünk küldetésünk van. Sok ember szeretné azt mondani, hogy neki hivatása van, küldetés nélkül. Nem, nekünk küldetésünk van. Ez a hivatásunk, hogy küldetésünk van. Isten valamit akar a másik ember életében csinálni velem. És én így leszek boldog. Így tudok örülni majd. Így leszek reménykedő ember. Így ér túl az életem a saját mindennapi kicsi nyomorúságomon. És ott a másik szolga, Epafroditus. Epafroditus egy másféle szolga. Őt a gyülekezet küldte. A gyülekezet szeretetének volt a követe. Pénzbeli segítséget vitt az apostolnak, és aztán szolgált neki. Ezért mondja, hogy megosztotja a sorsát az apostollal, ezért azt mondja, hogy testvérem, munkatársam és bajtársam ő. Ez az Epafroditus, aki közkedvelt lehetett a gyülekezetben, az életét is kockára tette. Halálos betegségbe esett. A gyülekezet izgul miatta. Félti őt. Mert a gyülekezet tudja, hogy ennek az Epafroditusnak a szeretete nagyon fontos. És ezt azért mondom így el, mert egy szemléleti módra szeretnék utalni. Mi nagyon sokszor nem érezzük azt, hogy ez a másik ember, aki mellettem ül, az nem azért van, hogy engem bosszantson, hogy nekem munkát adjon, nem azért van az, hogy ki kell próbálnom azt, hogy hát csak kibírom már ezt a kis időt még vele, hanem azért van ez a másik ember mellettem, mert Isten szeretetének a követe. Én is szerethetem őt. Ez a másik ember hiányzik nekem. Beleégett az én életembe, beleépült az én életembe. Mert ez a testvéri szeretet. A langymelegség az az állapot, amikor egymás mellett ülünk úgy, hogy egymáshoz már nincs közünk. Isten azt akarja, hogy közünk legyen egymáshoz. Azért, mert egyedül nem megy út a mennybe. Ugye elmondtam a múlt alkalommal, hogy a keskeny úton csak párosan lehet járni. A keskeny úton egyedül nem lehet menni, csak a széles úton lehet egyedül menni a mennyországba. A keskeny út az éppen azért keskeny út, mert ott van a testvér mellettem. Aki néha olyan, mint a tövis az én oldalamban, de valahol ez a tövis valamire kell. Epafroditus olyan ember volt, akit mindenki szeretett. Miért? Mi szeretnénk, hogyha szeretnének minket. Hányszor elpanaszoljuk, ó, testvér, ebben a gyülekezetben nincsen szeretet, mert engem senki nem szeret. Egyszer megkérdeztem, többet nem fogom, hogy a te énedet kellene, hogy szeressék? Nagyon csúnyákat mondott ez a testvér, ezért nem fogom mondani többet. De valahol én ezt nagyon érzem, hogy mindig akkor szeretnének, hogyha sztárolnának engem, vagy az én énemet emelnék. Mert a szeretet az valami kölcsönös viszony. Azt jelenti, hogy fontosak vagyunk egymás számára. De mikor leszünk fontosak egymás számára? Ha rajtam keresztül éppen az a Krisztus dolgozik, így rajtad keresztül. És Krisztus tégedet rajtam keresztül, engemet rajtad keresztül áld meg.
Így kapcsolódik össze a mi életünk. Mert így jutunk el a végső ponthoz, ahhoz, hogy a legkisebb szolgálat is érték, amit meg kell becsülni, ha az Úrban vagyunk. Pálnak ez egy nagyon fontos meghatározás, hogy az Úrban. Ezért mondja, hogy örüljetek az Úrban mindenkor itt a Filippi levélben, ismét mondom, örüljetek. Az Úrban lenni az azt jelenti, hogy az Úr ez nem egy külső hatalom többé, aki ott van fenn a mennybe, talán a vizsgálati ítéletet végzi és nézi a mi életünket. Az Úrban lenni az azt jelenti, hogy Krisztus a fej, ő a mi Urunk, és mi Krisztus követei vagyunk egymás életében. Te az enyémben, én a tiédben. Ime, így jutunk el Krisztus, a gyülekezettől Krisztushoz, és Krisztustól ismét vissza a gyülekezethez. Mert ez az a kétütemű motor, amiben a kereszténység él. A Filippi levélnek ebben van a csodája. Nem azért lett ez a Bibliának az egyik legkedvesebb irata levele, mert még sohasem hallottunk arról, hogy egy apostol elküldött két tanítványt egy gyülekezetbe, hogy végezze a dolgot, és ad egy jó ajánló levelet. Ez egy nagyon hétköznapi dolog. De hogyha mélyére nézünk ennek a dolognak, akkor ott van a kereszténység alapja. Az a kereszténységnek az alapja, hogy Krisztus a hétköznapokban úgy van jelen, ha én benned felfedezem azt, akiért nekem a Krisztus szolgálnom kell. És ezért van az, hogy amikor eljön ő másodszor, Máté Evangélium a 25. fejezete szerint, akkor két csoport ráállítja az embereket. Nem az lesz a kritérium, egyik jó keresztény volt, vagy ennek a keresztény felekezetnek, vagy annak volt a tagja. Felekezetekről nem lesz szó. Hanem azt mondja, amikor éhes voltam, ennem adtatok. Amikor szomjas voltam, innom adtatok. Beteg voltam, meglátogattatok. Mind a két csoportnak ezt mondja. Csak az egyiknek az, hogy nem adtatok ennem, nem adtatok innom, nem látogattatok meg. A másikban ennem adtatok, innom adtatok, meglátogattatok. És mind a két csoport egyformát kérdez az Úrtól a manapot. Mikor láttuk, Uram, ezt? És Jézus mind a két csoportnak azt mondja, akkor, amikor megtettétek a legkisebbel. A kereszténységem mércéje nem a nagy nyomorúság. A kereszténységem mércéje a másik, aki mellettem ül. Látom-e benne a Krisztust? Szemgyógyító ír, amit Laodiciának felajánl az Úr, az nem arra kell, hogy a másik bűneit lásd meg. Azt látod úgyis, mert ellenet követi el. Szemgyógyító ír arra kell, hogy a másikban, a bűnösben meglátod-e a Krisztust. Azt a feladatot, amit Krisztusért kell elvégezni. A pohár vízben látod-e, hogy az a szomjas, az a valaki, akivel Krisztus azonosította magát. Botránkoztató szinte, nem? Az ég és a föld ura azonosítja magát azzal. Ezen a földön nekünk nem angyaloknak kell lenni, csak testvéreknek kellene lenni. Csak azért, mert olyan egyedül vagyunk, nem? És én mindaddig egyedül vagyok, amíg fel nem fedezem benned azt, munkafeladatot, hogy nekem, amit Krisztustól kaptam, neked oda kell adnom. Hogy én is megkapjam azt, amit te kaptál Krisztustól. Ez jelenti, hogy testvérnek lenni. Ez ennek a szakasznak a magva. Adja az Isten, hogy ezt megtanuljuk az ő kegyelméből. Amen.

101. Zsoltár, Dávid Zsoltára. Kegyelmet és igazságot énekelek, te néked zengek éneket, Uram. Gondom van a tökéletes útra, mikor jössz el hozzám. Szívemnek tökéletessége szerint járok én az én házamban. Nem vetem a szemem hiába való dologra, a pártoskodók cselekedetét gyűlölöm, nincs köze hozzám. A csalárd szív távol van én tőlem, gonoszt nem ismerek. Aki titkon rágalmazza az ő fele barátját, elvesztem azt. A nagyralátót és a kevés szívűt, azt el nem szenvedem. Szemmel tartom a föld hűségeseit, hogy mellettem lakozzanak, a tökéletesség útjában járó, az szolgál engem. Nem lakik az én házamban, aki csalátságot mivel, aki hazugságot szól, nem állhat meg szemeim előtt. Reggelenként elvesztem-e földnek latrait, hogy kigyomláljak az Úrnak városából minden gondolatot.

92. Zsoltár. Zsoltár, ének szombatnapra. Jó dolog dicsérni az Urat, és éneket mondani a te nevednek, ó felséges. Hirdetni jó reggel a te kegyelmedet, és éjjelente a te hűséges voltodat. 10 húrú hegedűvel és lanttal, hárfán való zengedezéssel, mert megvidámítottál engem, Uram, a te cselekedeteddel, a te kezednek műveiben örvendezem. Mely nagyok, Uram, a te műveid, igen mélységesek a te gondolataid. A balgatag ember nem tudja, a bolond pedig nem érti meg ezt, hogy mikor felsarjadnak a gonoszok, mint a fű, és virágoznak mind a hamisság cselekedők, mindörökké elvesztenek ők. Te pedig, Uram, magasságos vagy örökké, mert ímé a te ellenségeid elvesznek, és elszélednek mind a hamisság cselekedők. De magasra növeszted az én szarvamat, mint az egy szarvúét, elárasztatom csillogó olajjal, és legeltetem szemeimet az én ellenségeimen, és az ellenem támadó gonosztevőkön mulat majd a fülem. Az igaz virágzik, mint a pálmafa, növekedik, mint a cédrus a Libánonon. Plánták ők az Úrnak házában, ami Istenünknek tornácaiban virágzanak. Még a vénkorban is gyümölcsöznek, kövérek és zöldelők lesznek, hogy hirdessék, hogy igazságos az Úr, az én kősziklám, és hogy nincsen hamis.